Beethoven opusz 59-es C-dur kvartettjének egyik tételét játszotta az Elmayer vonós négyes. Razumovszky bécsi palotája kor egyik legfontosabb zenei szalon központjának számított, ő maga egyébként lelkes amatőr hegedűs volt. Most Bartók Béla második kvartettje következik, ismét az Elmayer vonós négyest halljuk.

Bartók Béla második kvartettjét játszott az Elmayer vonós négyes. Most ismét egy Razumovsky kvartett szól, az első, az F-dur kvartett első tétele. Razumovsky gróf szerepe Beethoven életében egyébként nem csak megbízói volt, hanem barát és támogatói kapcsolatot is jelentett. Udvarában nagyon gyakran tartottak estélyeket.

Beethoven F-dur kvartettjének első tételét a Viatore Szfónos négyes játszotta. Razumovszky gróf mélyen érdeklődött a kultúra és a művészetek iránt, a korabeli orosz és osztrák zenei hatások találkoztak a szalonjában. A koncerten pedig Paul Hindemith ötödik kvartettje hangzott el.

Hindemith ötödik vonós négyesét játszotta a Viatores Quartet. Mi pedig visszatérünk Beethovenhez, az Opus 59-es vonós négyesek a Razumovszkij gróf kérésére orosz népdal motívumokat is tartalmaznak, egyedülálló keveréket hozott létre Beethoven a klasszikus formák és a népzene között. Az Émol Quartet Allegro tételét halljuk.

Beethoven E-moll kvartettjének Allegro tételét a Hána Honos négyes tolmácsolásában hallottuk. Razumovszky gróf udvari életében a zene mindig kiemelt szerepet játszott, és gyakran ő maga is közreműködött a kamarazenei előadásokban. Beethoven anyagi biztonsága tulajdonképpen tőle függött. Bartók harmadik kvartettje következik.

Bartók Béla harmadik kvartettjét játszotta a Hana vonós négyes, és ezzel ért véget a torontói kamarazene hangverseny. Most Bach 1058-as jegyzékszámú G-moll zongora versenye következik, de hát ez tulajdonképpen csembaló verseny. Egyébként a hét fennmaradt versenymű közül csak egyről tudjuk biztosan állítani, hogy az eredetileg csembalóra készült.

Bach 1058-as jegyzékszámú G-moll zongora versenye hangzott el Angela Hewitt és a norvég kamara zenekar előadásában. A zongora versenyek zömét egyébként hegedű versenyekből írta át a komponista. Giovanni Gabrieli canzonája következik éjszakai zenés műsorunkban, a Notturnóban.

Giovanni Gabrielli kanconáját a kanadai részfúvós együttes adta elő. Gabrielli valószínűleg Velencében született, a pontos dátumot nem tudjuk, zenei tanulmányait pedig nagybátyja Andrea Gabrielli tanítványaként kezdte meg, aztán München városában Orlandus Lassus tanított a zeneszerzésre. Kedves hallgatóink, 4 óra van.

Grzegorz Gurdzsicki 1734-ig ígért lengyel barokk szerző volt, aki főként egyházi műveiről ismert. Az isteni gondviselés litániája, a teljes esti imádság zenei megfogalmazása, ez a katolikus liturgia része. Műve polifonikus szerkezetű, a korszakra jellemző gazdag harmóniákkal és nagyon impozáns vokális részekkel. Gurdzsicki a lengyel barokk stílusban ötvözte az olasz és német hatásokat, ez hallható a mű könnyed dallam vezetésében. A mű hangulata meditatív, áhítatos, a liturgikus szöveget követve vezeti a hallgatót az esti imádság során.

Zsegos Gurzsicki az Isteni gondviselés litániáját énekes szólisták és a korhű hangszeres együttes adta elő, vezényelt Andrzej Kozindiák. Gurzsicki munkássága jelentősen hozzájárult a lengyel barokk zene fejlődéséhez, és a művei a liturgikus zene kiemelkedő példái. Stílusát a polifónia és a dramatikus kifejezés is jellemzi. Most Johannes Brahms Händel variációit halljuk a Notturnóban.

Változatok és fuga egy Händel témára. Johannes Brahms közkedvelt zongoraművét Shai Voschner játszotta. Színekben, hangulatokban rendkívül pazar ez a zenemű, amely végig megőrzi az alaptéma gondolatát, és hát aztán a nagyszabású fugában teljesedik ki. Weine Reichiö, a Hattyúk című zeneműve következik.

Vainio Räikiö, a Hagyjuk című zenekari művét a Finn Rádió zenekar adta elő, igen légies zenét hallhattak. A költemény finom légiességét a hangfogóval játszó fúvósok és a sűrűn tremolózó vonósok adják egyébként. Most Balthasar Fritsch táncait halljuk, Pavant és két Gaillardot.

Balthasar Fritsch táncait a Hortus Musicus előadásában hallottuk. Ezek a muzsikák olyan 400 évesek, és nagyon jó bemutatják a kor szórakoztató zenéjét. Alfons Diepenbrock a késő romantika gyermeke volt, a Tiszta napok című dala után Richard Strauss Tűzinség című operájából a szerelmi jelenetet halljuk.

Richard Strauss Tűzinség című operájának szerelmi jelenete hangzott el a torontói szimfonikus zenekar előadásában Andrew Davis vezényletével, előtte pedig Afos Diepenbrock Tiszta napok című dalát Christoph Bregardien énekelte Rudolf Janssen zongora kíséretével. Most Louise vagy Ludwig Spohr C-moll fantáziája szól.

Spohr C-moll fantáziáját Moisés Lobko játszotta. A komponista Beethoven Cherubini jó barátja, Mendelssohn riválisa, Weber támogatottja volt. Hegedű játéka a legnagyobb elismerést aratták Európa szerte. Kifogyhatatlan energiája elkápráztatta a kortársakat. Debussy első rapszódiáját halljuk.

Debussy első rapszódiáját a Baseli Camerata Variabile együttes adta elő. Mozart a Kis semmiségek című balettzenét Jean-Georges Nover, francia táncos, az egyetemes balettművészet megalapítója számára komponálta. A bemutató állítólag sikeres volt, de nagyon keveset játszották a darabot.

Mozart Kis Semmiségek című balettzenéjének részleteit a Dán Rádió zenekar játszotta Fischer Ádám vezényletével. Utolsó muzsikánk ma Mihály Haydn egyik kantátája, Lauft ihr Hirten auch zugleich. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzom a hangmérnök Boda Eszter és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Németh Attilát hallották.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Sávosan emelkednek jövőre a legalacsonyabb nyugdíjak. A főváros rendelkezhet a kerületek parkolási bevételeivel. Tovább tart a kellemes, őszi idő. A hírszerkesztő Novák József nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum jövőre. Emellett sávosan emelkednek majd a 146 ezer forint alatti juttatások, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András a többi közt közölte, 12 ezer forintos emelésre számíthat, akinek jelenleg 125 ezer forint vagy annál kevesebb a nyugdíja. 10 ezerre, akinek 125 és 130 ezer forint között van. Az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a főváros a kormánytól. Cserébe a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás miatt az előző kormány ellen indított perektől. Emellett a pénzügyminiszter költségvetési felügyelőt rendel ki a fővároshoz. A kormány és Budapest vezetése megegyezett arról is, hogy mostantól a kerületek helyett a főváros szedheti be a parkolási pénzeket. A bevételt azonban csak útfelújításra költheti. Határolódjon el a katolikus egyház Osztie Zoltán plébános mondatairól. Erre szólította fel a felekezetet Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök bejegyzésében megosztotta a pap szeptember végi feldebrői beszédének részletét is, amiben egyebek mellett nemzetárulónak, és idézem, erkölcsileg mélységesen romlott társaságnak nevezte a Tisza pártot, amely elpusztítja az országot. A miniszterelnök szerint megengedhetetlen, hogy Osztie prédikáció keretében foglal állást pártpolitikai kérdésekben, és a plébános szavai messze állnak a kereszténységtől. A kereszténydemokrata néppárt reakciójában úgy vélekedett, egy jogállamban a miniszterelnök nem támadhatja az egyház szabadságát és autonómiáját, vagy papjait azok véleménye miatt. 26 perc sem kellett a mentősöknek, hogy megérkezzenek a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Háromnegyedüknél alig több mint 20 perc alatt ért a helyszínre a mentőegység. Ez derül ki az Országos Mentőszolgálat szeptemberre vonatkozó kiérkezési adataiból. A szeptemberi érték javulást jelent augusztushoz képest, de azt is mutatja, hogy ezen a területen továbbra is jelentős előrelépésre van szükség, hangsúlyozták. Letartóztattak egy brit-iráni kettős állampolgárt az angliai Fairford légibázisnál történt incidens miatt. A 25 éves férfit London Westminster város részében fogták el, és terrorcselekmények előkészítésével gyanúsítják. Hétvégén három furgont tartóztattak fel az amerikai légierő is által használt bázis közelében, és 5-20-as éveiben járó brit férfit vettek őrizetbe. A járművek átvizsgálásakor robbanó szerkezetet nem találtak, benzin viszont igen. A napokban az amerikai elnök, majd a brit miniszterelnök is utalt arra, hogy Iránnak szerepe lehetett az incidensben. Két jelentős hazai borvidéken is szüreti hétvégét tartanak. Mától vasárnapig a Villányi Vörösbor Fesztiválon és a Tokaji Szüreti Napokon is koncertekkel, hagyományőrző programokkal, kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Ma is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkülhet. Csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló.
1: Az arckép ma esti vendége Dobra János karmester.
4: Könnyű kritizálni, ahogy egy kedvenc francia filozófusom mondja, Vauvin Argue, de nehéz értékelni az írót. Hát a zenekart is, a zenészeket is, és a zeneszerzőt is. Értékelni azt jelenti, hogy az értékén kezelni.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Dobra János. Ma 19 órakor. a Bartók Rádióban. Ma este Silvio Cselegin és Xian Mei Fang orgonál. Az idei orgonák éjszakája májusi záró eseményén a Zeneakadémián valódi zenei ínyenségek, Vajda János művének ősbemutatója, Hidas Frigyes, Ott Rezső és József Jongen orgona versenyei csendültek fel a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közreműködésével. Vezényelt Teremi Dáriusz. Orgona versenyek versenye. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Padi Géza nevében is, a mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Petra nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon, Isten éltesse. A Petra héber görög-latin eredetű, jelentése kőszikla, de lehet még a Petronella önállósult becézője is. Ma is hozzászólhatnak műsorunkhoz a 0630-3030-160-as számon, vagy a muzsikáló reggel kukac@radio.hu címen. Ma reggel Joseph Haydn C-dur fantáziáját hallgatjuk meg elsőként Alfred Brendel tolmácsolásában.

Joseph Haydn C-dur fantáziáját játszotta Alfred Brendel a mai muzsikáló reggel nyitásaként, és most következzen egy olyan zeneszerző, akit valóban a zongora darabjairól ismerünk elsősorban, bár a szimfonikus költeményei is jelentősek, ő pedig nem más, mint Liszt Ferenc, és tőle is az egyik legismertebb darabot hallgatjuk meg, de ezúttal nem zongorán. Ugye 6 magyar rapszódiáját komponált, írt át zenekarra, ennek a hangszerelésében Liszt mellett Doppler Ferenc is közreműködött, aki virtuóz fuvolaművész és kiváló hangszerelő volt. A zenekari változatok sorrendje ráadásul nem is igazán követi a zongora darabokét, de pont ez a második zenekari rapszódia valóban a híres második zongora rapszódiának felel meg, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Antal Mátyás vezényli.

Liszt Ferenc második magyar rapszódiáját hallották zenekari átiratban, amelyet Doppler Ferenccel készített, a Magyar Állami Hangverseny zenekart Antal Mátyás dirigálta. Most Jan Diszmán Zelenka következik, aki Csehországban született, majd 1710 körül Dresdába került. Itt eredetileg violóna játékos volt az udvari zenekarban, de később Fuchsnál is tanult ellenpontot. 6 trió szonátája 1720 körül született, a harmadik pedig különleges összeállítású. Oboa, hegedű és fagott kap benne önálló szólamot. Az záró tempó Giusto Heinz Holliger, Thomas Zietmeier és Klaus Thunemann játsza társaival.

0: Jan Diszmán Zelenk a harmadik B-dur trió szonátájának negyedik tételét játszotta Heinz Holliger oboán, Thomas Zietmeier hegedűn és Klaus Thunemann fagotton. Klaus Stoll játszott bőgön, Jonathan Rubin Lanton és Christiane Jacoté csembalón. Egy perc múlva 6:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat a Zene Világnapja után egy nappal. Bízom benne, hogy követték műsorainkat és a különleges esti, illetve délutáni élő kapcsolásokat. Ma, október 2-án a legfontosabb hivatalos világnap, az ENSZ erőszakmentesség nemzetközi napja, amelyet Gandhi születésnapján tartanak, és ebben az évben pont erre a napra esik a mosoly világnapja is, mert ezt minden év októberének első péntekén rendezik meg, úgyhogy ez így most összekapcsolódik, és hát talán kevésbé jelentős világnap, de a rádióban érdemes erre is felhívni a figyelmet, hogy ma van a 16. World College Radio Day, vagyis az egyetemi rádiózás világnapja. Ma 75 éves Sting, Grammy, Golden Globe és Polar díjas brit rockzenész, zeneszerző, basszusgitáros, énekes, szövegíró, színész, az egykori Police frontembere. Hát tegnap beszélgettünk a zenei sokféleségről a Zene Világnapján. Azt hiszem Sting nagyon sokak szívéhez áll, nagyon közel. Sir Neville Mariner 10 éve hunyt el, az ő felvételét is gyakran hallhatjuk itt a Bartók Rádióban. Isten éltesse Frankl Péter zongora művészt, ő ma lett 91 éves, Budapesten született, és a Zeneakadémián tanult, később a Yale professzora volt. Ezen a napon hunyt el Max Bruch zeneszerző, és Szakcsillakatos Béla is 4 évvel ezelőtt. A zenehallgatás Ludwig van Beethoven 5. szimfóniájának nagyon ismert első tételével folytatjuk. Az angol barokk szólistákat John Eliot Gardiner vezényli.

Ludwig van Beethoven 5. szimfóniájának első tételét hallottuk az angol barokk szólisták előadásában Sir John Eliot Gardiner vezényletével. Most pedig Albert Roussel következik, aki meglehetősen későn választotta a zeneszerzői pályát. Eredetileg tengerésztiszt volt, és a francia haditengerészettel a Közel-Keleten és Távol-Keleten is járt. 1894-ben hagyta ott végleg a flottát a zenéért. Divertissement című darabját 1906-ban komponálta különleges összeállításra, fúvós ötösre és zongorára. Éric Le Sage és a Les Vents Français játszik.

Albert Roussel opusz 6-os Divertissement című művét játszotta Éric Lesage zongorán a Les Vents Français együttessel. Most Karl Ditters von Dittersdorf zenéjét hallhatjuk, az A-dur hárfaverseny szép második tételét. Érdekesség, hogy eredetileg nem hárfára, hanem csembalóra készült ez a darab 1779-ben, és később született csak belőle hárfa változat, amely ma már jóval ismertebb. Dittersdorf maga virtuóz hangszeres muzsikus volt, de nem billentyűs vagy hárfás, hanem hegedűs. A lassú tétel szólistája Marius Robles, a St. Martin in the Fields kamarazenekart pedig az a Neville Mariner vezényli, aki pontosan 10 évvel ezelőtt hunyt el október 2-án Londonban.

Karl Ditters von Dittersdorf Ádúr hárfa versenyének második Larghetto tételét játszotta Marius a Robles hárfán a St. Martin in the Fields kamarazenekarral, vezényelt Neville Marriner, aki napra pontosan 10 évvel ezelőtt hunyt el Londonban. Most hallgassák meg Antonín Dvořák cis-moll legendáját a Bournemouth szimfonikus zenekartól, a karmester José Sarabrié.

Antonín Dvorák Cismol legendáját játszotta a Bournemouth szimfonikus zenekar José Cerebri vezényletével. Ez volt a 6. a 10 legendából. A ciklus 1881-ben készült, eredetileg 4 kezes zongorára. Dvorák pedig a tekintélyes bécsi zenekritikusnak, Eduard Hanslicknak ajánlotta, aki sokat tett Dvorák nemzetközi elismertségért. Az óra végén Evaristo Felice dalla Bacco G-moll koncertójának 4. tételét a Concerto Köln játsza.

0: Evaristo Felice dalla Bacco opusz 2 numero 5-ös G-moll koncertújából szólt a negyedik tétel, előadta a Concerto Köln. Ha tehetik, maradjanak velünk, a hírek után Schuberttel folytatjuk, most pontosan 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Emelkedik a nyugdíjminimum. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. Továbbra is kellemes, őszi idő lesz. A hírszerkesztő Novák József nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. 120 ezer forint lesz jövőre a nyugdíjminimum. Emellett sávosan emelkednek majd a 146 ezer forint alatti juttatások, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András a többi közt közölte, 12 ezer forintos emelésre számíthat, akinek jelenleg 125 ezer forint vagy annál kevesebb a nyugdíja. 10 ezerre, akinek 125 és 130 ezer forint között van. Az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. A moszkvai Magyar Nagykövetség, valamint a Szentpétervári és Kazányi főkonzulátus érintett dolgozóinak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány diplomatáról van szó. Moszkva lépése válasz arra, hogy Magyarország 3 hete kiutasította a budapesti orosz nagykövetség 10 munkatársát. Továbbra is biztosított az oroszországi magyar külképviseletek működése. Ezt a külügyminisztérium közölte a magyar diplomaták kiutasításának hírére. A tárca hangsúlyozta, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség kiélezésében, de fenntartja a korábbi döntését, amelyet nemzetbiztonsági megfontolásokból hozott. Letartóztattak egy brit-iráni kettős állampolgárt az angliai Fairford légibázisnál történt incidens miatt. A 25 éves férfit London Westminster város részében fogták el, és terrorcselekmények előkészítésével gyanúsítják. Hétvégén 3 furgont tartóztattak fel az amerikai légierő és által használt bázis közelében, és 5-20-as éveiben járó brit férfit vettek őrizetbe. A járművek átvizsgálásakor robbanó szerkezetet nem találtak, benzint viszont igen. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A 8. fiú tanítás előtt késsel támadta tanárokra és a diákokra. Egy tanárnő a helyszínen meghalt, a 13 éves kislányt kritikus állapotban mentőhelikopterrel vitték kórházba, ahol megműtötték, de az életét nem tudták megmenteni. A késelés 3. áldozata egy másik pedagógus már túl van az életveszélyen. Ma is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkülhet, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is. Szombaton és vasárnap akár 27 fokot is mérhetünk.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Hamburgi Elbphilharmoni Orchester Liszt és Ravel művei mellett Brahms grandiózus 2. zongora versenyét adja elő a Liszt ünnepen. Az egyik legösszetettebb zongora verseny ősbemutatója egykor Budapesten volt. A szólót maga a zeneszerző játszotta. A Műpában a norvég sztár zongorista Leif Uwe Ansnes a Hamburgi Együttes vezetőkarmesterével Alan Gilberttel karöltve adja elő. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
4: Opera, operett, chanson, Bartók, Ravel és Brahms művei, különböző zenei világok, amelyek egyetlen koncerten válnak harmonikus egységgé. Miklós Erika, Kállai Ernő és a Sárközi Kollektív egy színpadon találkozik az MVM Classic & Club sorozat Tűz és Lélek című koncertjén október 3-án a Pesti Vigadóban. mvmclassicclub.hu
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Egy ház és rengeteg titok. Kristóf csak egy szivárgás forrását keresi, de valami sokkal nagyobbat talál. Reisz Gábor új filmje Egyetlen péntek délután történetén keresztül mutatja meg, milyen gyorsan felbojdulhat egy egész lakóközösség. Földszint, a Velencei Filmfesztivál után már a mozikban.
7: Orgona és hegedű különleges találkozása. Szamosi Szabolcs Liszt-díjas orgonaművész és Pál István Szalonna Liszt-díjas népzenész közös koncertje a Hajnalcsillag Debrecenben, Pécsett, Szegeden és Budapesten a Filharmónia orgona bérleteiben. Ne hagyja ki! Részletek és jegyek filharmónia.hu.
8: 3 koncert, 3 kiemelkedő esemény a Concerto Budapest Fesztiválján október 11-én. Oscar-díjakkal és Kossuth-díjakkal elismert szerzők és előadók, kivételes művek és hangszerek a 100 éves Kurták György operája először a Zeneakadémia színpadán. Mi ez, ha nem magyar kincsek ünnepe? Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma este Silvio Cselegin és Xian Mi Fang orgonál. Az idei orgonák éjszakája májusi záró eseményén a Zeneakadémián valódi zenei ínyenségek, Vajda János művének üsbemutatója, Hidas Frigyes, Ott Rezső és József Jongn orgona versenyei csendültek fel a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közreműködésével. Vezényelt Teremi Darius. Orgona versenyek versenye. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova ma esti műsorában Steve Reich műveiből szemezgetünk. 90. születésnapját ünnepli a zsidó származású amerikai zeneszerző, a minimál zene első mestere, most a Grammy-díjas, vonós négyesre és előre felvett szalagra írt háromtételes művét, a gitárvirtuóz Pat Metheny számára komponált darabját, valamint egy meditatív, énekes hangszeres művet mutatunk be összeállításunkban. Steve Reich 90. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, azonnal folytatjuk is a zenehallgatást Franz Schubert 6. szimfóniájával. A 3. szkercó tételt játssza a bécsi filharmonikus zenekar Riccardo Muti dirigálásával.

Franz Schubert 6. szimfóniájával a 3. scherzo hangzott el, a bécsi filharmonikusok játszottak Riccardo Muti vezényletével. Ebben az órában 7:30 lesz majd kulturális ajánló, és 8 órakor a híreket követően kinyer ma játék és muzsika 10 percben. Érdemes tehát velünk tartani, nem csak az ajánlók, hanem a szép zenék miatt is. Petrákat köszöntünk, ma van Petra névnap, őket Isten éltesse, és ahogy eddig is továbbra is hozzászólhatnak a műsorhoz a 0630 30 30 160-as számon, vagy a muzsikáló@reggelkukac.hu e-mail címen. Most következzen Gustav Mahler egy Vándorlegény dalai című ciklusából, a 3. dala Szívemben izzó kés van. A 4 dal szövegének nagy részét maga Mahler írta, egy fájdalmas szerelmi csalódás nyomán. Kasselben beleszeretett Johanna Richter énekesnőbe, a kapcsolat azonban nem teljesedett be. A 3. dal ennek a lelki állapotnak talán a legsötétebb pillanata, ahol már maga az emlékezés is fizikai fájdalommá válik. Most érdekes módon nem énekessel hallgatjuk meg, hanem Várdai István gordonkázik, Julien Krenten pedig zongorán játszik.

Gustav Mahler egy vándorlegendalai című ciklusából a Szívemben izzó kés van címűt hallották. Várdai István Gordonkán, Julien Quentin zongorán játszott. Ugye Várdai István pedig tegnap este volt szólistája az általa vezetett Liszt Ferenc Kamara zenekar koncertjének a Zeneakadémia nagytermében, a Zene világnapján, az évannyitó hangversenyükön. Most Mihály Haydn F-dur nocturnójából hallgatjuk meg a menüettet a Noisy Kamara zenekar előadásában, vezényel Johannes Goritzky.

Michael Haydn F-dur nocturnójának második tételét, a menüettet játszotta a Noiszi kamarazenekar Johannes Goritzky vezényletével. És még egy zenét hallgatunk meg, utána pedig kulturális ajánlóval folytatjuk, ez pedig most Giuseppe Verdi az Állarcos bál című operájából, René áriája a harmadik felvonásból, ahol egy féltékenységtől és csalódástól feldúlt férj áll előttünk. René azt hiszi, hogy felesége és legjobb barátja, az uralkodó szerelmi viszonyt folytatnak, és híres áriájában nem csak a hűtlenség fájdalmát, hanem saját megalázottságát is kiénekli magából. Innen már csak egy lépés, hogy csatlakozzon az uralkodó elleni összeesküvőkhöz. René szerepében Simon Kinley-Side, Jules Schirmer vezényli a Müncheni Rádió Szimfonikus Zenekarát.

0: Giuseppe Verdi az Állarcos Bál című operájából René áriáját, a harmadik felvonásból Simon Kinley-Szájr énekelte, a Müncheni Rádió Szimfonikus Zenekarát Ulf Schirmer dirigálta. Hamarosan 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, kulturális ajánlóval folytatjuk. Ma tehát október 2-án pénteken 19 órakor kezdődik a MÁV Szimfonikus Zenekar hangversenye, melynek címe Bartók Bőröngye. A Zeneakadémia nagy termében adnak koncertet. Elhangzik Liszt Ferenc Lépprelűd című szimfonikus költeménye, Bartók Béla harmadik zongora versenye, Fehérvári Zoltán szólójával, majd pedig Bartók Béla koncertó zenekarra című kompozíciója. Az est karmesterével, Scott Jóval beszélgetett Boda Eszter a próba folyamat alatt.
2: You're hosting a show on PBS.
3: Vezet egy műsort a PBS-en. Mesélne arról, hogy mi is ez pontosan?
4: Sure, it's a program about classical music. It's called Now Hear This.
5: Persze. A klasszikus zenéről szól a műsor, a címe Now Hear This. Azaz, most ezt hallgast. A műsort jó barátommal, Harry Lynch-el együtt vezetjük. Harry a műsor rendezője, de egyben a forgatókönyvírója is. Ő az, aki kitalálja az ötleteket. Például, tudod mit? Ha Bartókról készítünk egy epizódot, akkor menjünk el talán Erdélybe, és kutassunk fel mi is népzenét. Mindig viccelődünk azzal, hogy Harry jobban szereti a klasszikus zenét, mint bármelyik profi zenész, aki a műsorban szerepel. Ő egyszerűen, hát tényleg egy fanatikus. Nem hivatásos zenész, sőt, nem is igazán zenész, de rengeteget tud a zenéről és a zeneszerzőkről, és ő tényleg egy csodálatos partnerepen. Jelenleg a 8. évadunknál tartunk, és ez a második része lesz a 30. epizód, amit készítünk. Na de nem csak klasszikus zenéről szól a műsor, hanem a kultúráról, ételekről, és az utazás élményéről is. Szerintem a sorozat sikere abból fakad, hogy lehet, hogy valaki, aki most ezt hallgatja, nem szereti Bartókot, vagy egyáltalán nem szereti a zenét, de mégis nézi és élvezi, mert elmegyünk Budapestre, és látjuk a Dunát, látjuk a parlament épületét, látjuk a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem környékét, a Bartók házat, vagy Erdélybe megyünk, és látják a hegyeket, vagy ahogy eszünk, vagy ételt készítünk. Rengeteg kultúra, aminek semmi köze sincs a klasszikus zenéhez. És szerintem ez azért fontos, mert így a különböző érdeklődésű emberek is belekóstolhatnak a klasszikus zene művészeti fortéjába.
3: Ha jól értesültem, fel is fogják venni a koncertet, amelyet ön vezényel.
4: Right, so tomorrow...
5: Igen, holnap a stáb itt lesz a MÁV Szimfonikus Zenekar próbatermében, és felveszik a próbát is. Majd Zoltán, a zongora szólista és én a népzenéről és Bartókról beszélgetünk, és azt hiszem, a napom legkedvesebb része az lesz, amikor 3-4 zenésszel fogok beszélgetni a zenekarból. Tudod, nagyon jól ismerem Bartók koncertóját és a harmadik zongora versenyét is, de mi az, amit nem tudok megtanulni egy könyvből? Miért kell Budapestre jönnöm? Azt hiszem, tudom a választ, és igazán lenyűgöző, hogy mit tudnak ők, mit tud egy magyar, amit mi nem. Szerintem ez az, ami miatt az emberek nézik a műsorunkat, mert meg akarják tudni a titkot.
3: Érez bármilyen különbséget abban, hogy egy magyar zenekart vezényel?
5: Igen. Úgy érzem, ez egy nagyon jó zenekar, amely jól játszana Brahmsot vagy Coplandet. De ami megkülönbözteti őket, az, hogy magyarok. Elárulok egy titkot. A szólamvezető fuvolista azt mondta nekem, ó, igen, tudod, a harmadik tételnek ebben a részében vannak szavak. Egy magyar népdal szövege van elrejtve. Ha magyarul mondod, akkor nem ilyen.
4: It's not dun dun dun dun dun dun dun dun. No, it's.
5: Ha nem?
4: Dun dun dun dun dun dun dun. But.
5: De ki kell mondanod a magyar szót, hogy megértsd? Ez elég nagy hatással volt rám, mert amikor meghallottam az együttest, nem egy ember csinálta, hanem 8 egyszerre. És igazán, gyönyörűen, összehangoltan, de közben rugalmasan szólt. Emlékszem, azt gondoltam, hű, hogy csinálhatták ezt? De aztán rájöttem, ők ismerik ezeket a szavakat.
0: Scott Jót hallották, akit Boda Eszter kérdezett. Egyébként az est karmestere Tokióban született, de az Egyesült Államokban nevelkedett. jelenleg a Mexikóváros Filharmonikus Zenekar vezetője, aki, ahogy elhangzott, az egyben Emmy díjra jelölt komoly zenei ismerettel jösszű műsor, a Now Hear This házigazdája is. És ehhez kapcsolódik az ünnepi est egyik különlegessége, sőt mondhatjuk, hogy szenzációja, hogy a koncertet az Amerikai Egyesült Államok első számú kulturális közszolgálati televíziós hálózata, a PBS rögzíti, tehát itt vannak, és a stáb a zenekar tagjaival is forgat. A készülő dokumentumfilm a Now Hear This című klasszikus zenei sorozatban Bartók és Budapest címmel jelenik majd meg, úgyhogy millió fogják hallani és látni Amerikában a MÁV szimfonikus zenekar játékát és egyedülálló történetét. Most viszont a Bartók zongora versenyből idézzük a harmadik tételt, Fehérvári Zoltán szólójával, aki a mai koncertnek a szólistája is lesz. Ez egy korábbi felvétel, koncertfelvétel 2014-ből, a MIPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében kísérte Fehérvári Zoltánt a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, a karmester Kocsis Zoltán.

0: Így végződik Bartó Béla harmadik zongora versenye, a harmadik tételt hallgattuk meg Fehérvári Zoltán előadásában. A Nemzeti Filharmonikus Zenekart Kocsis Zoltán vezényelte ezen a 2014 márciusi hangverseny felvételen, amely a Műpában készült, és ez a darab is elhangzik a MÁV Szimfonikus Zenekar ma esti koncertjén a Zeneakadémia nagy termében, Scott Jó vezényletével a Léprelőd és a Bartók koncertó között. Október 3-án szombaton 18 órakor kezdődik a Szent István Filharmonikusok hangversenye a Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében, melynek címe Brahms és Strauss variációk magyaros zenére. Az est karmesterét, Záborszky Kálmánt kérdeztem.
1: Október 3-án egy nagyon érdekes és izgalmas műsorral áll színpadra a Műpában a Szent István Filharmonikusok zenekara Záborszky Kálmán vezényletével. Az első félidőben Brahms zongora négyese, a Gémo zongora négyes szólal meg, de Schönberg zenekari feldolgozásában, átiratában, a szünet után pedig Johann Strauss művek csendülnek fel, ami hát ugye általában az újévi műsorra könnyed szórakoztatás jut eszünkbe. Hogyan került egymás mellé ez a két szerző, bár ugye Brahms is tud nagyon jól szórakoztatni a magyar táncokkal, de mégis Brahms és Johann Strauss, hogy alakult ki a műsor koncepciója?
2: Hát ez nagyon egyszerű, mert Brahms nagyon szerette Johann Strauss melódiáit, sőt, ő nyilatkozott jobbra-balra, hogy bár tudnék én ilyen dalomokat kitalálni, tehát ők nagyon jóban is voltak. És tulajdonképpen ezért is tettem Johann Strauss-t a második részben, mert Brahms-szal rengeteg olyan közös gondolatvilágok volt, ami más zenét írtak, de ettől még működött minden.
1: És nagyon érdekes az, hogy ugye van az eredeti kamarazenei darab, és van ez a zenekari hangszerelés, Arnold Schönberg hangszerelése. Mi az, amit hozzá tud adni ez a hangszerelés ehhez a darabhoz?
2: Schönberg nagyon sokra tartotta Brahmsot. Sőt, volt egy dolgozata, a Brahms a progresszív, és azokat a dolgokat emeli ki, amitől Brahms különleges szereszerző. Schönberg nem átiratott értelem, meghangszerelte, semmit nem tett hozzá, amit Brahms nem ért. A darabnak sok különlegessége van. Ugye ez 1937-ben mutatták be Amerikába, Klemperer vezényelte. Hát robbant a mű, mert Klemperer rögtön azt nyilatkozza, ez nekem a Brahms 5. szimfóniája ez. Tehát a zenei anyaga olyan jelentős, Joachim József elvitte Brahmsot Schumannhoz, hogy megmutassa, hogy ki ez a fiatal zeneszerző. Schumann teljesen oda volt, szinte utódjának tekintett rögtön. Na most nem sokkal ezt követően Schumann beteg lett, és akkor Brahms oda költözött a Klára Schumannékhoz, és ő volt a babysitter, mert Klára Schumann nem tudott volna elmenni, föllépni. Tehát ez egy elég nehéz időszak lehetett, és közben kialakult közöttük egy plátói szerelem. Brahms olyan magas szinten 3 lépés távolságot tartott, és közben nagyon szerelmes volt. Élete végig megmaradt ez a szerelem mind a kettőjükben, de semmi nem történt. Rátérve a műre, az első 3 tétel az teljesen lenyomata ennek a kapcsolatnak. Olyan érzelmek vannak az első tételben már, indulatok, fájdalmak, van boldog pillanat, és mindenféle van, ami hozzátartozik, de a tétel vége magába zárkózik, és megfeneklik a folytatás. A második tétel egy roppant érdekes dolog, mert mindig 2 szólam játszik valamit, megmerem kockáztatni, hogy Brahms egyik ő maga, a másik szólam pedig a Klára Schumann. Mert azaz gondolkodások voltak, és mindig dóba van a tételnek a melódiája. Itt is az első rész az nagyon szomorú, és rengeteg fájdalom van benne. A triója viszont nagyon felszabadult boldog. Egyszer csak véget ér a varázs. A harmadik tétel pedig szerintem a mű csúcspontja. Az egy olyan szerelmi vallomást mond el Brahms, amihez fogható kevés van. A hangszerelésnél az nagyon fontos volt, hogy direkt megvettem a zongora kottát, tehát a zongora négyesét, és összehasonlítottam a Schönbergi partitúrával, és semmit nem változtatott rajta. Minden hang úgy van, ahogy van, csak meg van hangszerelve. Ez a harmadik tétel egy olyan magasságokba jut el, amihez fogható, nem is találkoztam ilyen. Még Brahms művészetében sincs ilyen vallomásszerű dolog. Tehát egyértelmű, hogy a Klára Schumann van bele komponálva. A negyedik tétel az pedig ugye, a Brahms ugye magyar táncokat sokat írt, nos, ez a negyedik tétel az egy magyar táncok szép, de elég jelentős hosszúságú, és elképesztő melódia gazdagsággal bír. Nagyon nagy öröm nekem ez, és egy zenekar számára is egy hihetetlen nagy kihívás.
0: Záborszky Kálmánt hallották, a Szent István Filharmonikusok művészeti vezetőjét és a holnapi a október 3-ai koncert karmesterét. Brahms G-moll zongora négyese hangzik el tehát Schönberg átdolgozásában, majd pedig a második félidőben ifjabb Johann Strauss alkotásai, a cigánybáróból részletek, a Kék Duna keringő, a Denevérből a kacagó dal, és még sok-sok remek polka duett. Az énekes szólisták Lukács Anita és Papp Balázs, de közre működik a Szent István Király oratórium kórus, melynek korigazgatója Záborszky Kálmán. Most hallgassunk Brahms muzsikát mi is a Szent István Filharmonikusok előadásában. A negyedik szimfónia harmadik tételét játsszák. Ezen a koncertfelvételen Baráti Kristóf a karmester.

Johannes Brahms negyedik szimfóniájának harmadik tételét játszotta a Szent István Filharmonikusok zenekara, melynek művészeti vezetője Záborszky Kálmán. Ezen a felvételen Baráti Kristóf vezényelt. 2018-ban a Zeneakadémia nagytermében készült a felvétel. Most következzen Robert Schumann, akit Záborszky Kálmán ugye az interjúban is említett. Az erdei képek sorozatból a búcsú hangzik el, Kián Szoltán játszik cellón, Julien Quentin zongorán.

Robert Schumann Erdélyi képek című sorozatából a búcsút játszotta Kián Szoltáni cellón, Julien Quentin zongorán. Befejezésül egy 1940-es film zenéjéből idézünk, ez a Hét tenger ördöge, a zeneszerző pedig Erich Wolfgang Korngold. A fő címzenét játssza a BBC Philharmonikus zenekara Rumongámba vezényletével.

0: A Hét tenger ördöge című 1940-es film fő címzenéjét játszotta a BBC Filharmonikus zenekara. Korn Gold volt a zeneszerző, pontosan 8 óra.
1: Híreink következnek. Emelkedik a nyugdíjminimum. 25-26 perc alatt kiérnek a mentősök a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Továbbra is kellemes, őszi idő lesz. A hírszerkesztő Novák József nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. 120 ezer forint lesz jövőre a nyugdíjminimum. Emellett sávosan emelkednek majd a 146 ezer forint alatti juttatások, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András a többi közt közölte, 12 ezer forintos emelésre számíthat, akinek jelenleg 125 ezer forint vagy annál kevesebb a nyugdíja. 10 ezerre, akinek 125 és 130 ezer forint között van. Az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Leváltották a NAV adószakmai elnök helyettesét. Tamásné Cinege Csillát az adóhivatal elnökének javaslatára mentették fel, erősítette meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A korábbi elnök helyettes 36 éve dolgozott a hatóságnál. Miután a kormányváltással automatikusan megszűnt az előző elnök megbizatása, és amíg pályázat útján kiválasztották Rózsán és Sát Mónika jelenlegi elnököt, Tamásné Cinege Csilla látta el az elnöki feladat és hatásköröket. A héten az adóhatóság bőnügyi főigazgatóját, Domokos Ferenc dandártábornokot és helyettesét, Szőcs Gábor László ezredest is felmentették. Érdemtelenségre hivatkozva megszüntette Havasi Bertalan volt helyettes államtitkár szolgálati jogviszonyát a miniszterelnökség. Az október 1-től érvényes döntést azután közölték a Fidesz jelenlegi kommunikációs igazgatójával, hogy Hankó Balázs, volt kulturális miniszter, őrizetbevételét úgy kommentálta, Magyarország olyan ország lett, ahol ártatlan országgyűlési képviselőket politikai fogolyként tartanak börtönben. Havasi Bertalan reagálásában úgy fogalmazott, Magyar Péter még egyszer kirúgta, és közölte, hogy ügyvédjével egyeztet a jogi lépésekről. Bocsánatkérést vár Magyar Péter attól a paptól, aki nemzetárulónak nevezte a Tisza pártot. A miniszterelnök közösségi oldalán osztotta meg Osztie Zoltán plébános szeptember végi feldebrői beszédének egy részletét, amelyben egyebek mellett azt mondta, a tiszások egy olyan erkölcsileg romlott társaságra szavaztak, amelyik elpusztítja az országot. Az Esztergom budapesti főegyházmegye sajnálatát fejezte ki az elhangzottak miatt, és figyelmeztette a plébánost, hogy a jövőben tartózkodjon az ilyen és hasonló jellegű megnyilvánulásoktól. A KDNP szerint ugyanakkor egy jogállamban a miniszterelnök nem támadhatja az egyház szabadságát és autonómiáját vagy papjait azok véleménye miatt. 25-26 perc alatt kiérnek a mentősök a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Háromnegyedüknél alig több mint 20 perc kell ehhez. Ez derül ki az Országos Mentőszolgálat szeptemberi statisztikáiból. Az OMS augusztusban indította el a statmentők.hu oldalt, amelyen bárki havonta ellenőrizheti az adatokat. A szeptemberi érték kismértékű javulást mutat az előző hónaphoz képest. A mentőszolgálat statisztikái szerint a nyári szezon végével országosan 11%-kal csökkent a segélykérések száma. Végül az időjárásról. Ma is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkülhet. Csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Zongora és cimbalom idézi meg a modern zene egyik legfontosabb előfutára, Liszt Ferenc kivételes művészi világát a Liszt ünnepen. A cimbalom hangzása Liszt számára különösen fontos volt, magyar identitásának egyik szimbólumát látta a hangszerben. Fülei Balázs és Szalai András a zeneszerző kései zongora műveit cimbalom zongora átiratokban szólaltatják meg, hogy újszerű jelentéssel ruházzák fel Liszt hallatlanul eredeti darabjait. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
4: orgona és hegedű különleges találkozása. Szamosi Szabolcs lisztdíjas orgonaművész és Pál István Szalonna lisztdíjas népzenész közös koncertje a Hajnalcsillag Debrecenben, Pécsett, Szegeden és Budapesten a Filharmónia orgona bérleteiben. Ne hagyja ki! Részletek és jegyek filharmónia.hu.
5: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Itthon nincs munkám.
7: Nekem meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
8: A Cinefest közönség díjas filmje.
9: Az akarok lenni, aki voltam. Azt akarom visszakapni.
10: Azt már nem fogod.
8: Főszerepben Fűr Anikó és Vilmányi Benett.
11: Mami, táncolunk?
8: Mami Blue. A mozikban.
12: Egy este, ahol a klasszikus zene legfényesebb égkövei ragyognak fel. A rádiózenekar Ránki Dezsővel ad exkluzív koncertet a Zeneakadémián. Hallgassa meg Mozart érzelmekkel teli A-dur zongora versenyét a kétszeres Kossuth-díjas zongoraművész Ránki Dezső tolmácsolásában. Az esten felcsendül a lenyűgöző Jupiter szimfónia és Haydn szellemes G-dur divertimentója. Az est karmestere Kovács János. Találkozzunk október 13-án a Zeneakadémián. mrme.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
1: Az Ars Nova ma esti műsorában Steve Reich műveiből szemezgetünk. 90. születésnapját ünnepli a zsidó származású amerikai zeneszerző, a minimál zene első mestere, most a Grammy-díjas, vonós négyesre és előre felvett szalagra írt háromtételes művét, a gitárvirtuóz Pat Metheny számára komponált darabját, valamint egy meditatív, énekes hangszeres művet mutatunk be összeállításunkban. Steve Reich 90. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban. A színejava következő összeállításában a misztikus és szenvedélyes arcú Nápoly kortárs megjelenítéseiből válogatunk. Részletek szólnak a 2017-es Fátyolos Nápoly, a 2021-es Isten keze és a 2024-es Partenope című filmek kísérő zenéiből. Színejava. Minden, ami filmzene, minden, ami zenélő mozi történet, szombaton 12 óra 5 perckor a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Nyolc óra, 8 perc.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, ifjabb Bazsinka József. Aki válaszol.
13: Göz József Miklós vagyok, Debrecenből.
0: Jó reggelt kívánok. Örülök, hogy jó ismét reggel. Beszélünk, ismét találkozunk. Remélem, hogy jól van. Ugye, mert már sokat játszottunk itt a telefonon, de játszott régebben is esetleg Cigány Györggyel?
13: Igen. Többször is játszottam vele. Egyszer még segített is. Megszólalt a zene, és rávágtam, hogy Schubert. Erről azt mondta, hogy nem. Tud németül? Mondom, igen. Azt mondja, a másik cipő. Mondom, akkor Schumann.
0: Ez aranyos, ez kedves. Hát valóban azért néha egy kis segítség, az jól tud jönni. Nálunk ugye a kérdésekbe van bele ültetve sok-sok kis elrejtett információ és segítség, de valóban ez jó lehetett. Hát emlékezzünk Cigány Györgyre akkor. Elmondom, miket nyerhet. Hogyha három kérdésre helyesen válaszol, akkor második, igen, akkor egy válogatást küldünk a Magyar Rádió Zenei Együtteseinek hangfelvételeiből, magyar szerzők műveivel, a másik CD pedig a Magyar Rádió Gyermekkórusa albuma, Igó Lenke, Tész Gabriella és Reményi János vezénnyel. Ez tehát két CD, és hogyha a negyedik kérdésre is tudja a választ, akkor pedig Louis Lewandowski 18 liturgikus zsoltárát küldjük el a Magyar Rádió énekkarával, akiket Izsák Andor vezényel azon az albumon. Ezek tehát a lehetséges nyeremények, és akkor kezdjük is a játékot. Valóságos járványként terjedt el a 19. század második felében az a mai napig népszerű társastánc, amelyre a játék első kérdése vonatkozik. A most következő zenét a műfaj koronázatlan királya szerezte. Az első kérdés, hogy melyik ez a tánc, és ki a zeneszerző.

0: Melyik ez a tánc, és ki a zeneszerző?
1: A Keringő a tánc, és Johann Strauss a szerző, és a Déli rózsák című darab.
0: Gratulálok, helyes a megfejtés, pontosan.
1: Köszönöm szépen.
0: Pontosan. Nem könnyű egyébként megkülönböztetni ezeket a keringőket. Van egy-két jellegzetes, de gratulálok. A második népi magyar eredetű táncra igazán büszkék lehetünk, hiszen ha stilizált formában is, de meghódította a nemzetközi zene irodalmat, úgy illik, hogy magyar zeneszerző művével illusztráljuk. Liszt Ferenc zenéje szól, a kérdés pedig, hogy milyen tánc ez a tánc.

0: Milyen tánc volt ez?
1: Eléggé stilizált, de azért ráismertem, hogy a csárdás.
0: Igen, ez volt a csárdás. Obstiné Liszt Ferenctől a Camerata Transilvánica.
1: Makacs csárdás.
0: Igen. A Camerata Transilvánica játszott Selmeci György vezényelt, de szerintem nagyon autentikus, és azért nekem csárdásos volt. De hát persze.
1: Hát, hogyha tudom, hogy csárdás, akkor nekem is csárdásos.
0: Akkor csárdás. Igen, lehet, hogy én azért hallottam csárdásosnak, mert tudtam. A következő viszont egy elegáns, nemesi tánc, szintén a magyar tánc mulatságokon volt jellemző, akár kezdhettük volna ezzel is a játékot, hiszen gyakran a táncrend elejé nyitó táncként szerepelt. A most idézett tánctétel egy magyar opera táncbetétje. A harmadik kérdésben elsősorban a tánc nevére vagyunk kíváncsiak, de ha tudja, akkor nevezze meg a szerzőt és az operát is, amelyekben elhangzik.

0: Melyik volt ez a tánc?
1: Hát ez meg a szalagavatók híresító tánca a palotásról.
0: Így
1: a fiam
0: van.
1: Is erre táncolt, amikor érettségizett.
0: Hát szerintem Magyarországon generációk óta sok-sok szalagavató ezzel a tánccal, ezzel a zenével indul, de hát nem véletlenül nagyon szép. Esetleg tudja a szerzőt és a
1: operát? Bunyadi László volt a híres palotás.
0: Nagyon jó. Ez a cím, és akkor hát a szerző is egyértelmű. Háromból három kérdése helyesen válaszolt, úgyhogy küldjük az első két CD-t, amit említettem, és van még egy kérdésünk. Déli temperamentum hatja át a mai játék zárásaként idézett zenét, Astor Piazzolla egy műve következik, igazi ráadásszám. A kérdés most csak annyi, hogy

0: vajon mit lehetne erre táncolni?
1: Hát ez a másik népszerű tánc, a lábak csókja, a tangó.
0: Így van. Astor Piazzolla libertangója volt az Anima Muzicia Kamara zenekar előadásában, amelynek művészeti vezetője G. Horváth László. Gratulálok minden így kérdés megválaszolásához.
1: Köszönöm
0: hiszem,
1: szépen.
0: Jó kis táncos zenék voltak ma reggel Gőz József Miklósnak. Köszönjük szépen a játékot.
1: Én is köszönöm, és minden jót kívánok a munkatársaknak is, meg a hallgatóknak is.
0: Köszönjük szépen. Én is minden jót kívánok, viszont hallásra. Ez volt a mai Kinyerma, és a kedves hallgatókat pedig bátorítom, hogy jelentkezzenek önök is a kinyerma@radio.hu e-mail címen keresztül, talán a legegyszerűbb. Most folytassuk a zenehallgatás Ludwig van Beethoven opusz, illetve numero 4-es Ámor szonátájának első tételével. Baráti Kristóf hegedűn, Würz Klára zongorán játszik.

Ludwig van Beethoven álmos szonátájából az első tételt játszotta Baráti Kristóf hegedűn, Würz Klára zongorán. Még két zenét hallgatunk meg, és utána ismét rejtvény. Az első ezek közül Giacomo Puccini Pillangó kisasszony című operájából, a Nagy Ária a második felvonásból. Pilar Lorengár énekel, a bécsi operazenekarát Walter Weller dirigálja.

A Pillangó kisasszonyból hallottuk a Nagy Áriát Pilár Lorengár előadásában, a Bécsi Opera zenekarát Walter Weller vezényelte, ugye Giacomo Puccini operájáról van szó, és már csak egy zene, utána pedig ismét egy kérdés, értékes belépőkért cserébe a válaszokat elküldhetik. Antonio Rosetti B-dur fagott versenyének harmadik tétele csendül most fel. Rosetti egyébként különösen otthonosan írt fúvós hangszerekre, számos kürt és fagott versenye maradt fenn is népszerű ma is. Ifjabb Hara László játszik fagottan, a Liszt Ferenc kamarazenekarral, a hangversenymester Rolla János.

0: Antonio Rosetti Médúr fagott versenyének harmadik tételét játszotta ifjabb Hara László fagotton a Liszt Ferenc kamarazenekarral. A hangversenymester Rolla János volt. 8:54.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, elérkeztünk a reggeli szokásos játékhoz. 4 különböző eseményre kaphatnak, nyerhetnek páros belépőket. Az első rögtön ma este lesz pénteken, tehát október 2-án 19 órakor a Triola Színházban, amely a 8. kerületi Bérkosis utca 18 alatt található. A Szigeti Vonós 4-es Dvorzsák hangversenye lesz ez, amelyen a G-dur, Vonós 4-es és az F-dur amerikai kvartett hangzik el. Holnap, október 3-án szombaton délelőtt 11 órakor a Régi Zene Akadémián a matiné koncertek sorozat folytatódik a Liszt Múzeum szervezésében. Mondok Ivett énekel, Borbé László játszik zongorán. Liszt, Clara Schumann, Brahms, Hensel, Richard Strauss és Dohnányi műveket adnak elő. Jövő héten, október 6-án kedden este 7:30 a Szegedi Dómban Szamosi Szabolcs orgona és Pál István Szalonna hegedű közös koncertje lesz a Filharmónia Magyarország rendezésében. Bartók, Kelemen László, Bach műveket adnak elő, és elhangzik a 42. Genfi Zsoltár is, a Minta szép híves patakra kezdetű. És még egy nyeremény, jövő héten, október 7-én szerdán 19 órakor az Etelje moziban lesz a Mami Blue magyar játékfilm vetítése, 2026-os film. A rendező Mayer Bernadett, a főszereplők pedig Füranikó és Vilmányi Benett. Erre is van 2 jegyünk. Ha tudják a megfejtést, akkor kérem, hogy a nevük mellett írják meg azt is, hogy hova szeretnének eljutni. SMS-t a 0630-3030-160-as számra, e-mailt a muzsikálóreggel@kukacradio.hu címre tudnak küldeni. Mai rejtvényünk egy 1883-ban bemutatott szimfóniához kapcsolódik. A bécsi ősbemutatón kisebb zenei csata is kialakult, nem sokkal korábban elhunyt Wagner hívei pisszegéssel próbálták megzavarni az előadást, a közönség lelkes tapsa azonban elnyomta őket. A premiért vezénylő Richter János, vagy ahogy Bécsben ismerték, Hans Richter, a darabot egyenesen a szerző eroikájának nevezte. Különlegessége, hogy a zeneszerző 4 szimfóniája közül ez a legrövidebb, és mind a 4 tétele csendesen ér véget. Most ezek közül a talán legismertebb harmadik hangzik el, ezt halljuk, a kérdésünk csak az, hogy ki a szimfónia szerzője.

Johannes Brahms a megfejtés, az ő harmadik szimfóniájával a harmadik tételt játszott a Pittsburghi szimfonikus zenekar Marek Janowski vezényletével, tehát azok írtak jóval azt, akik Brahmsot mondták, vagy írták, mondom is a nyerteseket, Tótné Draskovics Erzsébet, Morávek Bence, Tolmácsi Botond és Nagy János. Nekik is minden helyes megfejtést küldő hallgatónknak gratulálok, köszönjük, hogy velünk játszottak. Filmzene következik, mégpedig az egyik legnagyobb filmzeneszerzőtől, John Williamstől, a Harry Potter és a bölcsek köve című filmből. Ez lesz a The Norwegian Ridgeback and the Change of Season. Az Abbey Road stúdió zenekarát a szerző vezéli.

A Harry Potter és a bölcsek köve című filmből hangzott el egy kis részlet, a zeneszerző John Williams vezényelte az Abbey Road stúdió zenekarát. Antonio Vivaldi 345-ös Réaum jegyzékszámú átúr koncertójából az első tételt játssza a következő, nem túl régi 2023-as felvételen, Rachel Panger hegedűn az Arte dei Suonatori-val.

Antonio Vivaldi 345-ös riomjegyzékszámú A-dur koncertójának első tételét játszotta Richard Podger hegedűn az Arte dei Suonatorival. Gustav Holst is írt vonós zenekarra, a Szent Pál Szvit negyedik tétele a finálé hangzik el, ez egy koncertfelvétel, a budapesti vonósok játsszák ezt a vidám tételt, amelyet a Szent Pál iskolának komponált eredetileg a szerző. Bánfalvi Béla is közreműködik.

Gustav Holst Szentvál szvittjéből a negyedik tételt, a finálét játszotta a Budapesti Vonósok Kamarazenekara Pánfalvi Béla irányításával. A mai muzsikáló reggel befejezéseként pedig Johann Sebastian Bach 1060-as BWV számú C-moll kettős versenyének záró tételét játsza Janin Jansen hegedűn, Ramon Ortega Quero oboán, Janin Jansen barátainak kamarazenekarával.

0: Bach C-moll kettős versenyének harmadik tételét Janin Jansen játszotta hegedűn, Ramon Ortega Quero oboán, Janin Jansen barátainak kamarazenekarával. Kedves hallgatóink, a mai muzsikáló reggel végén munkatársaim Csík Gabriel és Padi Géza nevében is köszönöm figyelmüket, ifjabb Bazsinka Józsefet hallották.
1: Híreink következnek. Feljelentést tett a kormány az Alapjogokért Központ vezetőinek megbízási díjai miatt. Felkerült a Time magazin feltörekvők 100-as listájára Magyar Péter. Továbbra is kellemes, őszi idő lesz. A hírszerkesztő Novák József nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Feljelentést tett a kormány az Alapjogokért Központ vezetőinek megbízási díjai miatt. Az eljárásban bruttó 188,5 millió forint közpénzzel számolását kell tisztázni. A központot működtető KFT 3 év alatt összesen 410 millió forintot kapott a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül. A szakmai programokra, működtetésre kapott összegről évente szakmai beszámolót kellett készíteni, de ezekhez konkrét tanulmányokat vagy kutatási jelentést nem csatoltak. A listán csak sajtótájékoztatók, közlemények, interjúk és honlapbejegyzések szerepelnek. A kormány álláspontja szerint ez felveti a költségvetési csalás és hűtlenkezelés gyanúját. Beidézték a Magyar Nemzeti Bank működését vizsgáló bizottság elé Matolcsi György volt jegybankelnököt és Varga Mihály volt nemzetgazdasági minisztert. A testület tegnapi ülésén Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket hallgatták meg. A két politikust a jegybanktörvény 2016-os módosításáról kérdezték, amellyel eltörölték volna a közérdekű adatigénylés lehetőségét az MNB alapítványaiba kiszervezett vagyonról. Bánki Erik értelmetlennek nevezte a meghallgatást, mert mint mondta, a jogszabály soha nem lépett életbe, és jogkövetkezményei sem voltak. Még nem döntöttek a parkolási rendszer egységesítéséről, de a kormány és a főváros közös álláspontot képvisel az ügyben. Reagált a főpolgármester a kerületi polgármesterek bírálatára. Karácsony Gergely a Kossuth Rádió reggeli műsorában ugyanakkor megerősítette, egységes rendszert szeretnének kialakítani, amely hatékonyabb működést tenne lehetővé. A főpolgármester szerint 10 milliárd forint lehetne megtakarítani azzal, hogy felére csökkentik a működési költségeket, és csupán ezzel meg lehetne ötszörözni az útfelújítási alapot. Felkerült a Time magazin legbefolyásosabb feltörekvő tehetségeinek listájára Magyar Péter. A magazin évente összeállított rangsora olyan szereplőket listáz, akik hellyel közzel a semmiből bukkantak fel, majd beépültek a közéletbe, politikába, a kulturális életbe, vagy hirtelen ugrottak előre az iparágukban. A magyar miniszterelnök a vezetők kategóriában szerepel, és azzal került fel a listára, hogy legyőzte Orbán Viktort, és megszakította 16 éves kormányzását. Eloltották a szegedi medikémia területén keletkezett tüzet. Az autóápolási cikkeket, háztartási termékeket és festékszórókat gyártó cég egyik üzemcsarnokában és annak környékén csaptak fel a lángok. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint évfél körül sikerült megfékezni a tüzet, most az utómunkálatok folynak. Egy mobil laboratórium folyamatosan végez méréseket, de nem mutattak ki határérték feletti szennyezést a levegőben. A szegedi zsámbokréti soron történt tűzben, egy ember megsérült. Végül az időjárásról. Ma is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkülhet. Csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is. Szombaton és vasárnap akár 27 fokot is mérhetünk. Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A kortárs amerikai zene legendája Steve Reich idén ősszel ünnepi 90. születésnapját. A Liszt ünnepen az új zenére specializálódott London Szimfonietta szólaltatja meg darabjait. A reprezentatív koncerten az életmű több korszakából hangoznak el művek, olyan Magyarországon ritkábban előadott darabok is, mint a New York-i utcák atmoszférájából ihletett City Life, vagy a Radiohead együttes néhány dalát újra gondoló Radio Rewrite. További információ és jegyvásárlás listünnep.hu.
3: három koncert, három kiemelkedő esemény a Concerto Budapest Fesztiválján október 11-én. Oscar díjakkal és Kossuth díjakkal elismert szerzők és előadók, kivételes művek és hangszerek, a 100 éves Kurták György operája először a Zeneakadémia színpadán. Mi ez, ha nem magyar kincsek ünnepe?
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Itthon nincs munkám.
6: Nekem meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
7: A Cinefest közönség díjas filmje.
8: Az akarok lenni, aki voltam. Azt akarom visszakapni.
9: Azt már nem fogod.
7: Főszerepben Fűr Anikó és Vilmányi Benett.
10: Mami, táncolunk?
7: Mami Blue. A mozikban.
11: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
12: Orgona és hegedű különleges találkozása. Szamosi Szabolcs, Lisztdíjas orgonaművész és Pál István Szalonna, Lisztdíjas népzenész közös koncertje a Hajnalcsillag Debrecenben, Pécsett, Szegeden és Budapesten a Filharmónia orgona bérleteiben. Ne hagyja ki! Részletek és jegyek filharmónia.hu.
3: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Az arckép ma esti vendége Dobra János karmester.
13: Könnyű kritizálni, ahogy egyik kedvenc francia filozófusom mondja, Vauvin Argue, de nehéz értékelni az írót. Hát a zenekart is, a zenészeket is és a zeneszerzőt is. Értékelni azt jelenti, hogy az értékén kezelni.
3: Arckép. Alkotó emberek portréja. Dobra János. Ma 19 órakor. A Bartók Rádióban. Ma este Silvio Cselegin és Xian Mi Fang orgonál. Az idei orgonák éjszakája májusi záró eseményén a Zeneakadémián valódi zenei ínyenségek, Vajda János művének üsbemutatója, Hidas Frigyes, Ott Rezső és József Jungn orgona versenyei csendültek fel a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közreműködésével. Vezényelt Teremi Darius. Orgona versenyek versenye. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
14: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Műsorajánlót hallottak.
15: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
16: Köszöntöm hallgatóinkat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és hangmérnök kollégám Padi Géza nevében is. A Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. 9 óra múlt 8 perccel, ha tehetik, töltsék velünk ezt a mai délelőttöt. A csípős hajnal után melegszik az idő, most 8 és 17 fok közötti a hőmérséklet. Budapesten 15 fokot mérnek, és ez a kellemes, már-már késő nyári idő. Úgy tűnik, hogy jövő csütörtökig kitart, bár a reggelek már csípősek, napközben a akár a 25 fokot is elérheti a hőmérséklet. Rachmaninov, Csajkovszki és Fauré muzsikája is szól majd most itt az első órában. Mendelssohnnal kezdünk. Jó módú volt, Mendelssohn sokat utazott Európában, Olaszországban például Rómában Berliozzal, Nápolyban Donizettivel, Milánóban pedig Glinkával is ismertséget kötött. Itáliában nagyon jól érezte magát, erről tanúskodik Ádur szimfóniája. A művet egyébként 1833-ban Londonban mutatták be, maga a szerző vezényelt. A negyedik olasz szimfónia első tétele csendül föl a Liconcerto Nazionale vezényletével, Jordi Savall.

Ez igazán lendületes kezdés volt. Mendelssohn negyedik olasz szimfóniájának Allegro vivace tételét hallották, ez volt az első tétel. A Liconcertination játszott Jordi Savály vezényelt. François de Vienne francia zeneszerző és a Párizsi Konzervatórium fuvola professzora volt, fagotton is játszott a Párizsi Operában, az 1790-es években pedig sikeres operákat írt, szám szerint 12-t. Egyébként körülbelül 300 művet hagyott hátra, ezek többsége fúvós hangszerekre íródott. Most első szonátájának harmadik rondó tételét hallgatjuk meg, Karl Schlechta játszik klarinéton, Hernádi Ákos pedig zongorán.

François de Vienne első szonátájának harmadik tételét hallották, klarinéton Karl Schlechta, zongorán pedig Hernádi Ákos játszott. Rachmaninov Vokalíza az egyik legtöbbet átírt darab, a most felhangzó átiratot az 1963-as születésű amerikai jazz szaxofonos Don Braden készítette. René Fleming énekel, az angol kamarazenekart Jeffrey Tate vezényli.

0: Sergei Rachmaninov vokalizát hallották Don Braden átiratában. René Fleming és az angol kamarazenekar volt az előadó, Jeffrey Tate vezényelt. 2 perccel múlt 9:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Mauro Giuliani a gitározást autodidakta módon sajátította el, 19 éves korában sikeres európai koncertkörutat tett, és 1806-ban Bécsben telepedett le. Kiemelkedő műve a 2 évvel később komponált A-dur gitárverseny, amelyről egyébként Beethoven is elismerően nyilatkozott. Mauro Giuliani csellózott Beethoven 7. szimfóniájának 1813-as bemutatóján. Most tehát a gitárverseny 3. Rondo alla Polacca tételét hallgatjuk meg. John Williams a szólista, az ausztrál kamarazenekart Richard Tognetti vezényli.

Milyen jó kis gitárversenyt komponált Mauro Giuliani már több mint 200 évvel ezelőtt. Az Opus 30-as A-dur gitárverseny harmadik tételét hallották John Williams szólójával. Az ausztrál kamarazenekart Richard Tognetti vezényelte. Egy műszaki hibás jármű okoz fennakadást az M1-es autópálya hegyes halon felé vezető oldalán Biatorbágy térségében. A 18-as kilométernél csak egy sáv járható, már legalább 3 kilométeres a dugó, vezessenek óvatosan, legyenek türelmesek, és hallgassanak Bach muzsikát. A Volt Emper Irtes Klavér második kötetéből következik most a G-dur prelúdium és fúga. A híres Bach játékos kanadai zongorista Angela Hewitt előadásában.

Johann Sebastian Bach G-dur prelúdium és fúga hangzott el a Volt Emperért Eszklávír második kötetéből, Angela Hewitt zongorázott. Piotr Csajkovszki műve következik, az Opus 34-es Vals Kerco Leila Josefovics szólójával. A kanadai születésű hegedőművész 1994-ben debütált a Carnegie Hallban, a világ legnagyobb zenekaraival játszik együtt, és a kortárs zenét is nagyon kedveli, hiszen számos zeneszerző komponált már számára műveket. Most a montreali szimfonikus zenekar kíséri nem kisebb karmester, mint Charles Dutoit vezényletével.

Elhangzott Csajkovszki, Vász Kercó, opusz 34, Leila Józefovics hegedült, a montreáli szimfonikus zenekart pedig Charles Dutoit vezényelte. Opera részlettel megyünk tovább, Mozart Figaro házassága című operájából a grófné harmadik felvonásbeli Dove Sono áriája következik. Kirite Kanava énekel, a londoni filharmonikus zenekart Solti György vezényli.

Kirite Kanava énekelte Mozart Figaro házassága című operájának harmadik felvonásából a grófné kavatináját, a londoni filharmonikus zenekart Solti György vezényelte. Pascal Roger világhírű francia zongora művész, egyben a londoni Royal Academy of Music professzora, főként a francia repertoárban kiemelkedő Gabriel Fauré ámol barcaroláját hallgatjuk most meg tőle, opusz 26, numero 1.

0: Pascal Roger zongorázott, Gabriel Fauré Ámol Barcaroláját hallották.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 10:03, jó napot kívánok, köszöntöm az adásunkban most bekapcsolódó hallgatókat, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Tegnap este a Zene Világnapján mutatták be a BMC-ben a kurták.hu weboldalt. Az új honlapot Fazekas Gergely zenetörténész, a projekt szakmai vezetője mutatta be.
2: Ugye ennek a honlapnak a célja az többféle. Elsősorban azt szerettük volna, hogy minél több információ legyen összegyűjtve egy virtuális helyen Kurták Györgyről és a művészetéről, és egyszerre próbál a honlap a lehető leginkább megfelelni mondjuk a műjegyszék szempontjából a tudományos követelményeknek, de közben azt is szem előtt tartottuk, hogy ez a nagy közönségnek is szól, tehát megpróbáltuk úgy struktúrálni a honlapot, hogy a lehető legáttekinthetőbb legyen. Tehát, hogyha ugye rámennek a honlapra, akkor 6 ilyen csempével találkozhatnak. Az egyik az életrajz, a másik a zeneszerző, a harmadik a tanár, van egy olyan, hogy nyilatkozatok, események és multimédia. Található itt, ahogy egyébként hát minden ilyen jellegű honlapon szokás, ugye egy életrajz, ez talán nem annyira meglepő. Na most a hosszú életrajz mellett van egy egészen csodálatos családtörténet, és ha tovább megyünk, ugye a zeneszerző, hát nyilván ez az egyik legfontosabb része a honlapnak, ahol 3 kategóriát találunk, bibliográfia még nem él. A diszkográfia az tartalmazza az összes olyan általunk ismert lemezt, adatait, borítóját és mindent, amit tudni kell róla, amelyen Kurták mű szerepel, de ez az egész diszkográfia, ez be van kapcsolva a műjegyzékbe is, ami még nem teljes, most ott tartunk, hogy majdnem az összes ópusszámmal jelölt mű, tehát a Kurták életműnek azt mondom, hogy a gerince az, ami fönt van. Ugye a nyilatkozatok alatt 3 kategóriát különítettünk el, az írásokat, interjúkat és a rajzokat. És akkor hadd menjek végig gyorsan, még itt az események alatt összegyűjtöttük, és ezt folyamatosan fogjuk frissíteni, illetve nagyon hálás vagyok a BMC-nek, akik vállalták egyrészt, hogy ugye ezt a honlapot fenn fogják tartani, másrészt, hogy frissítik ezt az oldalt, nyomon követik, hogy a világban hol vannak Kurták koncertek. A multimédia alatt található fotók, videók, tanár oldal alá gyűjtöttünk össze mindenfélét, ami Kurták oktatásával kapcsolatos, vagyis tanári működésével kapcsolatos. Egyrészt szétküldtünk a világba egy felhívást muzsikusokhoz, hogy aki tanult Kurtáktól, az írjon nekünk az emlékeiről. Néhányakkal csináltunk interjút, nagyon-nagyon izgalmas. Vannak videók, amelyeket a nagyszerű Kégl András készített itt a könyvtárban az elmúlt 10 évben, és ami már fölkerült, ugye rengeteg órát töltött a Kelemen Kvartett Kurták Györggyel, Bartók Vonós négyesekkel kapcsolatban, itt megtalálható ezek közül a videók közül jó néhány.
0: Fazekas Gergely zenetörténészt, a kurták.hu weboldal szakmai vezetőjét hallották. Kurták György 1976-ban komponálta Omázs a Bach című művét, Itzés Gergely fuvolázik.

Kurták György Omázsa Bach című művét hallották, Itt és Gergely fuvolázott. 30 különböző madridi helyszínen forgatják Woody Allen legújabb filmjét hétfőtől 6 héten át. A Világhírű rendező azt mondta, a spanyol főváros tökéletesen illik a történethez, amely egy romantikát, intrikát és hűtlenséget felvonultató vígjáték lesz. Ahogyan korábban más alkotásaiban, a város most is jelentős szerepet kap majd a filmben. Része lesz a cselekménynek, továbbá a tervek szerint helyi zenét fog használni az alkotásban, aminek címét egyelőre nem árult el Woody Allen. Ami pedig az időjárást illeti, napos az idő és gyorsan melegszik, 14 és 21 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 18 fokot mérnek, és marad a késő nyári idő sok napsütéssel holnap is, a hajnalok továbbra is csípősek lesznek, de délután 22-26 fokra számíthatunk. Beethoven muzsikájával megyünk tovább, a G-dur románcot hallják most, Gidon Krémer játszik hegedűn, az Európa Kamara Zenekart pedig Nikolaus Harnoncourt vezényli.

Beethoven G-dur románcát játszotta Gidon Krémer és az Európa Kamarazenekar Nikolaus Harnoncourt vezényelt. Két világsztárral lépett föl néhány napja a Győri Filharmonikus Zenekar a Herbst Gold Fesztivál záró koncertjén. A litván születésű Bécsben nevelkedett hegedű művész és karmester Julian Raflin, aki egyben a fesztivál művészeti vezetője, vezényelte a zenekart. Csajkovszki B-moll zongora versenyének szólistája pedig a 25 éves Alexander Malofeje volt, aki már egészen fiatalon berobbant a nemzetközi koncert életbe. Johann Baptist Van Hall G-moll szimfóniájának negyedik Allegro tétele következik most, előadja a London Mozart Players Matthias Bamert vezényel.

Johann Baptist Van Hal G-moll szimfóniájának negyedik Allegro tételét hallották. Egyébként a cselzener szerző összesen 73 szimfóniát komponált. Muzsikáját Mozart, Haydn és Beethoven is nagyra tartotta. Felvételünkön a London Mozart Players játszott és Matthias Bámert vezényelt. Rövidesen 10:30 környékén kezdődik majd a játék. Egy budapesti, egy gödöllői és egy pécsi koncertre is van két-két jegyünk, és CD-t is nyerhetnek. 0630 30 30 160 az SMS számunk, muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu az e-mail címünk, érdemes tehát majd figyelni a kérdést. Max Reger A-dur klarinét ötöse következik, annak is második vivace tétele magyar előadókkal. Lenyán Csaba klarinéton, Somogyi Péter és Vinicai Éva hegedűn, Benkő Márta mélyhegedűn, Déri György pedig Gordonkán játszik.

0: Max Reger Rádur klarinét ötösének második vivace tételét hallották, Klenyán Csaba klarinéton, Somogyi Péter és Vinicai Éva hegedűn, Benkő Márta brácsán, Déri György pedig gordonkán játszott.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az idén 70 éves Tihanyi Lászlót zenés színházi darabjaival köszönti a Liszt ünnep. Az Arabeszk című egyfelvonásos, Don Giovanni történetének folytatásaként is értelmezhető. Az ősbemutatóként színpadra állított vaskazetta pedig Móra Ferenc és titkos szerelme Kalmár Ilona kapcsolatát dolgozza fel. Az esten mások mellett közreműködik Egri Márta, Melát Andrea, az Umze Kamara Együttes, valamint a rendező Mácsai Pál. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Egy ház és rengeteg titok. Kristóf csak egy szivárgás forrását keresi, de valami sokkal nagyobbat talál. Reisz Gábor új filmje Egyetlen péntek délután történetén keresztül mutatja meg, milyen gyorsan felbojdulhat egy egész lakóközösség. Földszint. A Velencei Filmfesztivál után már a mozikban.
5: Orgona és hegedű különleges találkozása. Szamosi Szabolcs Lisztdíjas orgonaművész és Pál István Szalonna Lisztdíjas népzenész közös koncertje a Hajnalcsillag Debrecenben, Pécsett, Szegeden és Budapesten a Filharmónia orgonabérleteiben. Ne hagyja ki! Részletek és jegyek filharmónia.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Pontosan 10:30 van, elérkezett a reklám ideje. Rövidesen Gioachino Rossini a Sevillai Borbé című operájának első felvonásából Alma Viva és Figaro kettősét hallgatjuk meg Ramon Vargas és Manuel Lanza előadásában a milánói Verdi Színház zenekarát Vjekoszláv Szutej vezényli majd. Kérdésünk pedig a következő, hogy saját bevallása szerint hány nap alatt komponálta Rossini legtöbbet játszott operáját, tehát mindössze egy számot várunk Önöktől. 0630303030160 az SMS számunk, és muzsikálódélelőtt@radio.hu az e-mail címünk. Mindkét elérhetőségünkön elküldhetik ezt a számot, és azt, hogy melyik koncertre kérnek majd jegyet, illetve van egy CD nyereményünk is, akkor írják meg, hogy pontosan milyen címre postázhatjuk Önöket. Holnap este 6 órakor a Bartók Béla Emlékházban hármas portré, Dargai Marcell, Kecskés D. Balázs, Sándor László. Közreműködik Csabai Domonkos zongorán, Sándor László hegedűn és zongorán, Szalai András cimbalmon, Szűcs Péter klarinéton, Tornyai Péter brácsán és Zétényi Tamás cellón. Ugyancsak holnap este, de 7 órakor a Gödöllői Királyi Kastélyban, a Gödöllői Hárfa Fesztivál keretében Víg Andrea hárfa estjére is nyerhetnek két jegyet, valamint október 7-én szerdán 19:30 a Pécsi Bazilikában Szamos és Szabolcs játszik majd orgonán, Pál István Szalonna pedig hegedűn, mindezt tehát október 7-én Pécsen a Bazilikában, és megnyerhetik a Bori Viktor Group Better Times című CD-jét is. 0630303030160 muzsikálódélelőtt@radio.hu. Rossini hány nap alatt komponálta a Sevillai Borbét? Alma Viva és Figaro kettőse következik.

Alma Viva és Figaro kettősét hallottuk Gioachino Rossini a Sevillai Borbély című operájának első felvonásából. Ramon Vargas és Manuel Lanza énekelt a milánói Verdi Színház zenekarát. Vjekoszláv Szutej vezényelte. Kérdésünk pedig az volt, hogy saját bevallása szerint hány nap alatt komponálta Rossini legtöbbet játszott operáját. Nos, 13 volt a jó megfejtés. Gereben Anna Mária, Glavina Ervina, Lafferton Marian és Cseh Edit a mai nyerteseink. Nagyon szépen köszönjük, hogy játszottak velünk, a nyerteseknek pedig gratulálunk. Minden nap háromszor is lehet nyerni, úgyhogy figyeljék a Bartók Rádiót. Johann Friedrich Agricola művével megyünk tovább. Az Ádor szonáta, fuvolára és basszó kontinuóra komponált Ádor szonáta. Két tételét is meghallgatjuk. Emmanuel Paüdi játszik fuvolán, Trevor Pinnock csembalón, Jonathan Manson pedig Gordon Kahn.

Johann Friedrich Agricola Ádor szonátájából hallottunk részletet, Emmanuel Paüd, Fuvolán Trevor Pinnock, Csembalon, Jonathan Manson pedig Gordon Kahn játszott. Sajnos a mai délelőttön is sok a baleset, például az M5-ös autópályán. Egy kis teherautó és egy kamion karambolozott a Budapest felé vezető oldalon a 67-es Lajos Mizse csomópont után. A 63-as kilométernél megállították a forgalmat, aki teheti Kecskemétnél a 81-es kilométernél, vagy a 67-es Lajos Mizse csomópontnál hagyja el a pályát, és az 5-ös főúton keresztül kerüljön. A másik, tehát a Szeged felé vezető oldalon a terelés bontását végzik a 70-es és a 77-es kilométer között. Itt csak egy sáv járható, és ott is több kilométeres a dugó. Vezessenek tehát óvatosan és türelmesen. Josef Strauss Falusi Fecskék című keringőjével megyünk tovább. Természetesen a bécsi filharmonikusok játszanak. Carlos Kleiber, a karmester.

Joseph Strauss feltaláló és mérnök is volt, de persze emellett komponált is, idősebb Johann Strauss fia volt. Gyakran vezényelt is, aztán egy lengyelországi koncertkörúton összeesett vezénylés közben Varsóban, és nem sokkal később elhunyt. Falusi fecskék című keringőjét a bécsi filharmonikusok játszották, Carlos Kleiber vezényelt. Megnyílt tegnap a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, amely új helyszínen a Hungexpo kongresszus és kiállítási központban 4 nap alatt csaknem 200 programmal és 400 dedikálással várja a közönséget. A Németország, Svájc és Ausztria díszvendégségével zajló rendezvényt Viski András író nyitotta meg, tehát jó program lehet a hétvégére a könyvfesztivál. 11 óráig még van néhány percünk, Joseph Haydn G-dur hegedű versenyének 3. Allegro tételét hallgatjuk most meg Kalló Zsolt és a Capella Savaria előadásában.

0: Haydn numeron 4-es G-dur hegedű versenyének harmadik tételét játszotta Kalló Zsolt és a Capella Savaria.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm az adásunkban most bekapcsolódó hallgatókat, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarázs Zsolt. Egy programajánló, holnap 10 órakor kezdődik a BMC-ben a Danubia zenekar zenét kóstoltató minden néző koncertje. A különleges délelőtt karmesterét és házigazdáját, Hámori Mátét, Kecskés Barbara kérdezte.
2: Hogyan kezdődött a mindenéző koncerteknek a története?
3: A történet az már régen kezdődött, amikor először ifjúsági koncerteket kezdtem el csinálni, több mint 20 évvel ezelőtt. Gyerekek számára olyan előadásokat próbáltam létrehozni, amik izgalmasak, sokfélék, lekötik a legapróbbaknak is a figyelmét, de közben zeneileg igényesek maradnak, tartalmasak, és esetleg tovább gondolásra ösztönzik azokat, akik meghallgatják ezeket a koncerteket. És ezért aztán igyekeztem a legkülönfélebb művészeti ágokat összehozni, és sok esetben különböző stílusú zenéket egymás mellé tenni. A mindenidő koncert ennek a kísérletezésnek egy újabb szintje vagy állomása, amikor ugye a mindenidő cukorkára hajazva egy olyan zenei összeállítást készítettünk Ott Rezsővel, aki hangszerelte a műveket és összeállította végül is magát a zenei anyagot, ami tulajdonképpen műfajoktól teljesen függetlenül, műfajokon és korokon átívelve a zene egységére és közös gyökereire próbálja felhívni a figyelmet a gyerekek számára.
2: Említed Ott Rezső átiratait, ízelítőül milyen átiratokat hallunk majd?
3: Van olyan része az előadásnak, ahol Vivaldi a 70-es évek hardrockjával kerül egy platformra, Deep Purple például, de van olyan is, ahol egy ritmusképlet az időn keresztül utazva mutatja meg, hogy Charpentier-től Beethovenen és Schuberten keresztül egészen a mostani gyerekdalokig hogyan tud életben maradni egy tátiti-tátá ritmusképlet, vagy egy harmónia menet, hogyan marad meg az időn keresztül Pachelbel kánonjának a harmónia menete, hogyan változik aztán egy Beatles dallá, vagy később akár egy Republic slágerré. Szóval nagyon sokféle átváltozás, metamorfózis van ezen a koncerten, sőt még van egy adott pont, ahol a magyar népdal és a K-pop rokonsága is terítékre kerül, hiszen a K-popnak is az egyik zenei alapja és őse az a koreai népzene, ami szintén pentaton gyökerű, mint a magyar népdal, és ezért rengeteg pentaton fordulatot tartalmaznak a K-pop slágerek is, szóval meglepő párosítások vannak, de tulajdonképpen az a tapasztalat, hogy a gyerekek ezt nagyon jól veszik és szeretik.
2: Ahogy írjátok, ez nem egy unalmas énekóra, hanem egy pörgős zenei kísérlet, melynek végén mindenki rájön, a zene minden formában finom, csak meg kell kóstolni. Ezen a délelőttön a Danubia zenekar mellett kisegíti még a kóstoltatást.
3: Van egy énekművészünk, Sapszon Orsoly a személyében, aki nagyon sokoldalúan, sokféle stílusban mutatja meg a tudását, hiszen van egy stíluskeréktétel is, ahol Handel Rinaldójának híres áriája, Lássák jobb Janga hangzik el részletben a maga dallam, és ezt a dallamot öltöztette át aztán Ott Rezső a bluestól a reggin keresztül a kortárs zenén Bartók stílusán át nagyon-nagyon sokféle öltözetbe, és itt a gyerekeknek van egy kis interakció is, meg kell találni azokat a tárgyakat, amik szimbolizálják ezeket a stílusokat, és aztán elő is adjuk ezeket a rövid kis stílus gyakorlatokat, amik ugyanezt a dallamot dolgozzák föl, és hát ez sokféle stílusbeli éneklést is megkövetel Orsitól, de azt gondolom, hogy alapvetően a jókedvről, az örömről, a zene féktelenségéről és minden hatóságáról szól ez a koncert, mi is nagyon élvezzük, akik játsszuk, és a tapasztalatok szerint a gyerekek is eléggé szeretik.
0: Hámori Máté karmestert hallották, a mindenéző koncertát holnap délelőtt 10 órától hallható a BMC-ben. Az idei őszi szezon leghidegebb reggele volt a mai, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtason -2 fokig csökkent a hőmérséklet. Egyébként ezen a településen tegnap délután még 24,4 fokot mértek, tehát csak nem 26 fokos volt a hőingás, és hasonlóra számíthatunk majd a következő napokban is, tehát hideg éjszakákra és 22-26 fokra a délutáni órákban. Nikolaj Rimszkij-Korszakov második szimfóniájából következik most a harmadik tétel, a bergeni filharmonikus zenekart Dmitrij Kitajenko vezényli.

Nyikolaj Rimszkij-Korszakov második szimfóniájának harmadik tételét hallották. Ez egy programzene, egy arab ihletésű mesén alapul, főhőse pedig a sivatagi remete Antár, ezért is ez az alcíme ennek a szimfóniának. 1868-ban komponálta Rimszkij-Korszakov, de többször átdolgozta művét. Ezen a felvételen a bergeni filharmonikusok játszottak Dmitri Kitajenko vezényletével. Franz Schubert ámol szonátájának harmadik tétele következik most, Schiff András zongorázik.

Siffandás zongorázott Schubert ámol szonátájának harmadik tételét hallották. A firenzei születésű Francesco Maria Veracini az 1700-as években alkotott 4 operát is komponált, mi most numero 3-as B-dur szvítjének Allegro tételét halljuk a kölni Musica Antiqua előadásában.

0: Fischer Anni fantasztikus zongorajátékát hallottuk, Wolfgang Amadeus Mozart 595-ös köhöljegyzékszámú B-dur zongora versenyének harmadik tétele hangzott el. Felvételünkön a Philharmonia zenekart Efrém Kurz vezényelte. Eddig tartott ma a muzsikáló délelőtt Csík Gabriella, Padig Géza és Madarás Zsolt köszöni a figyelmüket és kíván önöknek kellemes hétvégét, jó időtöltést, és ha tehetik, akkor a továbbiakban is hallgassák a Bartók Rádiót.
1: Műsorajánló. Ma este Silvio Cselegin és Xian Mi Fang orgonál. Az idei orgonák éjszakája májusi záró eseményén a Zeneakadémián valódi zenei ínyenségek, Vajda János művének ősbemutatója, Hidas Frigyes, Ott Rezső és József Jungn orgona versenyei csendültek fel a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közreműködésével. Vezényelt Teremi Dáriusz. Orgona versenyek versenye. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova ma esti műsorában Steve Reich műveiből szemezgetünk. 90. születésnapját ünnepli a zsidó származású amerikai zeneszerző, a minimál zene első mestere, most a Grammy-díjas, vonós négyesre és előre felvett szalagra írt háromtételes művét, a gitárvirtuóz Pat Metheny számára komponált darabját, valamint egy meditatív énekes hangszeres művet mutatunk be összeállításunkban. Steve Reich 90. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Énekelj velünk!

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Megjelent a szegedi Argenteus hangműhely első önálló lemeze, magazinunk vendége a kórus művészeti vezetője, karnagya, a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla művészeti karának tanára, Kovács Gábor, akit sok szeretettel köszöntök.
1: Köszöntöm én is a hallgatókat, köszönöm szépen a meghívást.
0: Honnan ered a nagy múltú szegedi kórus neve? Argenteus ugye latinul ezüstöst jelent.
1: Igen, ezt egy versenyen egy zsűritagnak köszönhetjük, aki a véleményében ezt megjegyezte, hogy a kórusnak ilyen ezüstös, holdfényes hangzása van, és ez megtetszett nekünk, és így maradtunk végül is.
0: Ha már a versenyt említett, több elismerést, visszajelzést kapott az együttes az elmúlt időszakban is. Én 2025 az elmúlt év őszén hallottalak benneteket a Kodály Zoltán 10. magyar kórus versenyen, megnyertétek a kamara együttes kategóriát, és egy nagyon vidám, összeszokott csapatnak tüntetek. Gondolom nem csak tűntök, hanem azok is vagytok. Kérlek, mesélj kicsit magatokról, mutasd be az együttest. Ugye 2018-tól dolgoztok együtt.
1: Igen, hát imádom őket természetesen, tehát szerintem a világ legjobb csapata mindenképpen. Remekül éreztük magunkat a kórus versenyére színpadon. Pont tegnap beszélgettünk próbán erről, hogy hát mindenki tényleg laza volt, oldott volt, vagány volt. Ezt tudatosan is fenntartom, tehát hogy ha éneklünk, akkor ugye a kommunikáció az a nagy varázsszó nálunk, hogy közben is összenézünk, összemosolygunk. Ugye én vezénylek közben is, tehát én viszonylag kevesebbet tudok kinézni, de amikor kinézek, akkor azt látom, hogy fülig érő szájjal már markukat dörzsölve szinte készülnek arra, hogy majd lesz ott valami két szólam, vagy egy sor, amit úgy össze lehet dolgozni, és ebből aztán egy ilyen nagyon-nagyon pozitív kisugárzás árad, amit többen is mondtak már nekünk, de ezért mi nem dolgozunk külön, hanem egyszerűen ilyenek vagyunk. Hát nagyon jó fejek a kórustagok. Ugye van főiskolás is közöttünk, van, aki már családanya, van olyan is, aki nekem tanítványom volt korábban, aztán családja lett, most már a gyerekekkel el lehet intézni, hogy visszajött énekelni hozzánk. Többnyire zenészek valamilyen szinten. Van, aki énektanár, van, aki klarinéttanár, van, aki én, mint most éppen zenetörténettanár főiskolán, és nagyon-nagyon sokfélék vagyunk, de nagyon jól megtaláljuk a hangot, azt hiszem. És hát egy próbánk van, ott koncentráljuk az egymásra való figyelést.
0: És ha már említettük a Kodály Zoltán 10. magyar kórus versenyt, szóljon kis részlet a 2025. november 23-án készült felvételen Orbán György a Paprika Jancsi Szerenágya című művét éneklitek. Ez a budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium dísztermében készült.

0: Az Argenteus hangműhely énekelte Orbán György művét, magazinunk vendége Kovács Gábor vezényelt. Beszéltünk arról, hogy a kis csapat 2018 óta dolgozik együtt. A Kodály Zoltán 10. Magyar Kórus versenyen kamara együttes kategóriában nyertetek legutóbb, ugye pont egy évvel ezelőtt, de hát nem csak ez az elismerés áll mögöttetek.
1: Hát hosszú történet ez, mert gyakorlatilag én 1996-ban költöztem Szegedre, és utána talán 97-ben, 98-ban kerültem a akkori tanárképző főiskolára, ugye most Juhász Gyula pedagógus képzőkar, és én ott rögtön meg is kaptam a kórus vezetéstek a nekem kitüntetés, az akkori tanszékvezető azt mondja, hogy hát van egy kis probléma, hogy hát kéne egy kórus is vezetni, felcsillant a szemem, hogy nekem ez probléma. És akkor az volt az Argenteus elődje, akkor még JGPK vegyeskar, és velük 20 évet dolgoztam. Velük vettük fel 2010-valahányban az Argenteus nevet egyébként így először, és hát nagyon-nagyon kellemes időszak volt, nem kellemes, hanem egy inspiráló, fantasztikus időszak. Sikerült úgy kinevelni őket, meg sikerült úgy együtt dolgozunk, hogy rangos versenyeken megfordultunk, meg is nyertünk egy párat ezek közül. Spittálban voltunk például, ami hát az a nyeremény, hogy az embert oda meghívják a 100 kórus közül 9-be, tehát ott valami középkategória, de a Hollerung Gábor által szervezett nemzetközi kórus versenyen is nyertünk vegyeskar kategóriába valamikor, aztán a második Kodály Zoltán versenyen is voltunk, ahol másodikak lettünk ugyan, viszont megkaptuk a Kodály Intézet külön díját a versenyen legjobban előadott Kodály művért. A 121. Genfi Zsoltár volt a kötelező darab, és a mi előadásunkat ítélték a legjobbnak ever. Tehát erre nagyon-nagyon büszke vagyok, büszkébb, mint hogyha ott első hely lett volna. Szóval ilyenek voltak. Külföldön több helyen is voltunk, Goriciában is voltunk. Ohrid, hát az ohridi kórus versenyre oda hazajártunk igazából. Tehát én azt hiszem 6-szor vagy 7-szer voltam Ohridban, különböző kórusaimmal, plusz még 2-szer zsűritagként is. És ott is valamelyik évben, nem tudom, már megnyertük a verseny történetének a legmagasabb pontszámával az egészet. Tehát sok ilyen nagyon-nagyon jó emlékünk volt akkor. Aztán én ott eljöttem a főiskoláról, átmentem a zeneművészeti karra, és többen jöttek velem abból a kórusból, illetve hát vannak, akik tényleg már 20 éve énekelnek velem mindent összevéve, és akkor 18-ban lettünk ilyen kisebb kórus, meg független Argenteus, jó sok tagcsere, meg mindenféle után, most olyan megállapodottnak érzem, azt hiszem, hogy ez így most jó.
0: És egy teljesen új kórus repertoár, ugye, a létszámból adódóan is.
1: Igen, igen. Hát azt nagyon meg kell nézni, hogy ennyien mit tudunk elénekelni, nem vagyunk félősek, tehát merjük bevállalni a Vitak Sleepy-t, ami azért nyilván egy jó sok szólamú, meg minden, de én nagyon megbízom bennük, és hát ugye ismerjük egymást, én tudom, hogy ők hogy énekelnek, ők tudják, hogy tőlem mire lehet számítani kommunikációban, tehát amit tudunk, bevállalunk.
0: Említettük, hogy megjelent az első önálló lemezetek, ugye a címadó darabja Orbán György Hintafája sem egy egyszerű kompozíció.
1: Amióta ismerem a darabot, azóta, tehát szerintem 25-30, nem tudom mikor jelennek, én azóta tervezem magamba, hogy egyszer, ha lesz egy olyan kórus, amivel ezt el lehet énekelni, az totál biztos, hogy elénekelni, és akkor most lett. Egyszer már majdnem megtanultuk egy másik kórussal, én tartítottam 8 évet a Párciumi Keresztény Egyetemen, és az ottani kórussal egyszer meghívott vendégei lettünk volna a debreceni kórusversenynek, csak akkor jött a Covid. Megtanultuk a műsort, amiben benne volt a Hintafa is egyébként, már egész jól ment a dolog, és akkor le lett mondva minden, úgyhogy sajnos ez nem jött össze, de aztán most rágyúrtunk és megtanultuk.
2: Mennek a fuvarosok, a fekete dobosok, a

0: ennek a fuvarosok,
1: fennállás a fuvarosok,
0: az a szik a köpenyegű,
1: a muszik a köpenyegű,
0: a muszik a köpenyegű is.

0: megjelent a Szegedi Argenteus hangműhely első önálló lemeze. A CD címadó darabját hallhattuk, Orbán György Hintafáját, magazinunk vendége Kovács Gábor vezényelt. Az egyértelmű volt, hogy ez lesz a CD címe is?
1: Számomra igen, de nem úgy, hogy kezdettől fogva így terveztük, hanem gyorsan kellett egy címet adni, és teljesen egyértelműen előbb bukkant, hogy nem lehet más a címe, nyilvánvaló csak ez.
0: Említetted, hogy nagyon megörültél, amikor egy kórust kellett szervezni annak idején, sok évtizeddel ezelőtt. Hogyan jött nálad ez a szenvedély, a kórus zene, kórus muzsika iránti szenvedély, ha jól tudom, Pécset még klarinétosként kezdted a zenei pályafutást.
1: Igen. Sőt, hát családi vonatkozásban klarinétosok vannak a családban. Persze anyai ágon, nagybátyám, nagyapám. Állítólag volt egy olyan pillanat is, amikor hárman voltunk a Dombóvári Városi Fúrzenekarban, a nagyapám, a nagybátyám és én első, második, harmadik klarinét. Én nem tudom, ez legenda. Na, de klarinétosként kezdtem, nem voltam túl jó klarinétos, és nem is szerettem gyakorolni nagyon, és felvettem a szolfés szakot mellé, mert jó hallásom volt, és egyáltalában nem tudtam, hogy mit keresek ott akkor még. És a karvezetés tanárunk, ugye elsőtől kezdve 14 éves korunktól volt karvezető, és Várdai István volt, a csellista Várdai István édesapja, aki karvezetőnek ugyanolyan zseni volt, mint a fia csellistának, tehát tényleg egész fantasztikus, nem tudtuk felfogni igazából, és hát kínlódott velünk egy-két évig, és akkor eljött egy olyan pont, amikor azt mondta, hogy növedék harmadásén fel kell lépni. Ez volt másodévnek a tavaszán valamikor, vagy valamikor fél év vége felé, és akkor kénytelenek voltunk vezényelni, és akkor én megnyertem a Balestrina Jézurek Szádmirábiliszt, hogy akkor azt elvezényék, nagyon szépen is énekelték, és akkor azt mondtam, hogy akkor álljunk ebbe bele. És akkor átolt szettig tényleg megtanultam, és belementem, és elkezdett érdekelni, ez milyen jó. És jól sikerült a koncert, és utána gyorsan jött egy Bartók kórus, azt hiszem, hogy talán a Bolyongás volt. És onnantól kezdve gyakorlatilag nem volt kérdés, hogy én karvezető akarok lenni. De nem volt a családban sem semmilyen, tehát én vegyes kar kórust, ott nem is láttam előtte jóformán, általános iskolai gyerek kórus, mit tudom. Tehát valahogyan ez az égből jött, nem tudom.
0: De és akkor egyenes út vezetett a Zeneakadémiára.
1: Hál' Istennek, igen. Ott Hartyány Judit volt a mesterem, a főtártanárom, nagyon-nagyon szerettem, és nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki. Aztán Erdei tanár úrnál voltunk kargyakorlaton, az egészen fantasztikus, tehát az az alaposság, az a mindenre odafigyelés, hát az a kisugárzás, tehát óriási. Igen, és Zeneakadémia, aztán utána szabad tanulmányok, ahogy szokták mondani, igazából az égvilágon mindenhol, ahol csak tudtam, megjelentem.

0: Az Argenteus hangműhely énekelte Orbán György művét, magazinunk vendége Kovács Gábor vezényelt. Ugye az együttes rendszeres közreműködője Szeged koncert életének, a lemezbemutató koncert is most október 2-án este az őszi kulturális fesztiválon csendül fel a Szegedi Tudományegyetem rektori hivatalának dísztermében.
1: Hát az egy csodálatos helyszín, az egy nagyon rangos helyszín. Írtó büszke vagyok rá, hogy megkaptuk. A kulturális fesztivállal való jó kapcsolatunknak köszönhetően többek között. Úgyhogy nagyon várjuk, nagyon készülünk rá, remélem, hogy minél többen eljönnek.
0: Itt van előttünk a stúdióasztalon a most megjelent lemez. Hogyan válogattátok, ugye Lodovico Viadanától kezdve Beyser Matyó Tamásig?
1: Nagyjából ez a repertoárunk alapja. Ilyen nagyon-nagyon sok darab van. Ugye azt szokták mondani, ilyenkor nagyképűen én jókat szoktam vigyorogni ezen, és a volt tanítványaim is jókat vigyorognak velem, hogy repertoárunk a régi zenétől a kortárs zenéig terjed. Ugye ezt szokták mondani az ilyen kis kórusa, de valójában a régi zene és kortárs zene, tehát azért Schubertet nem olyan sokat éneklünk, meg Mozart miséket nem. Hát igazság szerint van ezek között olyan darab, amit én mindenféle kórusnak megtanítok, akivel csak találkozom, mert annyira szeretem. A Szogáva Konlesztelle például ilyen, amit még a budapesti Monteverdi kórusban Kollár Évával énekeltem, és ott szerettem meg a darabot, és hát azóta szívem csücske, és ahol csak lehet, akikkel csak lehet elénekelem. A Hintafa az egy jó kihívás volt most. Beyser Matyó Tamás, ő nekünk írta ezt a darabot. Van egy ilyen szokás Szegeden, nagyon jó szokás, hogy már 26 éve, vagy nem tudom, minden évben a Szeged Városi Kórus Egyesület kiválaszt egy karnagyot, aki akkor éppen talán a legjobb, és lehetőséget nyújt neki arra, hogy egy maga által választott szerző által írt egyházzenei darabot önálló koncert keretében bemutasson Szeged napja május 21-e környékén. És 2017-ben Tamás pont nekem eszembe jutott, és megírta nekünk ezt a darabot. Egyébként mi vagyunk az egyetlen, akinek már háromszor volt ilyen koncertje. Ugye Tóth Péter írta nekünk az Ave Maris Stellát 2005-ben, ami aztán kötelező darab lett a debreceni kórusversenyen, tehát annak van egy karrierje. A Tamás megírta nekünk ezt az Útszignákulumot, kegyetlen nehéz, kegyetlen hosszú, kegyetlen bonyolult, ugye szerintem jó darabig még csak mi énekeljük, és akkor tavaly 25-ben Magda Dávid írt nekünk még egy kéttételes ciklust, és az mind ilyen szegedi ünnepi hangversenyen lett bemutatva. És a Tamásét nagyon szeretjük, és úgy gondoltuk, hogy rátesszük ide.
0: A lemezbemutató koncertet követően a kórus egy erdélyi turnéra indul. Mesélj erről, merre jártok, merre mentek, mi mindent énekeltek, milyen helyszíneken?
1: Hát ez egy elég torka dolog lesz. Ugye hát nekem Erdéllyel évtizedes, nagyon-nagyon szerteágazó és bonyolult és jó kapcsolatom van mindenféle megnyilvánulási szinten. Most összejött ez a három koncertes turné, és hát egészen fantasztikus lesz, mert az ökumené harsog belőle, mert az első koncertünk az Marosvásárhelyen lesz, az ottani zsinagógában, a második koncertünk Kolozsváron a Farkas utcai református templomban, ami hát tényleg egy olyan szakrális tér, hogy el se hittem, hogy megkapjuk azt a teret, de hát vannak az embernek jó barátai Kolozsváron, és a harmadik pedig Nagyváradon a Bazilikában, ahol a Regenskóri nagyon jó barátom és kollégám volt a Párcumi Kereszt Egyetem Kristófi János, és ő közben járt az érdekünkben. Úgyhogy egy zsinagóga, egy református templom, egy katolikus templom, erősen meg kell gondolni, hogy hová mit éneklünk. A Farkas utcán megmondták, hogy ott Zámbó Jimmy kivételével mindent énekelhetünk, a Bazilikában ott azért nyilván nem, a zsinagógában pedig ott is azt mondták, hogy amit akarunk, azt éneklünk. Különlegességképpen viszünk egy Salomone Rossi Zsoltárt, ami héber nyelven íródott. És most szenvedünk azzal, hogy senki nem tud héberül nyilvánvaló, de valakitől megtudtuk a kiejtést, és remélem, hogy nem rúgnak ki minket vele.
0: Gondolom a lemezről Monteverdi műve például felcsendül.
1: Hát a Farkas utcában biztos. Igen. Hát a Viadana is, az egyházzenei művek azok valószínűleg, igen. Ahol tudunk, ott éneklünk világi műveket is. Hát van még egyházzeneiből egy csomó, nincs azzal gond, hogy mit éneklünk, inkább mit adjunk ki a kedvenceink közül.
0: Akkor talán szóljon most a lemezről Claudio Monteverdi műve. Magazinunk vendége Kovács Gábor vezényel.

0: Megjelent a Szegedi Argenteus hangműhely első önálló lemeze. Magazinunk vendége Kovács Gábor vezényelt. Több évtizede tanítod az ifjú karnagyokat, hallgatókat. Hogyan látod a mai hallgatókat és a kóruséneklés ügyét, akárhogyha a kamara együttest nézzük?
1: Az a szerencsém, hogy gyakorlatilag pályakezdésem óta tanítok karvezetést, tehát én a Pécsi Konziba kezdtem, ott is volt már, és most az utóbbi pár évben Szegeden nem tanítok karvezetést, de amúgy hát egy 35 év, és végig főiskolán. És azt látom, hogy a hallgatókkal nincsen semmi baj, mert a hallgatók azok elhiszik azt, amit én mondok. Leginkább azért, mert én olyan szerencsés voltam, hogy a karvezetés hallgatók mindig énekeltet nálam a kórusba. Tehát felelősség, amit én tanítottam nekik délután 2-kor, azt este 7-kor megmutattam nekik, sőt meg is csináltattam velük. Tehát ilyen szempontból a hallgatók azok fantasztikusak. Általában a kórus énekléssel nekem eléggé kritikus véleményem van, mert szerintem nem fejlődik úgy, mint ahogy kéne. Nem olyan régen hallgattam valahol egy ilyen növendék hangversenyt, most nem mondom meg, hogy hol, meg nem is érdekes, és az jutott eszembe, hogy gerontológiai múzeumban vagyunk, mert a legfiatalabb darab is 70 éves volt. És hogy se kortárzene, se semmi, ott akkor éppen nem volt, de egyébként meg úgy látom, hogy nem állunk annyira jól ezen a téren, mint állhatnánk.
0: Tehát a repertoárválasztást tartod nagyon fontosnak?
1: Azt is, igen, de legfőképpen az, hogy egy csomó olyan hagyományt viszünk magunkkal, amit már meg kéne haladni igazából. Ezek nem rossz hagyományok, csak 60 évvel ezelőtt nem azt gondolták a kórus éneklésről, meg a kórus zenéről, meg a darabokról, amit ma kéne, hogy gondoljunk. Notabene a kórus éneklésről sem. Tehát én nagyon-nagyon tisztelek mindenkit, meg nekem a forrai karvezetőből 2 eredeti példányom is van otthon, és a Vásárhelyből is, és elhihetem mindenki, hogy kalandos úton jutottam hozzájuk, tehát ezeket kívülről tudom, nagyon becsülöm az én mestereimet is nagyon, csak 26-ban egy kicsit el vagyunk maradva, azt hiszem.
0: És mit adsz át ennek tükrében a saját diákjaidnak?
1: Progresszivitást. Tehát azt, hogy merjenek, először is kutassanak. Tehát a YouTube-ot meg lehet nézni, az összes világverseny ott van, ha repertoár kell, ott vannak a magyar kotta kiadók darabjai. Tehát ha valaki akar fejlődni, akkor tud fejlődni. Ha nem foglalkozik ezzel csak az órán, akkor gáz van, akkor nem menjen karvezetőnek, mert akkor visszamarad. És merjenek beleállni. Hozzanak új darab. Olyan is volt már, hogy irattunk darabot diplomakoncertre, és nagyon jól sikerült. Tehát, hogy én bátorságra biztatom őket, és magas szintű szakmai tudásra, amit ösztük tanúsíthatják, alaposan számon is kérek tőlük.
0: Kérlek, ajánlj nekünk beszélgetésünk végére egy felvételt a most előttünk lévő új lemezetekről.
1: Kálmán Tamás. A Duna Medli népdalok azért viszonylag kevéssé ismert, és nagyon progresszív népdalfeldolgozás.
0: Ezt énekeltétek a Kodály Zoltán magyar kórus versenyen is.
1: Igen, és szerintem elég jól sikerült, és nagyon érdekesnek tartom. Hogyha lehet, akkor én most azt választanám, mert bármelyiket választanám egyébként szívesen.
0: Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen, hogy is a meghívást.

0: Kedves hallgatóink, megjelent a Szegedi Argenteus hangműhely első önálló lemeze. Magazinunk vendége a kórus művészeti vezetője, karnagya Kovács Gábor volt. Az Argenteus lemez bemutató koncertje tehát október 2-án este 7 órakor kezdődik, melyre minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. A helyszín a Szegedi Tudományegyetem rektori hivatalának díszterme. Műsorunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: Híreket hallottak.
1: Elé került a nemzeti kisebbségek
0: jogaitérintő törvényjavaslat. Aluliak.
1: Kezdeményezték Szijjártó Péter meghallgatását a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt. Ma is marad a napos, száraz idő. A hírszerkesztő Novák József nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Közzétette az ukrán parlament a nemzeti kisebbségek oktatási jogairól szóló törvényjavaslatot. Ez a többi között bevezeti a nemzeti kisebbségi intézmény fogalmát. A státuszt olyan iskola szerezheti meg, amelyben a kisebbségi nyelven tanuló diákok száma meghaladja a teljes létszám felét. Ha a törvényt elfogadják, az adott nemzeti kisebbség nyelvén is ki lehet majd állítani a hivatalos közoktatási dokumentumokat. Ezek a jogok kizárólag az Európai Unió hivatalos nyelveit, valamint Ukrajna őslakos népeinek nyelveit érintik, és nem vonatkoznak az orosz nyelvre. Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter is üdvözölte, hogy az ukrán parlament elé került a törvényjavaslat. Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert a Nemzetbiztonsági Bizottság a BYD kapcsán, közölte a TISZA frakció. A volt külgazdasági és külügyminiszter júliusban jelentette be, hogy a kínai autóipari vállalatnál fog dolgozni a cég egyik vezetőjeként. A képviselőcsoport szerint ennek nemzetbiztonsági kockázatai lehetnek. Emlékeztettek arra, hogy a BYD beruházásához több mint 70 milliárd forint értékű állami infrastruktúra fejlesztés kapcsolódott. Szijjártó Péter pedig miniszterként szorgalmazta a kínai munkavállalók vízumkérelmeinek gyorsított eljárását. Elhatárolódott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és az Esztergom Budapesti Főegyházmegye is Osztie Zoltán budapesti plébános tisztás szavazókra tett megjegyzéseitől. A tiszteletes múlt szombaton egy szentmisén egyebek mellett azt mondta, a tiszások egy olyan erkölcsileg romlott társaságra szavaztak, amelyik elpusztítja az országot. Magyar Péter bocsánatkérésre szólította fel a plébánost, a katolikus egyházat pedig arra, hogy határolódjon el a vállalhatatlan, embertelen és a kereszténységgel mindenben szembe menő mondatoktól. Több mint a duplájára emeli a kormány az alap- és innovációs kutatásokra fordított állami forrásokat. Az összeg három év alatt 100-ról 225 milliárd forintra nő, jelentette be a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Országszerte süt a nap. Csupán a Dunántúl nyugati felén van fátyolfelhő az égen. Eső nem várható. A többnyire gyenge szél csak Sopron térségében élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24-25 fok körül alakul.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A hamburgi Elbphilharmonie Orchester Liszt és Ravel művei mellett Brahms grandiózus második zongora versenyét adja elő a Liszt ünnepen. Az egyik legösszetettebb zongora verseny ősbemutatója egykor Budapesten volt. A szólót maga a zeneszerző játszotta. A Műpában a norvég sztárzongorista Leif Uwe Ansnes a hamburgi együttes vezetőkarmesterével Alan Gilberttel karöltve adja elő. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
3: Orgona és hegedű különleges találkozása. Szamosi Szabolcs Liszt-díjas orgonaművész és Pál István Szalonna Liszt-díjas népzenész közös koncertje a Hajnalcsillag Debrecenben, Pécsett, Szegeden és Budapesten a Filharmónia orgona bérleteiben. Ne hagyja ki! Részletek és jegyek filharmónia.hu.
0: Reklámot hallottak. Sebő. Népzenei műsor Sebő Ferenccel.
4: Szeretettel köszöntöm hallgatóimat.
5: Keletre magyar. Műsorunk címe Ablonci Balázs könyvére utal, melyben a magyar történelemben már régóta jelenlévő, keletre irányuló érdeklődésről, a később Turáninak nevezett mozgalomról kapunk egészen kiváló képet. E törekvések javarésze többnyire gazdag fantáziával megalkotott elméletekből állt, melyek mögött sok érzelmi töltet, de igen csekély tárgyi bizonyíték sorakozik fel. Julianus barát még a honfoglalás által elhagyott magyarokat kívánta felderíteni, hogy keresztény hitre téríthessék őket. Az ő kalandos utazása óta sok neves kutató vágott neki a keleti útnak, immár eredetkutatás céljából. Kőrösi Csoma Sándortól Bartók Béláig. A legújabb időkben Kodály utasítására Vikár László járta be a Volga vidéket zenei rokonság felkutatása céljából. Az ő munkáját folytatja két fiatal kutató, Sipos János és Agócs Gergely. Négy részes műsorsorozatunkban Agócs Gergely számol be az eddig kevéssé kutatott Kaukázus környékén végzett gyűjtéseiről, sok érdekes zenei példával színesítve mondani valóját.
6: A magyar tudományosságban egy külön ágazat alakult ki, amit rokonságkutatásnak nevezünk. Ez nyilvánvalóan a nyelvi elszigeteltségből adódik. Természetesen a kultúránk ezerszárral kötődik Európához. A magyar nép egy európai nép. Ebben a közép-európai környezetben integrálódtunk vallásilag és kulturálisan. Két nagyon fontos kivétel terület akad. Az egyik a nyelv. Ugye nem olvadtunk be a germán-szláv latin tengerbe, a mi elődeinkkel nem történt meg az, ami a bolgár honfoglalókkal megtörtént, illetve az ő érkezésük után néhány generációval ők beolvadtak a balkáni szláv népek közösségébe. A másik nagy terület, amelyik egyértelműen megmaradt ennek a keleti kultúránknak a körében, az a hagyományos zenei kultúra. Tehát ezt már nagy népzenekutató elődeink is kimutatták, hogy a népzenénk régi rétege nem sorolható egyetlen szomszéd nép népzenének régi rétege mellé sem, hiszen ahol vannak ilyen hasonlóságok, például a románok irányában, ott az csak az erdélyi románoknál található meg, és nyilvánvaló átvételnek bizonyult. Amikor 1996-ban a Mille Centenárium évében egy sor nagyon értékes forrást újra kiadtak a magyar honfoglalás írott forrásai közül. Én nagy érdeklődéssel tanulmányoztam ezeket a kiadványokat, és ott feltűnt, hogy ez a rokonságkutatás mindig valamiféle elképzelt ős hazát feltételez, és mindig ennek felkutatására kerekedtek fel a mi derék elődeink, Julianus baráttól Vikár Lászlóig bezárólag. És arra gondoltam, hogy talán érdemes lenne a korban hozzánk közelebb álló korszakokba mutató gyökereket is egy kicsit megnézni, illetve azokat a területeket is bejárni, ahonnan a honfoglalás eseménye megindult. Tehát nem egyfajta kiinduló pontot, ős origót kerestem, hanem egész egyszerűen nem mertem annál mélyebben az időkben merészkedni, mint ahova hitelt érdemlő írásos dokumentumok vezérelnek minket. Az egyik legfontosabb ilyen dokumentum Konstantinos Porphyrogenetos bizánci császár művében található, a De Administrando Imperio, a birodalom kormányzásáról. Körülbelül Szent István királyunk intelmeihez hasonló kompilációt képzeljünk el, amikor is a császár a fiának címezve összefoglalja életének hadi, politikai, diplomáciai eseményeit, és az egyik ilyen fejezet a magyar vezérekkel való találkozásáról szól, amikor is követségben járt 948 körül, Bizáncban két magyar vezér, Tevelfia Tormás és Kálfia Bulcsú. Ők elmondták, hogy honnan indult ki a honfoglalás. A Kazár kaganátus területéről, avagy annak befolyási övezetéből, ez pedig akkoriban a Kaukázus, a Kaspi-tengerbe ömlő Volga és a Fekete-tengerbe ömlő Don folyók között volt található, és ezek a magyar vezérek ezt a területet jelölik meg a honfoglalás kiinduló pontjaként. Ebben a térségben, a Kaukázus északi előterében élnek olyan népek, amelyeknek elődei dokumentálható módon abban a korban is már ezen a területen éltek.

Ilyenek elsősorban a Elbrusz északkeleti lábainál élő balkárok, észak-nyugati előhegyeit lakó karacsályok, illetve a Kaspi-tenger mellékén, de szintén a Kaukázus előhegyeiben elterülő szállás területen élő kumukok, illetve ilyenek a nogajok is, akik a legutóbbi időkig fenntartották azt a nomád életmódot, amit a honfoglaló magyarok meg is tulajdonítanak.

Tehát ebből a szempontból érdekes számunkra ez a terület, és hát él ott sok más nép is, például az észak-oszétek, akik önelnevezése az alán mai napig, tehát alánok, akiket a magyar régi krónikák emlegetnek, Kézai Simon a magyarokat anyai ágon egyenesen alán eredetűnek jelöli meg. Tehát ők is igényt tarthatnak a mi figyelmünkre, de én azt gondolom, hogy a népzenekutató elődeink által kijelölt irányban, azaz a türk nyelvű népek irányában kell először érdeklődnünk, hiszen az előttünk ebben az irányban érdeklődő kutatók egy jelentős hasonlóságot tudtak kimutatni. Ugye már Bartók Béla törökországi gyűjtésében is emlegeti az Adana vidéki, a mai Törökország délkeleti vidékén élő nomádok között végzett gyűjtései kapcsán, hogy igen, itt fellelt hasonlóságokat, de akár Vikár László és Berecki Gábor Volga-Káma vidéki gyűjtései, akár Sipos János gyűjtései különféle egyéb török népek körében is hoztak annyi hasonló dallamot, hogy érdekeljen minket egyéb türk nyelvű népek zenei kultúrája is. Ezért indultam el én oda, a Kaukázus északi előterébe, vagy akár teljesen az északi hegyvidéki területeire. 2000-ben sikerült összeszervezni az első ilyen 3 hetes expedíciót, a másodikra 2007-ben került sor, a harmadik gyűjtési akcióm 2014 őszén lett lefolytatva, és most 3 hete érkeztem meg a gyűjtőutamról. Először a balkárok népzenéjét tudtuk nagyobb dallamanyaggal dokumentálni, majd akkor 2000-ben Sipos Jánossal együtt mentünk ki. Nekem sikerült pénzt szerezni, és gondoltam, hogy egy ilyen kolléga, aki a törökség egyéb népeinél már szerzett tapasztalatokat, az hasznos lesz, és meghívtam őt erre az akcióra. És közösen ott akkor a balkárok falvaiban gyűjtöttünk sokat, aztán 2 napra a karacsályokhoz is sikerült kiruccannunk. Majd 2007-ben Lukács József barátommal ismét majdnem 3 hetet töltöttünk a Kabard-Balkár köztársaságban, korábbi gyűjtőhelyeinken is jártunk, meglátogattuk azokat a falvakat, ahonnan már voltak adataink, annál is inkább, mert Lajta László örökbecsű megalapításával élve a gyűjtés akkor kezdődik, amikor a gyűjtő először visszatér. Ugye? Akkor már nem idegen. Először még idegen, másodszor már ismerős. Ez egy nagyon fontos lélektani különbség. És akkor 2007-ben a balkár élmények felelevenítése után átmentünk Karacsályföldre, és ott töltöttünk hosszabb időt. Hál' Istennek segítségünkre volt Albert Uzdjanov, a Karacsály-Cserkesz köztársaság akkori kulturális miniszter helyettese, aki egyébként egy falusi srác, összehívta a baráti társaságát, gyorsan elkezdett telefonálgatni, és kijelölte, hogy no, hány napig lesztek itt? Mondtuk, hát több mint 1 hétig, jó? Akkor minden nap adott mellénk egy ilyen cimboráját, és megkérte őket, hogy mindenki a saját szülőfalujába vigyen el minket, és a saját rokonságában, illetve a saját ismeretségi körében segítsen minket adatközlők felkutatásával, és hát nagyon szép értékes anyagot sikerült akkor is rögzítenünk, és ott már 2007-ben volt 2 napunk, amikor kirándulást tettünk a Kubánynak mondjuk mi a folyó orosz nevéből, de az ott élő nogályok Kobán nogályoknak nevezik magukat, a Kobán folyó mentén élő nogály falvakba is el tudtunk látogatni, hát ott hatalmas riadalmat okoztunk, mert ugye oda nem voltunk bejelentkezve. A gyorsan megérkezett egy nagyon jól öltözött fiatalember, akiről kiderült, hogy a FSB egyik tisztje, az NKVD-nek és a KGB-nek egyik utódszervezete, a Federálnaja Služba Bezopasnosti, a Szövetségi Biztonsági Szolgálat egyik embere, és kihallgatott minket szabályszerűen, de nagyon jól nevelt, jó modorú emberke volt, és a végén egy nagyon jó hangulatú beszélgetés alakult ki közöttünk. Megértette, hogy mi tényleg egy ilyen folklór gyűjtő tevékenységet végzünk ott a térségben, és a végén még segített is, az egyik falu polgármesterét oda hívták nekünk, és ő a falujában, illetve néhány szomszéd faluban szintén ezzel segítette a munkánkat, hogy elvitt minket olyan idős hagyományőrző mesterekhez, akik énekeltek nekünk. 2014-ben Sonfai Kara Dávid barátommal tértem vissza a térségbe,
Akkor ott elsősorban a dagesztáni Karanogajok falvaiban gyűjtöttünk, ott egy idős folklorista kolléga volt segítségünkre, aki szintén megszervezte az odajutásunkat ezekbe a sokszor nehéz terepeken megközelíthető településekre, vagy ezekbe a falvakba, szállásokra inkább azt mondanám, mert tényleg ők a 30-as évektől élnek letelepedett életformában, addig nomadizáló sátorlakók voltak. Majd az ott eltöltött egy hét után áthelyeztük, hogy mondjak ezt a hegymászók, az alaptáborunkat, igen, Makhacskalába, Dagesztán fővárosába, és a Makhacskala környéki Kumuk falvakba mentünk gyűjteni. Szintén nagyon jó segítőink voltak. Az egyiket úgy hívták, hogy Aznaur Csingiszhanovics Ecsejev. Ez egy televíziós főszerkesztő volt, amikor interneten felvettem vele a kapcsolatot, majd mire odaérkeztünk, hál' Istennek ő is, hogy nem egy kulturális miniszter helyettesi megbízatást kapott, és ezért saját szolgálati autóját rendelkezésükre bocsájtotta, és azzal jártuk a falvakat. Majd Karabudah-Kent városában hihetetlen, értelmes, jó kollégákat

Ismét Somfai Kara Dáviddal közösen a nogajok 21. századi helyzetét, kulturális, gazdasági, akár politikai kérdéseket is áttekintő konferencia volt ez. Azért örültem ennek a meghívásnak, mert talán a legnagyobb hasonlóságot a magyar népzene irányába itt a Kobán nogajok népzenéjében vélem én felfedezni, és nagyon-nagyon sok kérdésem volt. Akár megválaszolatlan kérdések is, hogy például egy-egy olyan népdal típus, vagy egy-egy olyan népdal változat, amelyik a magyar népzene tárában felelhető magyar népdal típusok változatának is elmenne, vajon csak ebben az egy változatban van, több változatban is él. És bizony kiderült, hogy ezek a 2007-ben rögzített dallamok nem ilyen elszigetelt, egy-egy öregkének az emlékeiből előkapart dalocskák, hanem bizony a túlnyomó többségük sok változatban rögzíthető olyan masszív anyagnak a képviseletében él a nogajok tudatában, amely az ő zenei folklórjuk törzsanyagát képezi. De természetesen találtunk új dallamtípusokat is, akár olyanokat is, amelyeknek már ott a helyszínen eszünkbe jutott egy-egy közeli magyar változata. Teljesen lélekemelő pillanatok voltak ezek, amikor ott ő elmuzsikálta az egyik népdalukat, és mi rögtön folytattuk, tehát még szólt a dombra, amikor folytattuk a magyar változatának éneklésével, és szépen ő kísérte ugyanazzal a dallammal, ugyanazzal az akkordmenettel a dallamtípus magyar változatát. Úgyhogy ezek nem csak számunkra, hanem a nogai barátaink számára is nagyon, hogy is mondjam, ilyen testvériségre rátaláló pillanatok voltak.

0: most arról mesélj egy kicsit, hogy ezek a népek hogy függenek össze egymással? Mi bennük a közös?
1: Kaukázus északi vidékeit a türk nyelvcsalád Kipcsak ágat, annak különféle nyelveit beszélő népek lakják, a nogajok, a karacsájok, a balkárok és a kumukok. Az ő etnogenezisük eltér egymástól, tehát ez a nyelvi rokonság nem minden esetben jelöl etnikai szoros kapcsolatot is. Hiszen a karacsájok és a balkárok gyakorlatilag egy nép. Ez a sztálini politika oszd meg és uralkodj alapján határozta meg, hogy ezeket a sokszor egy nyelvet, egy kultúrát képviselő népeket, ezeket fel kell osztani kisebb darabokra. Úgy képzeljük el, vannak is ilyen törekvések,

Romániában, hogy be lehet írni székely nemzetiséget. Csangó nemzetiséget, minthogyha ők nem magyarok lennének. Ők azóta számítanak két társaságnak, karacsályok vannak olyan 300 ezeren, a balkárok 70-80 ezeren, tehát nagyjából a balkárok a karacsályok székelyei. A déli szomszédaik, Grúzia Szvanétia nevű tartományának lakói a szvánok, őket így nevezik Szovarti. Szovarti. Most ugyanebben a már felemlegetett forrásban a magyar vezérek a bizánci császárnak arról is hírt adnak, hogy nem az összes türk, mert hogy ezt a szót használják, nem mondják, nincs kimondva az, hogy magyar, a turkoknak nem az összes törzse vonult be a Kárpát-medencébe, hanem egyesek hátra maradtak, és letelepedtek Perzsia vidékén, ez így van mondva, ebben a kontextusban ez azt jelenti, hogy ott a kelet felé eső tartományokban. És elnevezték magukat, a görög szövegben így áll, Szavartoi Aszfaloi. Az aszfalóit úgy fordítják, hogy bátor, tehát bátor szavárdoknak. Ezek lennének a szavárd magyarok, akiknek a felkutatására például Julianus is elindult, és ez magyarázatot adhatna arra, hogy miért találunk náluk olyan népdalokat, amelyek létező magyar népdaltípusok érvényes változatai. A nogajok, a következő nép, ők klasszikus pusztai nomádok voltak. A Krím félszigetén egyesek letelepedtek közülük, kereskedő és földművelő életformára áttértek, ezeket nevezték aztán később krimi tatároknak, és így különböztették meg a krimi nogajokat a krimi tatároktól, hogy akik megmaradtak a nomadizáló, nagy állattartó, pásztorkodó életformában, őket továbbra is nogajoknak nevezték, és csak a letelepedetteket, ugyanazt a nyelvet beszélik gyakorlatilag, azokat kezdték krimi tatárnak nevezni. Na most a nogaj horda az egy nagyon erős állam volt. Az Arany Horda területén alakult ki, miután az egyik vezérük, az a bizonyos Nogai, csatlakozott Tamerlánhoz, és egyesített hadaik gyakorlatilag az első jelentős győzelmet arattak a mongolok fölött a 15. században. Tamerlán azzal ajándékozta meg Nogait, azzal köszönte meg a segítségét, hogy az Arany Hordából így kiszakított részeket, nekiadta és megengedte, hogy ő megalapítsa a saját államszervezetét, és Nogai vezérről elnevezték Nogai Hordának. Azóta nevezik magukat a nogajok nogajoknak, ezek a kipcsak törökök. Addig különféle törzsneveik voltak, és ne úgy képzeljük el Szkítiát, Hunniát, az alánok, a kazárok, a nogajok birodalmát, mint hogy Németország az, az a hely, ahol németek laknak és németül beszélnek. Nem, ezek nomád birodalmak voltak, és nagyon sok nemzetiségű, ugyanúgy, mint a királyi Magyarország. Gyakorlatilag az uralkodó osztály volt nogai nyelvű, etnikumú kultúrájú, de az ő hatalmuk az 1780-as évekig, egészen az Aldona vidékéig kiterjedt, magyarul a moldvai csangók a nogajok alattvalói is voltak. Budzsáknak nevezték Moldvát ők, tehát nem igaz az a tétel, hogy a kipcsak török népekkel a magyarság az etnikai érintkezését a honfoglalással, a honfoglalás korában elvesztette. Nem, hiszen a magyarok, legalábbis Moldvában, folyamatosan kapcsolatban álltak velük, illetve ezek a különféle erdélyi tatárnak mondott betörések a legtöbb esetben nogajokat jelentettek. A nogajok állama, aztán később ugye a krimi tatár kanság vette át ezt a szerepet. Egy hasonló vazallusi rendszerben állt a portával, az oszmán birodalommal, mint annak idején Erdély. És ha valami konfrontációra került sor az erdélyi fejedelmi udvar és a porta között, akkor ilyen büntető hadjáratokat intéztek, és oda küldték a nogajokat rendet teremteni Erdélybe. Tehát, hogy nem jó emlékeink vannak, vagyis az erdélyi magyar testvéreinknek nem jó emlékeik vannak ezekről a tatárokról, tatár dúlásoknak nevezték ezeket a betöréseket, de bizony azok is több, mint valószínű, hogy nogajok voltak. Amikor viszont béke volt, akkor békésen éltek együtt, és megvalósult ez az etnikai érintkezés az összes interetnikus kapcsolatra lehetőséget adó helyzetekben. És én azt gondolom, hogy pont azért találunk ilyen sok hasonlóságot elsősorban a moldvai csangók hagyományos zenei kultúrájának irányában a nogajok népdalai között, mert hogy ez az etnikai kapcsolat eléggé hosszú, és úgy tűnik erős is lehetett. És hogyha valaki azt mondja, hogy hát, az nem úgy van, az a nóta, az a románoknál is megvan, és ez román átvétel, szeretnék minden ilyen kollégát körültekintésre inteni, és nem kizárni azt a tényt, hogy nogajok, az ott maradt nogai etnikumú lakosság
nagy arányban el is románosodhatott azóta, és nincs kizárva, hogy pont azoknak a románoknak a zenéjében, ahol ilyenfajta hasonlóságokat látunk, ugyanazok a zenei elemek maradtak fenn, mint amely zenei elemek fennmaradtak a moldvai csángok zenei hagyományában is. És ez az oka annak, hogy a nogajoknál is megtaláljuk ezen dallamok közeli változatait. A nogajok egy ilyen klasszikus lovasnomád nagy nép volt, hatalmuk fénypontján az 1580-as években az országuk az Aral-tótól egészen az Aldunáig kiterjedt, ezért találhatunk mai napig diaszpórákat ezen a hatalmas területen, sőt, hát Kazahsztánban a karakalpakok is a nogajokból váltak ki, nem is olyan rég, a 19. század végén, tehát hasonló etnikai viszonyban vannak a karakalpakok a nogajokkal, mint mondjuk a moldvai csángók velünk, anyaországi felvidéki erdélyi magyarokkal. Tehát a karakalpakok Kazahsztánban, ott az Aral-tó vidékén vannak nogai nemzetségek is, majd szépen Asztrahány környékén, ugye a Volga torkolat vidékén, ott a Kaspi tenger észak-nyugati csücskében, ott is laknak nogájok, majd a karanogájok, ők vannak a legtöbben, körülbelül 100 000, ők lakják itt a Kaspi tenger mellékét Dagesztánban, a Stavropoli területen a Jetiszán nogájok, a Kobán nogájok, a Kubány folyó mellékén, a Kirim nogájok Krimben, és a sor zárják a dobrudzsai nogájok Konstanca környékén Romániában. Tehát, hogy ez egy hatalmas nagy terület, és olyan szinten értik egymást, mint te meg én, vagy egy palóc, meg egy budapesti magyar.

0: Keletre magyar. Agócs Gergely négy részes úti beszámolójának első részét hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Sebő Ferenc.
1: A 2017. június 30-ai adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Szejdl Dénes nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A tavalyi kamara.hu koncert sorozat egyik hangversenyét idézzük. Alcíme: Falevél az emberiség fáján. Csáki András gitáron, Irina Abrigo és Steven Warts hegedűn, Jürg Déler brácsán, Szabó Ildikó és Perényi Miklós cellón, Várjon Dénes és Simon Izabella zongorán játszik. A felvétel a Zeneakadémia Solti termében 2025. november 21-én készült. Elsőként hallgassák meg Luigi Boccherini D-dur gitár ötösét. Csáki András gitáron, Irina Abrigo és Steven Warts hegedűn, Jürg Déler brácsán, Szabó Ildikó gordonkán játszik.

Bokkerini D-dur gitárötösét hallották, Csáki András gitáron, Irina Abrigo és Steven Warts hegedűn, Jürg Déler brácsán, Szabó Ildikó gordonkán játszott. Ludwig van Beethoven A-dur szonátája következik, opusz 69. Gordonkán Perényi Miklós, zongorán Várjon Dénes játszik.

Beethoven Ádur szonátáját hallották, Perényi Miklós játszott Gordonkán, Várjon Dénes zongorán. Johann Sebastian Bach 1007-es jegyzékszámú G-dur szóló szvítje következik, az előadó Perényi Miklós.

Perényi Miklós előadásában hallották Johann Sebastian Bach G-dur szóló szvittjét, jegyzékszáma 1007-es. Befejezésül Wolfgang Amadeus Mozart 493-as köhö jegyzékszámú S-dur zongora 4-ese következik. Simon Isabella játszik zongorán, Steven Warz hegedűn, Jürg Déler brácsán, Szabó Ildikó gordonkán.

0: Mozart 493-as köhögjegyzékszámú S-dur zongora négyesét hallották. Simon Isabella zongorán, Steven Wartz hegedűn, Jürg Déler brácsán, Szabó Ildikó gordonkán játszott. Kamara.hu fesztivál. Falevél az emberiség fáján. Ez volt a koncert alcíme. Közreműködött Csáki András gitáron, Irina Abrigo és Steven Wartz hegedűn, Jürg Déler brácsán, Szabó Ildikó és Perényi Miklós csellón, Várjon Dénes és Simon Isabella zongorán. A felvétel a Zeneakadémia Solti termében 2025. november 21-én készült. A zenei rendező Vesz József, a hangmérnök Melha Kálmán, a szerkesztő Seidl Dénes volt.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban kérem hallgassák meg Richard Strauss Hősi élet című szimfonikus költeményét, Opus 40. A tételek: a hős, a hős ellenfelei, a hős társnője, a hős küzdőtere, a hős békeműve, a hős világtól elfordulása és tökéletessé válása. Előadja a Nyugat-Német Rádió szimfonikus zenekara Éva Olikainen vezényletével. A felvétel a Kölni Philharmóniában 2025. november 20-án készült.

0: Kedves hallgatóink, Richard Strauss Hősi élet című szimfonikus költeményét hallották, opusz 40. A tételek: a hős ellenfelei, a hős társnője, a hős küzdőtere, a hős békeműve, a hős világtól elfordulása és tökéletessé válása. A Nyugat-Német Rádió szimfonikus zenekarát Éva Ollikainen vezényelte. A kölni Filharmóniában 2025. november 20-án készült a felvétel. A szerkesztő Otmár Dávid nevében is elköszönés, további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Híreink következnek.
2: Nem kell leállítani a paksi erőművet a Duna alacsony vízállása miatt. A vezetés közben mobilozó sofőröket figyelik jövő héten a rendőrök. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Jó napot kívánok a szerkesztő Bánáti Bence nevében is. Nagy Zsombor vagyok. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és az elkészült fenékküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. A vízügyi szakemberek szerint a tartós aszály miatt a hétvégén Budapesten rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje, de Pakson nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Feljelentést tett a honvédelmi miniszter, amiért az előző honvédelmi vezetés mindössze 500 millió forintért adott el 108 darab páncélozott szállító harcjárművet Szerbiának. Ruszin Szendi Romulus elmondta, egy olyan értékbecslő céggel becsültették fel a járműveket, amelyik korábban ingatlan becsléssel foglalkozott. Noha a minisztérium a becsült árnál drágábban adta el az eszközöket, először a saját cégének, majd a vállalat még drágábban értékesítette a járműveket Szerbiának. A miniszter szerint a nyomozó hatóságoknak kell eldönteniük, hogy történt-e visszaélés. Saját hatáskörbe vonta a központi nyomozóügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, hogy a nyomozás az ügy minden szálára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Mint írták, a nyomozás a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartása miatt indult. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozóügyészség folytatott eljárást. Utólagos normakontrollt kér az Alkotmánybíróságtól három témában is a Fidesz-KDNP frakció szövetség. Nehezményezik az Otthonstart programhoz kapcsolódó kiemelt beruházások építési engedélyeinek felfüggesztését. A magyar önkormányzatiság elleni támadásként értékelik a polgármesterek és a megyei közgyűlési elnökök illetményének befagyasztását és költségtérítésük elvonását. Ezen kívül választ várnak arra, hogy alaptörvénysértő-e az országgyűlési őrség megszüntetése, illetve a terrorelhárítási központtal együtt beolvasztása a rendőrségbe. Fokozott közúti ellenőrzést tart jövő héten a vezetés közbeni mobilozás és egyéb figyelemmel terelő eszközök használata miatt az országos rendőrfőkapitányság. Az európai szintű akcióban a rendőrök kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Jövő szombaton ismét látogatható lesz a Sándor Palota. Az érdeklődők vezetett sétán nézhetik meg a koraklasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, valamint különleges történeteket hallhatnak, például a titokzatos római szarkofágról. A látogatásra a Sándor Palota honlapján lehet jelentkezni. Végül az időjárásról. Holnap is marad a napos, száraz idő. Fátyolfelhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk.
1: híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
4: Zongora és cimbalom idézi meg a modern zene egyik legfontosabb előfutára, Liszt Ferenc kivételes művészi világát a Liszt ünnepen. A cimbalom hangzása Liszt számára különösen fontos volt, magyar identitásának egyik szimbólumát látta a hangszerben. Fülei Balázs és Szalai András a zeneszerző kései zongora műveit cimbalom zongora átiratokban szólaltatják meg, hogy újszerű jelentéssel ruházzák fel Liszt hallatlanul eredeti darabjait. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Egy ház és rengeteg titok. Kristóf csak egy szivárgás forrását keresi, de valami sokkal nagyobbat talál. Reisz Gábor új filmje Egyetlen péntek délután történetén keresztül mutatja meg, milyen gyorsan felbojdulhat egy egész lakóközösség. Földszint. A Velencei Filmfesztivál után már a mozikban.
7: Orgona és hegedű különleges találkozása. Szamosi Szabolcs, Liszt Díjas orgonaművész és Pál István Szalonna, Liszt Díjas népzenész közös koncertje a Hajnalcsillag, Debrecenben, Pécsett, Szegeden és Budapesten a Filharmónia orgonabérleteiben. Ne hagyja ki! Részletek és jegyek filharmónia.hu.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
8: Jó napot, jó zenehallgatást kívánok a kedves hallgatóknak. A stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Erdős Béla nevében is. SMS számunk 0630303160, e-mail címünk muzsikálódélután@kukacradio.hu. Ide írhatnak, ha van kérdésük, észrevételük, vagy ha mondjuk egy koncertélményt szeretnének megosztani velünk, ugye tegnap a Zenevilágnapján szerte az országban nagyon sok helyen rendeztek koncerteket. A mai muzsikáló délutánt pedig trombita szóval indítjuk, Hummel Ezdur trombita versenyéből hallgassuk az első tételt, Tarkövi Gábor a szólista, a Bambergi Szimfonikus Zenekart Karl-Heinz Steffens vezényli.

Johann Nepomuk Hummel Ezdur trombita versenyéből. Ez volt az első tétel. Tarkövi Gábor volt a szólista, közreműködtek a bambergi szimfonikusok, vezényelt Karl-Heinz Steffens. Most Harry Purcell zenéje következik, a Tündér királynő című szemi operából hallunk részletet, ez ugye egy ilyen félig opera, és azt szokták mondani, hogy nagyjából a mai musicalnek felel meg, ugye sok táncbetét, meg szöveges rész is van ebben a műben, és hát Legány Dezső azt írja a könyvében, ugye Shakespeare Szent Iván éj álom című drámája nyomán született ez a Tündér királynő, és azt írja, hogy zenéjét az a játékos szellem élteti, amivel a nagy költő annak idején papírra vetette bájos, szeszélyes tündéri világot. Ebből következik, hogy e zene könnyűsége mellett is magas röptű, és a színvonalban szinte semmi ingadozás sincs. Valóban a Shakespeare-i mű ízét és zamatát adja hangokban, fel tudja támasztani légkörét. Hát akkor hallgassunk, vagy kóstoljunk most vele mi is ebbe a világba, ebbe a tündérvilágba. Az első felvonásból hallunk részleteket. Előadja a Lézár Florisson, vezényel William Christie.

szemét kifigurázva bohóckodott, és a magánszámának a közönsége csak úgy dőlt a nevetéstől, és persze Chopin a bécsi sörcsarnokokat is felfedezte, ahol idősebb Johann Strauss és Josef Lanner húzta akkoriban a keringőt a vacsorához, és bizonyára ezek a keringők is hatással voltak rá, és ez talán érződik is művein. Chopintől most az Ázdor keringőt hallgassuk, opusz 34, numero 1, Kocsis Zoltán zongorázik.

Ez volt Chopin-től az Azdur keringő opusz 34 numero 1, Kocsis Zoltán zongorázott. Következik most Georg Druszecki C-dur szimfóniájából az Allegro, a Gödöllői Szimfonikus Zenekart Balé János vezényli.

0: Georg Drusecki C-dur szimfóniájából ez volt a negyedik tétel, az Allegro, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar játszott, vezényelt Bali János. Lássuk, mi hír az utakon, közlekedési hírek. Az Útinform írta, hogy baleset történt az M5-ös autópályán Budapest felé, a 67-es kilométernél. A belső sávon haladnak a járművek, és szintén baleset történt az M5-ösön Budapest felé, a 71-es kilométernél is. Ott is a belső sávon halad a forgalom, 4-5 kilométeres a torlódás. Az M1-es autópályán Budapest felé Tatától Tatabányáig torlódik a forgalom, és rövidebb, hosszabb szakaszokon lassul a forgalom Biatorbágyig. A 12-es főúton baleset történt Vác és Verőce között. A 3-as kilométernél a forgalom egy sávon váltakozva halad. Aszfaltoznak a 81-es főúton Kisbér közelében, a 43-as és 44-es kilométer között. A forgalmat jelzőőrök irányítják. Mindkét irányba lassulnak, torlódnak a járművek. Vezessenek figyelmesen és segítsék egymást a közlekedésben.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 3:04, elérkeztünk lemezajánló rovatunkhoz. A közelmúltban jelent meg Miranda Lihu hegedűművész és Borbély László zongoraművész első közös lemeze, amelyen Beethoven két hegedű zongora szonátája hallható. A lemez már a nemzetközi klasszikus zenei sajtó figyelmét is felkeltette, az első kritikák pedig energikus, érzelmileg megkapó, finom, mégis erőteljesen közvetlen előadásként írják le. A lemez egy 8 éve épülő művészi együttműködés első közös felvétele. Miranda Lihu és Borbély László ez idő alatt rendszeresen dolgoztak együtt, koncertjeiken pedig Beethoven művei is visszatérő szerepet kaptak. A Beethoven szonáták felvétele egy nagyobb terv első állomása, a két művész célja, hogy a közeljövőben Beethoven valamennyi hegedű zongora szonátáját közösen előadja és rögzítse. Most hallgassuk a C-moll szonáta finálé tételét. Ez az opusz 30-as numero 2-es szonáta. Miranda Lihu hegedül, Borbély László zongorázik.

Ez volt Beethoven C-moll szonátájából a negyedik tétel, a fináli. Miranda Liu játszott hegedűn, Borbély László zongorán. És hát azt hiszem, valóban egyet értetünk a kritikával, hiszen valóban energikus, érzelmileg megkapó, finom, mégis erőteljesen közvetlen előadásban hallhattuk ezt a szonáta tételt. Arthur Sullivan lesz a következő zeneszerzőnk, aki hát többek között Shakespeare Macbethjéhez is komponált színpadi kísérőzenét, és ezt 1888-ban mutatták be Londonban. Ebből hallgassuk most a nyitányt. Előadja a Hanover Band, vezényel Tom Higgins.

Arthur Sullivan Macbeth koncert nyitányát hallottuk, előadta a Hanover Band, vezényelt Tom Higgins. Johann Sebastian Bach zenéje következik, az 528-as jegyzékszámú E-moll triószonátából az Andantént játsza most David Frey zongorán.

Milyen szép volt ez az andante, nehéz az ilyen zenék után megszólalni. Johann Sebastian Bach 528-as jegyzékszámú émol szonátájából szólt az andante. David Frey játszott zongorán, ugye a francia zongoraművészt különösen Bach, Mozart és Schubert műveinek érzékeny, elmélyült interpretációi tették világszerte ismerté. Hát azt hiszem, hogy ez az előadás is ilyen volt. De legutóbb augusztusban járt Magyarországon, Veszprémben, az Auer Fesztiválon lépett föl, akkor Mozartot játszott, Mozart zongora versenyt. Most hallgassuk Sárgónó Faust operájából Margit áriáját a negyedik felvonásból. Itt Margit egyedül van a rokkánál, és Faustot várja. Azt énekli, hogy Ilnövörien pá, vagyis nem jön vissza, így kezdődik az ária, és hát ebben a dalnak a hangulatában ugye egyszerre van jelen a vágyakozás Faust után, a félelem, hogy a férfi elhagyja, a bizonytalanság, a nyugtalanság, és a reménykedő szerelem is. Ugye Margit várja Faustot, és közben a szerelmükre gondol. Ez dramaturgiailag egyébként egy fontos pillanat, hiszen Margit már érzi, hogy Faust távolodása valami rosszat jelent, sejtet. Csecsiria Gazdia énekel a Velszi Nemzeti Opera zenekarát, Carlo Ricci vezényli.

0: különböző koncerteken, de ilyen koncerten még nem, és hát elég érdekes összfüggések vannak, általában nem megmutatni a közönségnek a különböző korok összefüggéseit, illetve az egy iskolákon belül való összefüggéseket, úgyhogy próbáltam úgy alakítani, hogy a közönség is hallja, akár azok is, akik esetleg nem szabadul érnek. És hát Kurtág György darabjai pedig azt hiszem, hogy ezek fordulók kapcsolatlanok voltak. Én rögzítettem feleségemmel az összkiadásnél két zongora nézes darab voltak. Hát ez egy nagyon különleges, rengeteget tanultam belőle, és azt hiszem, hogy nagyon érdekes színpontjai lesznek a klasszikus részek a műsornak, illetve hát azt hiszem, hogy nagyon érdekes környezet van a Kurtág darabra, akár rám, akár a Wolfpitár darabba.
1: Erre a kölcsönhatásra szerettem volna rá kérdezni, hogy ez létre, és hogy lesz elképzelni. Nyilván az ismerjük, amikor mondjuk két kép egymás mellett más ilyen többet jelent, mint egyedül. De hogyan fognak ezek a kölcsönhatásba lépni, és egyáltalán mi lett a kapcsolat nyilván azon, hogy nagyszerű zenék és nagyszerű zeneszerzők?
0: Hát azt hiszem, az ZF az megint csak azonról is adnak az akadémiai székfonalon, mert összetem maga a zongon, és egyáltalán a zongora hangoló törődésére. Az elképesztő végtelen tárháza a zongora hangot, amit ki lehet csinálni a hangszerből. És Kurtág György játékos című sorozatában nagyon sok lehetőség van az ember megküzdeni a hangját, és egyszerűen harcoljon azért, hogy minél szebb vagy akár minél kösebb hangot hozunk ki a zongorával, éppen az ott egészen akár általános vagy egy soros darab, ami egy kicsit ilyen a Bartókénás mikrokozmosz, ahogy hívtam, szóval, hogy az emberre picit ráérsz, akkor az rendesen más a klasszikus zenét, hogy a darabot. Nem kell itt tulajdonképpen egészen közvetlen kölcsönhatásra gondolni, itt mindenkinek mekkora jelentkező van, mit vesz ebből magának, de azt hiszem, hogy nagyon érdekes is, és hát nagyon, nekem is nagyon kadar mindig végigjátszani ezeket a darabok egymás után, mert mindig olyan egy nagyon jó, vagy egy nagyon jó könyv, mindig más összefüggések veszek észre.
1: Hát a sorrend Rámó Chopin közük Kutek Szünerável, és Wolfét, hát el még egy picit beszélünk.
0: Hát ugye Péter, már mondtam, hogy régi a kapcsolatom, azt hiszem, sok tíről ismerjük egymást, és az ugrási nyitékatlan be Miskolcon, hát nagyon szorosan kapcsolatunk. Írt nekem két teljes sorozatot, illetve nem nekem, csak én mutattam be most már ezeket a sorozatokat. Tényleg a világon mindenhol játszák, felkerült olyan ajánlási listákra, ami egészen komoly szízsű teljesítmény, azt hiszem, hogy zene előttől is, és együtt tanától az anyagtól, akkor a zenének hívunk. Tehát hogy ez egy nagyon fontos dolog számomra is, mindenki számára, hogy volt a zenék is állva, legyenek esetleg olyan tanulási sákon, ahol gyerekek éppen klasszikus zenét játszanak, például már gyerekeknek is darabokat. És hát ez a szonáta régóta terben volt. Ez az MG3-ben született, akkor eljátszottam egy kisebb stúdiókoncerten és két kisebb koncert, de ilyen a közönséget még sosem húzott el. Ez egy ilyen beszes hangvétel szólta, de van benne minden, hiszen Péter az nagyon közel áll a zenéje is, és Sostakovics, úgyhogy egy nagyon érdekes és izgalmas mű, és nagyon vitózta. Azt gondolom, hogy a közönségnek nagyon fog tetteni.
2: Balogh József zongoraművészt hallották, aki tehát holnap a Zen Akadémia nagy terében lép fel. Most ehhez csódon hallgassuk Wolf Péter, Wolf Temperiert Eszel a vér sorozatából az első tétel, az Invokációt, Balogh József zongák.

József zongrázott. Azt hiszem, Petejük példája nagyszerű, mint arra, hogy mely jó egymásra találni, akkor ő a dobművész volt, és Varó József, gondolok, egy gyümölcsöző ez a kapcsolatuk. Ott egy hegylinfónia részlet következik, méghozzá egy londoni szimfóniából idézünk, ez a numero 98 űrszimfónia, a finálét játszott osztrák magyar hegylinzenekar, ezért az együttest alapító Fischer Ádám.

Ez volt a finálé Haydn numero 98-as B-dur szimfóniájával, az osztrák-magyar Haydn zenekar játszott Vényel kisarátán. Virágtól következik egy operarészlet, 3 perces ária az Armida Tibombáborában című operából, a tím szereplő áriáit Stramingardo.

Bádi Armida táborában cióperájába szólt Armia áriája a másik felvonásból. Szeramigádó inekt közeműdött a Magyar Italiano vezényelt Rinaldo Alessandrini. Rossini lesz a következő komponista, tőle most operát fogok hallgatni, a Parisletet, hanem egy hangszeres szonátát, tulajdonképpen kvártet, négy vonós hangszerre írta Rossini, ő hatot írt ilyen szonátát, ebből most a G-dur szonáta első tétele szól a moderátor, de zenekari váltat, mert tudós kamarazák a kis elszetetlen műsorúra tűzik ezeket a szonátákat. A G-dur szonát első tétele olyan, mintha ilyen kikás vagy kuncogás lenne az elején, lehet, hogy erre gondolt Rossini, aki egyébként remek parodista is volt. Az én Martin de Phil kamarazák a játék vezényel nevű Marinette.

Tóth Kacag Rossinyel együtt Gitúrszon első tétet játszotta a londoni Szén Mártin de Felcamakar vezényelnevmelinek. Még egy zenét hallgatunk meg a háték 5 pontosabb negyűből két étel, de már most elmondom, hogy a budapesti helyszínek mellett sorsunk majd ilyet Gödöllőre, a Királyi Kaséba, vasárnap estére, és Debrecenbe, a Szent Anna Székesegyházba hétfőstére. És akkor Tojost két étel, Weiner Leo harmadik divertimentójából, Juhász Réfa és Vanuta Miskuci Szimfkurnek játszik, a Kamete Kovács László.

0: Vele a harmadik divertimentójából szó két étel, a háztrifa és a masaró, Kovács László az élet Mirko szimfonikus zenekart.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánl. Reklám.
2: A kortárs Afrika zen legendája Steve Ray idén ősszel ünnepli 90. születésnapját. A Snapper a vízzenére specializálódott London Zimonietta szólaltatja egy darabjait. Reprezentatív koncerten életmű több országában hangznak el művek, például Magyarországon ritkábban előadott dobos, de a New York utcák a szférájából lett titály. Vagy a Radiohead együttes néhány dalát újra gondoló Radio Revek. További információ és egy vásárlás, ne pont.
3: Egy este, ahol a klasszikus zene legfinyebb ékvei ragyognak fel. Rádiózett a ránkidzső elad exkluzkó szeret az neonján. Halsa meg Mozart izlekkel átó zongora versenyét kétszeres kosúrja zongrambész ránkidzső tolmácsolásában. Este melkend a lenyűgöző Jupiter szimfónia és Haydn szellemes G-dur divertimentója. Az est karmestere Kovács János. Találkozzunk október 13-án a Zeneakadémián. mrme.jegy.hu
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Egy ház és rengeteg titok. Kristóf csak egy szivárgás forrását keresi, de valami sokkal nagyobbat talál. Reisz Gábor új filmje Egyetlen péntek délután történetén keresztül mutatja meg, milyen gyorsan felbojdulhat egy egész lakóközösség. Földszint. A Velencei Filmfesztivál után már a mozikban.
5: Orgona és hegedű különleges találkozása. Szamosi Szabolcs, Lisztdíjas orgonaművész és Pál István Szalonna, Lisztdíjas népzenész közös koncertje a Hajnalcsillag Debrecenben, Pécsett, Szegeden és Budapesten a Filharmónia orgona bérleteiben. Ne hagyja ki! Részletek és jegyek filharmónia.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 5 perc elmúlt fél öt, elérkeztünk a rejtvényhez a mai muzsikáló délutánban. Mondom először a nyereményeket. Kisorsolunk egy darab belépőt a Gödöllői Hárfa Fesztivál vasárnap esti koncertjére. Ez tehát október 4-én lesz, 19 órától a Gödöllői Királyi Kastélyban. Letícia Belmondó és Nicolas Tullier hárfa estje lesz. A hárfa irodalom remekeiből válogatnak, tehát vasárnap este 7-től Gödöllőn. Aztán van két jegyünk hétfőn, október 5-én este 7:30-ra a debreceni Szent Anna Székesegyházba. Ahogy az előbb hallhatták, hegedű orgona koncert lesz, Szamosi Szabolcs orgonál, Pál István Szalonna hegedül a Filharmónia Magyarország rendezésében. Többek között Bartók és Bach művek is felcsendülnek. Tehát hétfőn este a debreceni Szent Anna Székesegyházban. Van két jegyünk jövő héten, szombaton, október 10-én, este 8 órára a budapesti Szent István Bazilikába. Az első Stephanus Nemzetközi Orgona Fesztivál lesz. Virág András és Szotyori Nagy Gábor orgonál. Tehát szombaton, október 10-én, jövő héten, szombaton, este 8-tól a Szent István Bazilikában. És van két jegyünk jövő héten vasárnap, október 11-én, délután 3 órára a Turaida Színházba. Oszkár

Wild Bunbury, avagy Hazudj igazat című zenés komédiáját adják elő. A rendező Forgács Péter. A főbb szerepekben Kurkó J. Kristóf, Valázsik Péter és Nagyváradi Erzsébet. Tehát a Turaida Színházban Oscar Wilde komédiája október 11-én 15 órától. A tárgyereményünk pedig egy CD, Ennio Morricone filmzenéi hallhatók rajta. Egy szimfónia tételt fogunk hallani, ismert szimfóniáról van szó, azt gondolom, úgyhogy talán nem lesz nehéz a kérdés. Van egy címe, egy mellékneve ennek a szimfóniának, nem a zeneszerzőtől származik. Vajon mi a címe ennek a szimfóniának? Ezt várjuk megfejtésként. SMS-t a 06303030160-ra küldhetnek, e-mail címünk pedig muzsikálódélután@kukacradio.hu, és ne felejtsék el megírni a saját nevüket, illetve azt, hogy melyik nyereményre pályáznak.

Ez volt a rejtvényzenénk, egy szimfónia tételt hallottunk, és a szimfónia címére, melléknevére voltunk kíváncsiak. A helyes válasz befejezetlen, mert hogy ez Schubert 8. hámol szimfóniájának volt az első tétele, és ugye a befejezetlen címet kapta ez a szimfónia, hiszen csak két tétel készült el belőle teljesen. A Salzburgi Mozarteum zenekara játszott, Vég Sándor vezényelt. Nagyon sok válasz érkezett, és a hallgatók többsége kitalálta, hogy ez a befejezetlen szimfónia volt. Érkeztek más válaszok is, például a tragikus vagy búcsú szimfónia, de a legtöbb válasz az jó, és akkor már is mondom a szerencsés nyertesek nevét, mert most végeztünk a sorsolással. Liska Márton, Pósa Falvi András, Móricné, Korcsmár Éva, Sámi László és Vámos Kata. Ők a mai szerencsés nyertesek, szívből gratulálunk nekik, és köszönjük mindenkinek a játékot. Most pedig egy tűztánc következik Manuel de Falla-tól, ez a bűvös szerelem egyik tétele, előadja az Izrael Szimfónietta, vezényel Mendi Rodem.

Manuel de Falla a Bűvös szerelem című művéből szólt a tűztánc, a Sacromonte mészkő barlangjaiban élő cigányok titkokkal, babonákkal és tragédiával teli színes élete elevenedik meg ebben a táncjátékban, és a híressé vált tűztánc pedig egy ősi pogány ritusokat idéz, hasonlóan, mint mondjuk Stravinsky tavaszi áldozatában. Még egy zenét hallgatunk meg az óra végén a hírek előtt, Pedro Guerrero de Perra Mora darabját előadja az Esperion együttes.

0: Pedro Guerrero, spanyol reneszánsz zeneszerző, Di Perra Mora darabját hallottuk, előadta az Esperion együttes. Tizenhét óra.
1: Híreink következnek.
2: Már a központi nyomozó ügyészség vizsgálja az aranykonvoj ügyet. Több mint 6000 család kap utólag iskolakezdési támogatást. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Jó napot kívánok a szerkesztő Bánáti Bence nevében is. Nagy Zsombor vagyok. Saját hatáskörbe vonta a központi nyomozó ügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, hogy a nyomozás az ügy minden szálára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Mint írták, a nyomozás a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartása miatt indult. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozóügyészség folytatott eljárást. Feljelentést tett a kormány az Alapjogokért Központ vezetőinek megbízási díjai miatt. Az eljárásban bruttó 188,5 millió forint közpénz elszámolását kell tisztázni. A központot működtető Kft. 3 év alatt összesen 410 millió forintot kapott a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül. A szakmai programokra, működtetésre kapott összegről évente szakmai beszámolót kellett készítenie, de ezekhez konkrét tanulmányokat vagy kutatási jelentést nem csatoltak. A kormány álláspontja szerint ez felveti a költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúját. Az Alapjogokért Központ visszautasította, hogy jogszabályt sértett volna, és közölte, bármilyen eljárásban együttműködik. A Kereszténydemokrata Néppárt szerint semmilyen érdemi intézkedést nem tesz a kormány a kedvezőtlen gazdasági folyamatok megfékezésére. Az ellenzéki párt úgy véli, a kabinet kommunikációs akciókkal próbálja elfedni a gyárbezárásokat, a növekvő munkanélküliséget és a drágulást. Hozzátették, a gazdaság lassulása miatt felhalmozódó nehézségeket hamarosan mindenki közvetlenül meg fogja tapasztalni. Pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 ezer forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 ezer forintos utalványt kapnak, amely iskolaszerekre, ruházatra, vitaminokra, könyvekre vagy akár szemüvegre is felhasználható. Lezárult a közmédia jövőjéről indított szakmai egyeztetés. A beérkezett beadványok a legfontosabb feladatnak, a közönség bizalmának megerősítését jelölték meg, valamint kiemelték a többi közt a szerkesztői függetlenséget, a hiteles és modern tájékoztatást, tartalomgyártást. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium közleményében célként jelölte meg, hogy a közmédia vezérigazgatói pályázatán a jelöltek a megfogalmazott javaslatokra is térjenek ki. Ezek ismeretében alakítsák ki stratégiájukat. Franciaország egyik legrangosabb állami művészeti elismerését vehette át Tóth Krisztina költő, író és műfordító. A művészeti és irodalmi rend irodalmi fokozatával olyan alkotókat díjaznak, akik munkásságukkal nagy hatást keltettek Franciaországban és a világon. Az írónőnek hamarosan franciául is megjelenik a Majom szeme című regénye. Holnap is marad a napos, száraz idő. Fátyolfelhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az idén 70 éves Tihanyi Lászlót zenés színházi darabjaival köszönti a Liszt ünnep. Az Arabeszk című egyfelvonásos, Don Giovanni történetének folytatásaként is értelmezhető. Az ősbemutatóként színpadra állított vaskazetta pedig Móra Ferenc és titkos szerelme Kalmár Ilona kapcsolatát dolgozza fel. Az esten mások mellett közreműködik Egri Márta, Melát Andrea, az Umze Kamara Együttes, valamint a rendező Mácsai Pál. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
4: Thank you. Egy este, ahol a klasszikus zene legfényesebb égkövei ragyognak fel. A rádiózenekar Ránki Dezsővel ad exkluzív koncertet a Zeneakadémián. Hallgassa meg Mozart érzelmekkel teli ádúr zongora versenyét a kétszeres Kossuth díjas zongoraművész Ránki Dezső tolmácsolásában. Az esten felcsendül a lenyűgöző Jupiter szimfónia és Haydn szellemes G-dur divertimentója. Az est karmestere Kovács János. Találkozzunk október 13-án a Zeneakadémián. mrme.jegy.hu
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Egy ház és rengeteg titok. Kristóf csak egy szivárgás forrását keresi, de valami sokkal nagyobbat talál. Reisz Gábor új filmje Egyetlen péntek délután történetén keresztül mutatja meg, milyen gyorsan felbojdulhat egy egész lakóközösség. Földszint. A Velencei Filmfesztivál után már a mozikban.
6: Három koncert, három kiemelkedő esemény a Concerto Budapest Fesztiválján október 11-én. Oscar-díjakkal és Kossuth-díjakkal elismert szerzők és előadók, kivételes művek és hangszerek, a 100 éves Kurták György operája először a Zeneakadémia színpadán. Mi ez, ha nem magyar kincsek ünnepe?
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bollem Irány köszönti Önöket. A hírek és a reklám után következik most Csajkovszki zenéje, méghozzá a Hattyúk tava balett egy népszerű tétele. A jelenet a második felvonásból, sokan feldolgozták ezt a valóban magával ragadó zenét. Most a New Yorki Filharmonikus Zenekar lemezéről idézzük a karmester Leonard Bernstein.

Csajkovszki Hattyúk tava balettjéből szólt részlet, jelenet a második felvonásból, a New Yorki filharmonikus zenekart Leonard Bernstein vezényelte. A fuvoláé lesz a főszerep a következő felvételen, Pergolesi G-dur fuvola versenyéből a harmadik tételt játssza Enrico di Felice. Közreműködik az Apoteóz együttes.

Pergolesi G-dur fuvola versenyéből hallottuk a harmadik tételt, Allegro Spiritoso. Enrico Di Felice volt a szórista, közreműködött az Apoteóz együttes. Donizetti Don Pasquale című operájából következik részlet, szerelmi kettős, ez az opera vége felé van. Ugye Nemorino azt hiszi először, hogy Adina el akarja hagyni, de aztán Adina megnyugtatja, hogy a doktor nem csapta be, mert szereti Nemorinót, és végre tisztázzák, hogy Adina kegyetlen volt, hogy évekig kérette magát, de kárpótolni fogja a legényt ezért, úgyhogy végre boldogok lesznek egymással. Angela Giorgio és Roberto Alagna énekel. Közreműködik a londoni Covent Garden Opera zenekara, vezényel Richard Armstrong.

A szerelmi kettőst hallottuk Donizetti Don Pasquale című operájából. Angela Gyorgyi és Roberto Alagna énekelt, a londoni Covent Garden opera zenekarát Richard Armstrong vezényelte. Mozarttal folytatjuk a délutáni zenehallgatást, az F-dur szimfónia negyedik tételét játssza a londoni Régi Zeneakadémia zenekara.

Mozart 130-as köhjegyzékszámú F-dur szimfóniájából szólt a negyedik tétel, a londoni Régi Zene Akadémia zenekara játszott. Filmzenével folytatjuk a délutáni zenehallgatást, és egy évfordulóhoz kapcsolódik ez a filmzene, hiszen 40 éve ezen a napon, 1986. október 2-án mutatták be a hazai mozikban a Macskafogó című magyar-nyugatnémet-kanadai rajzfilmet. A Macskafogó a magyar filmtörténet egyik igazi kultuszfilmjévé vált, rendkívül nagy sikert aratott, nem csak Magyarországon. A filmben elhangzó szövegek, párbeszédek ma is a közbeszéd részei, mint az közismert. A rajzfilm zenéjéből hallgassuk most Lustadik szólóját, a zeneszerző Deák Tamás, és ugye ez akkor hallható, amikor Lustadik a vámpírok, a denevérek fogságába esik, és ott játssz ezt a bossa nova trombita szólót, és utána dönt úgy a vezér, hogy aznap konzervvért fognak fogyasztani, mert hát Lustadiket életben kell hagyni, annyira jó zenész, annyira szépen játszik a trombitán. Most az In Medias Brass Quintet előadásában halljuk, a trombita szólót Kressz Richard játsza. Közreműködik Nagy Zsolt dobokon.

0: Részletet hallottunk a Macska Fogó című filmzenéjéből, ez volt Lustadik szólója. Deák Tamás volt a zeneszerző, előadta az In Medias Brass Quintet, a trombita szólót Kressz Richard játszotta, közreműködött Nagy Zsolt dobokon.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy perccel múlt 17:30, önök a muzsikáló délutánt hallgatják, Mendelssohn zenéje következik, az E-moll hegedű verseny részlete, ez ugye a hegedű irodalom egyik legnépszerűbb alkotása, a harmadik tételt fogjuk most meghallgatni, van ennek egy lassabb bevezetője, ami szokatlan a harmadik tételeknél, de aztán jön a gyors Allegro, amiben picit visszaköszön a Mendelssohnra annyira jellemző olyan tündéri világ. A szólista Hilary Hahn, az oszlói filharmonikus zenekart Hugh Wolf vezényli.

Mendelssohn Émol hegedű versenyéből ez volt a zárótétel. Hilary Hahn volt a szólista. Közreműködött az oszlói filharmonikus zenekar. A karmester Hugh Wolf volt. Barokk zene következik Johann Sebastian Bachtól, az 1031-es Ezdur szonáta Allegro tételét hallgassuk. Aurel Nicolé játszik fuvolán, Karl Richter csembalón.

Johann Sebastian Bach 1031-es jegyzékszámú S-dur szonátájából szólt a harmadik tétel, az Allegro. Aurel Nicolai játszott fuvolán, Karl Richter csemballón. Ugye Karl Richter Bach zenéjének kiváló tolmácsolója volt. 1926. október 15-én született, úgyhogy nem sokára születésének századik évfordulója lesz majd. Most következik Louis Spohr, a Hegyi Szellem című operájának nyitánya. A Berlini Rádió szimfonikus zenekara játszik. A karmester Christian Fröhlich.

Louis Spohr a Hegyi Szellem című operájából szólt a nyitány, a Berlini Rádió Szimfonikus Zenekarát Christian Fröhlich vezényelte. Közlekedési hírek az Útinformtól. Két baleset is történt az M5-ös autópályán Budapest felé, a 63-as, illetve a 71-es kilométernél. A torlódás összeér, így összesen 8-9 kilométeres a kocsisor, aki teheti, a 81-es Kecskemét észak csomópontnál hagyja el a pályát, és Örkényig az 5-ös főúton kerüljön. És baleset történt az M0-ás autóúton, a déli szektorban az M5-ös autópálya felé a Nagy-Dunahídon, a 15-ös kilométernél a külső sávot lezárták. Vezessenek figyelmesen. A mai muzsikáló délután végén pedig hallgassuk Haydn az Évszakok című oratóriumából a tél egyik részletét, hármas és kórus, Christiane Oelze, Scott Weld és Péter Lika énekel a Berlini Rádió kamarakórusát és az Európa Kamarazenekart. Roger Norrington vezényli.

0: József Haydn az Évszakok című oratóriumából szólt részlet, a tél részből hármas és záró kórus. Christiane Oelze, Scott Weidl és Péter Lika énekelte a szólót, a Berlini Rádió kórusát és az Európa Kamarazenekart Roger Norrington vezényelte. És ezzel véget ért a mai muzsikáló délután. Szerkesztőnk Csík Gabriella és a hangmérnök Erdős Béla nevében is köszönöm a figyelmüket. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. További jó rádiózást kívánok, Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. Ma este Silvio Cselegin és Xian Mi Fang orgonál. Az idei orgonák éjszakája májusi záró eseményén a Zeneakadémián valódi zenei ínyenségek, Vajda János művének ősbemutatója, Hidas Frigyes, Ott Rezső és József Jungn orgona versenyei csendültek fel a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közreműködésével. Vezényelt Teremi Darius. Orgona versenyek versenye. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Az Ars Nova ma esti műsorában Steve Reich műveiből szemezgetünk. 90. születésnapját ünnepli a zsidó származású amerikai zeneszerző, a minimál zene első mestere, most a Grammy-díjas, vonós négyesre és előre felvett szalagra írt háromtételes művét, a gitárvirtuóz Pat Metheny számára komponált darabját, valamint egy meditatív, énekes hangszeres művet mutatunk be összeállításunkban. Steve Reich 90. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban.
2: Szabcsi Jazz Péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szabcsi Jazz Péntek Salföldről.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánlóműsora.

0: Közösségi régészettel kutatnak egy 18. századi templomot Eger mellett.
1: Gyakorlatilag egy mezővárosi plébánia templommal vetekedő méreteket ölt, 22 méter hosszúsága és 11 méter szélességű templomról van szó, amit egyébként helyileg bányászott triász mészkőből raktak.
0: Továbbra is él a fekete kerámia hagyománya Nádudvaron.
2: A fekete cserében különösebb változás nincs. Nem lehet technikailag, mert ez csak nagyon ilyen ősi körülmények között lehet elkészíteni, akár úgy, mint 7-8 ezer évvel ezelőtt. Ebben semmi változás, módosulás nincs.
0: Házasságlabirintus, avagy egy interaktív regény, ahol azt is ki lehet próbálni, milyen hatása van egy döntésnek egy-egy párkapcsolatra.
3: 11 vége van a könyvnek összesen, 11 féleképpen ér véget az életed, mint olvasónak, és hogy ez a 11 piroska, azok szinte nem is hasonlítanak egymásra. Ez azt jelenti, hogy a döntések is megváltoztatták, nem egy állandó karakter volt, és meg nyilván az olvasónak is a habitus, a döntése beleszól ebbe.
0: A mai műsorban lesz még más képzőművészet Molnár C. Pál Szent Ferenc ábrázolásai által, és megjelenik az irodalom színházi környezetben a Harlekin Báb Színház Odüsszeia előadásán, illetve egy újonnan megjelent Csinszka könyvben. Köszönti Önöket a szerkesztő Uzsali Bence. Ha tehetik, tartsanak velem! Kezdjünk a régészettel. Elfeledett titkokat rejt az egri Nagyeget-hegyi kápolna, amelyet közösségi régészet során önkéntesekkel tárnak fel már 3 éve. Már kiásták a kápolna megmaradt falait, előkerült több értékes pénzérme, több száz éves vasból készült tárgyak és a kápolna oltárképe is. Pilisi Csenge riportja.
1: Az utóbbi 2 hétben nyílt lehetőségünk feltárásokat folytatni az egri Nagyeget-hegyi Szent Keresztteremet a kápolnánál.
4: Rákóczi Gergely, a Dobó István Vármúzeum régésze.
1: Most már gépi erő segítségével sikerült azt a mintegy 205 köbméter nyomladékot kitermelnünk a templom hozházából, illetve szentélyéből, amely eddig lehetetlené tette a templom belsőnek a bejárását. Ezen kívül lehetőségünk nyílt a templom körül is nagyobb tereprendezést végezni, ennek során is gyakorlatilag ugyanannyi omladékot még el tudtunk takarítani. Ugye ennek a templomnak a kutatását még 3 évvel ezelőtt kezdtük meg, kizárólag tudományos célokat szolgáló tervásítás keretében, amit ráadásul önkéntesek segítségével, közösségi összefogással végzünk. Most már megalakult a Szent Keresztteremet a kápolnáért egyesületünk is, amelyen keresztül adományokat is tudunk fogadni, feltárás folytatására, illetőleg a jövőbeni bemutatására, konzerválására. A tavalyi év során nem nyílt lehetőségünk kutatása, de most a Nemzeti Kulturális Alap is támogatta a feltárásokat, úgyhogy most 2 hetet, illetve a májusi szezonban további 2 hét kutatásra nyílt a lehetőségünk. Most már gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy mind a templom belsőben, mind pedig körülötte elértük a történeti járószintet, tehát azt a járószintet, ahol tudjuk, hogy május 3-án és szeptember 14-én is Szent Kereszt feltalálása és Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepén körmeneteket és búcsúkat vezettek fel ide. Azt is tudjuk, hogy maga az egri püspök is felkereste ezt az egyébként elég grandiózus méreteket képviselő kápolnát, hiszen gyakorlatilag egy mezővárosi plébánia templommal vetekedő méreteket ölt, 22 méter hosszúsága és 11 méter szélességű templomról van szó, amit egyébként helyileg bányászott triász mészkőből raktak, és vörös agyaggal kötöttek. Ennek köszönhető az is, hogy egy ilyen nagyon egzotikus vörös szint képviselnek azok a falmaradványok, amelyek embermagasságot képviselnek, illetve ilyen magasságig őrződtek meg számunkra.
4: Mi mindent találtak meg az elmúlt 3 évben?
1: Tisztáztuk a templomnak az alaprajzát. A templom meglepetésünkre egyébként, hiszen az egész egy omladékkal volt befedve, színült így, gyakorlatilag nem lehetett semmit látni az alaprajzból. Most már ugye elértük, hogy teljesen bejárható a templom, rendelkezett egy nagyméretű sekrestyével, ami ráadásul emeletes volt, az emeletére egy csiga lépcsőtorony vezetett föl, amelynek a téglából épített lépcsőfokait épségben tudtuk feltárni. A nyugati kapu felett egykor álló toronynak a megközelítését lehetővé tevő csiga lépcsőt úgy szintén fel tudtuk tárni, ezen kívül 4 oltárfülkével, valamint egy főszentéllyel is rendelkezett az épület.
4: Számos olyan eszközt találtak, ami egyébként különlegességnek számít, talán nem is számítottak rá.
1: Igen, a májusi szezonban találtunk egy nagyon szép kegyérmét, amely Xaveri Szent Ferenc ábrázolja egyik oldalon, és Loyali Szent Ignácot a másik oldalán. A mostani ástás is számos érdekes lelettel szolgál számunkra. Kiemelendőek ezek közül a numizmatikai, tehát érem leletek, régi pénzérmékről van szó. Ezek közül a legkorábbi 1702-es és 3-as első Lipót alatt vert ezüstből készült duárius. Ezen kívül egy 1711-es háromkrajcvárost is találtunk, valamint a templom belsőben, tehát a templom fénykorából 1760 és 62-ben vert, Mária Terézia uralkodása idején vert krajcárt is találtunk. Még meg kell említeni egy érdekes szintén pénzérmét, amely 1678-as, és nem magyar kibocsátás, hanem a tiroli Halliverdében készült.
4: Mióta sejtik, hogy itt lehet egy kápolna?
1: Igazság szerint magára a kápolnának a létére több írott forrás is utalt, illetve ezeket sikerült már felderíteni, valamint voltak régi térképi ábrázolások is róla, köztük az első katonai felmérés, amely jelölte ennek a helyét, de már romként ábrázolva azt. 2020-ban fedeztük fel, akkor Havasi Norbertel közösen, aki a Kaptárkő Egyesület elnökeként éppen a Nagyegedhegyre felvezető természetvédelmi tanösvényt tervezte, akkor keresett meg minket a Dobó István Vármúzeumot, hogy esetleg kutassuk meg közösségi összefogással ezt a kápolnát, és hát így kerekedett ki belőle, hogy a civil összefogással tervezéseket tudtunk végezni az utóbbi három évben.
5: Teljes felületű régészeti feltárást tervezünk.
4: Nemesné Kis Tímea művészettörténész.
5: Ez a Dobó István Vármúzeum szakmai felügyeletével és vezetésével fog megvalósulni, ahogy az eddigi feltárások is. Erre bizonyos pénzmennyiség áll a rendelkezésünkre, hiszen a projektet a Nemzeti Kulturális Alap is támogatta, és támogatja mind a mai napig, illetve a Dobó István Vármúzeum is. Viszont azzal, hogy teljes felületű feltárásra törekszünk, már nem elég az önkéntesek lelkesedése és fizikai ereje, hiszen gépi földmunkára is szükségünk van a kivitelezéshez. Ennek a támogatására indítottunk egy adománygyűjtést, illetve az állag megóvása is, hiszen ahogy korábban elhangzott, egy rendkívül impozáns méretű és falmagasságú épületről van szó, amelynek az állag megóvási munkálata is bizony komoly költségvonzattal járnak. Az idei évre 6 millió forintnyi adománygyűjtést tervezünk egyesületi szinten, aki úgy érzi, hogy tud azonosulni ezzel a nemes céllal, annak az adományait köszönettel fogadjuk.
4: Az önök munkájához ad egy plusz támogatást, hogy ennyien összefogtak a kápolnáért, és civilek is adják az idejüket, a munkájukat, a segítségüket.
1: Igen, azt hiszem, hogy ez egy példaértékű összefogás, és igazából ilyenre nem is volt példa eddig a megyén belül, pályát ritkítja ország szerte is azt lehet mondani. Már külön egyébként konferencia is szerveződött erre, közösségi régészeti konferenciának hívják, és most kerül majd a megrendezésre Székesfehérvárot, úgyhogy ott is majd publikálni fogjuk előadás formájában az elért eredményeket.
4: Miért jó ez a közösségi régészet, hogy közelebb hozza azokhoz is ezeket a kincseket, akiket esetleg laikusként lehet, hogy érdekel, de nem tudták, hogy mi is ez?
1: Számosan vannak olyanok az önkénteseik között, akik teljesen más területen dolgoznak, és valaha mondjuk régészek szerettek volna lenni, de nem nyílt rá lehetőségük, és így be tudnak kapcsolni a régészeti feltárás folyamatába. Van olyan önkéntesünk, aki erdész, van olyan, aki jogász, persze nyugdíjasok is vannak köztük, úgyhogy nagy örömmel tölt el bennünket, hogy ilyen összefogással sikerül ezt a kutatást végezni. Egyébként tudomány népszerűsítő erővel is bír ez, hiszen ugye közelebb hozza az emberekhez a régészettudományt.

0: Itt tart tehát most a nagyegedhegyi ásatás, melybe akár civilként is be lehet kapcsolódni. Folytassuk az iparművészettel a hajdúsági nádudvaron. Szinte rabul ejti az embert a nádudvari fekete kerámia története. A fogások évszázadok alatt alig változtak, legfeljebb a lábbal hajtós korongot váltotta fel a villanymotor, de minden más változatlan maradt. A tűz és föld művészete apáról fiúra szállít. Ifjabb Fazekas István idén lett 50 éves, jelenleg ő a több száz éves múltra visszatekintő mesterség legismertebb művésze. Munkáiból jubileumi tárlat nyílt nádudvaron. Gyarmati Péter összeállítását hallják.
1: Kocsival 20 perc Hajdúszoboszlótól nádudvar, a fekete kerámia hazája. A településen két család készít a hagyományos több száz éves eljárással ilyen kerámiát, az egyik a nevében is Fazekas család. Ifjabb Fazekas István a kedvemért bekapcsolta a korongot és megformázott egy darab agyagot.
2: Ami most dolgozik majd, az egy villanymotorra hajtott gép, de mielőtt bekapcsolja István, az az agyag, amit most elővett, azt mondta nekem korábban, ez nem úgy van, hogy kimegyünk a határba, nádudvaron, és akkor egy talicska agyagot behozunk, ezt elő kell készíteni.
3: Hát ez nagyjából azért egy két éves munkafolyamat eredménye. Másfél-két méter mélyről ki kell szedni az agyagot, megtisztítani, ami azt jelenti, hogy vízzel föl van higítva, és átszűrve ilyen visszűrő szitákon, vagy még sűrűbbe kell, hogy minden szennyeződés kijön belőle, és utána ez a már megtisztult agyag, 2-3 hónap alatt megszárad, hogy újra mozgatható lesz, ezt átgyúrjuk, bekerül egy pinceszerű helyiségbe, ahol érlelődik egy másfél-két évet, és utána már is jöhet be ide a műhelybe, és lehet belőle dolgozni.
2: Rengeteg épület kell önöknek, meg tároló helyiség.
3: Szó se róla, itt azért nagy hely kell ezeknek a mesterségeknek. Az alapanyag, a jó alapanyag az mindennek az alapja, ha ez nincsen meg, akkor én megfeszülhetek, akkor sem lesz a végén jó cserépedény belőle.
2: Mi készül most?
3: Készítünk egy szép tálat mondjuk, amit már szépen ki tudunk itt díszíteni itt a koronggal.
2: Olyan sokszor megkérdezhették már, és én is tudom, megkérdeztem már nádudvariakat, hogy mitől fekete a nádudvari fekete kerámia? Mert így ugyanolyan, mint a többi.
3: Az alapanyag az egy picit ugyan más, mint az átlag anyagok, de csak a vastartalmában más. És ez kell ahhoz, hogy szép fekete legyen a végén, mert hogy az égetés technikájától lesz fekete ez a cserépedény, és tulajdonképpen ebben az agyagban történik egy átalakulás. A benne lévő vörös vasoxidot alakulnak át fekete vasoxiddá.
2: Közben készül a tál, egész jól néz ki most már. Nincs még kész?
3: Nincs, ez egy...
2: Én már átvettem volna így.
3: Köszönöm, de azért még igyekszek rajta finomítani.
2: Szóval azt mondja, hogy mire elkészül egy darab fekete kerámia, egy nádudvari fekete kerámia, az legalább két év.
3: Agyag előkészítést is beleszámoljuk, akkor ennek nagyon-nagyon sok idő kell, de ha ezt nem számoljuk, akkor is egy-másfél hét a legkisebb darab is mire el tud készülni, innentől kezdve, hogy lekorongozzuk.
2: Ugyanolyan áhítattal nézi a férjét, mint legelőször?
4: Maga a látvány is olyan jó és megnyugtató.
2: Sütő Brigitta.
4: Mi születik abból az agyagrögből, amit úgy oda csap a korongjára.
2: Pedig már sokszor látta.
4: Én nagyon szeretem, és fotózni is nagyon szeretem a
2: fejét. Még mindig?
4: És nagyon remélem, hogy nagyon sokáig. De ha megfigyeli, hogy minden egyes mozdulat teljesen más kézmozgások kellenek hozzá, és hogy olyan varázslatos, hogy abból a összegyúrt gömbből lesz egy ilyen csoda.
2: És mindig így mosolyognak egymásra?
4: Zömében, igen.
2: Milyen egy fazekassal élni, aki nevében is Fazekas? Mert ő jött ide Debrecenből, ide költözött, és úgy döntött, hogy a nagyvárosból ide költözik egy vályokházas épületbe.
4: Hogyha nem lenne akkora szeretet és tisztelet iránta, és olyan szakma szeretet benne, akkor talán nem is költöztem volna ide.
2: És hogy van a megismerkedés története?
4: Mit ad Isten, gyűjtő úton akadtunk, bukkantunk egymásra Erdélyben. Ő kerámiát, én textil gyűjtöttem, és egymás mellé álltunk, és megkérdeztem tőle, hogy tulajdonképpen te ki vagy.
2: Ilyen felvágott nyelvű, Brigitta.
4: Igen, hát muszáj volt, mert már akkor több hetes, hónapos együtt dolgozás volt, és István szerénységét muszáj volt valahogy kizökkentenem, hogy megismerjem azt a fantasztikumot, amit ő képvisel.
2: És sikerült? Kiakadt a szeme?
4: Hát ki, és azóta szerintem így összefolt a lelkünk. Ugye az ismerkedésünket követte több hónapos, folyamatos beszélgetés, ilyen órák hosszat, éjszakákon át tartó, aztán lett egy nagyon komoly barátság, és utána szerintem ez megmaradt, ez a nagyon komoly barátság, és talán így összefolt a lelkünk. Tényleg ezt minden fennhíjázás nélkül.
2: Akkor ezt a csendes, fazekas embert ön teljesen kizökkent. jelentette.
4: Remélem, hogy ezért néha inspirálom.
2: Közben visszamegyek Istvánhoz.
3: Még egy nagyon pici híja van, mert ugye még egy kicsit kidíszítem.
2: Milyen eszköz kell hozzá?
3: Nagyon sok ilyen rendkívül bonyolult kis szerszámunk van itt. Tulajdonképpen minden, amivel nyomot lehet hagyni a felületen, egy pálcadarab, egy fésű darab, vagy akár egy kis autókerék, ami nagyon szép kis mintákat hagyhat a felületén a tárgyaknak. Ezzel a kis pálcával szépen benyomkodom a szélét, ami díszíti is, de hát ugye elsősorban erősíti a felületét ennek a kis tálnak.
1: Az igazi szentély az a helyiség, ahol az égető kemence van. Egy vályokból készült szobányi kúthoz hasonló rendszer. Az illatok, a szagok régi időket idéznek.
3: Igen, valóban ez egy nagyon időutazásnak is nézhető dolog, hiszen ez úgy működik akár, mint sok ezer évvel ezelőtt. A fekete cserében különösebb változás nincs. Nem lehet technikailag, mert ez csak nagyon ilyen ősi körülmények között lehet elkészíteni, akár úgy, mint 7-8 ezer évvel ezelőtt. Ebben semmi változás, módosulás nincs. Ide pakoljuk be az edényeket ebbe a gödörbe, és előről pedig fűtünk alájuk fával, hát ebben a nagy kemencében akár olyan 12-15 órán keresztül is.
2: És hogyan ihlette meg azt az embert, aki ruhákat készít? Például lemvászonból a fazekasság.
4: Maga az égetés folyamata is talán az az igazi varázslás számomra. Készen van, 15 óra eltelt, ki lehet bontani másod-harmadnap, és egy fekete darab cserepet látunk. És azt így letöröljük egy rongyal, és akkor sejlik fel az igazi minta. Ugye a mat akkor lesz matfekete, a síkált felület pedig ez a fényes, ragyogó felület.
3: És hát ezt használja végül is az ő ruhái, táskái, ezeket a motivumokat teszi rá, és álmodja át újra textilekre ezeket, amit mi ugye évszázadok óta hozunk.
1: Az érdeklődők október 7-ig átfogó kiállítást láthatnak ifjabb Fazekas István munkáiból a Nádudvari Művelődési Házban. Ott voltunk a megnyitón.
2: Hogyan lehet összerakni egy ilyen kiállítást? Mert egy olyan művésznek, aki 35 éve csinálja, hát a padláson is van. Mit érdemes elhozni? Hogyan lehet szelektálni, válogatni?
5: Igen, ez egy különösen nehezen válogatható anyag volt, mert hogy mégiscsak egy visszatekintés az én életemre. A kezdetektől vannak itt darabok.
2: Hány éves korától?
5: 12.
2: Hát akkor a 80-as évek közepétől
5: igen,
2: vannak
5: igen.
2: Itt dolgok.
5: És fontos nekem is végigkísérjék az életemet, és most ezt szerettem volna ezzel a kis visszatekintéssel. Azokkal nagyon fontos darabjai vannak itt az életemnek, hogy azokból is nyilván az újak mellett, amik valamiért meghatározták az én utamat.
2: Vannak olyan tárgyak, amik nagyon fontosak?
5: Igen.
2: Régiek, újak is?
5: Az új az mindig fontos, mert azzal foglalkozik az ember. A régiek meg a leginkább azért, hogy valahol vagy egy olyan kiállításon voltak például, vagy itt van, amit a kisfiamnak készítettem, a születésekor tálat. Ezek olyan meghatározó pontjai, sarokpontjai lettek az életemnek, vagy ahol egy komoly díjat nyertem azokkal az edényekkel, ami tovább építi az én utamat. Ezek nagyon-nagyon fontosak, az enyémek közül is, de a legfontosabb az mégiscsak az a generációs ív, amit ott lehet látni. Az édesapámét és a kisfiamét is, meg azt a legszűkebb családot, ami nélkül én küzdhetek az agyaggal, erőtlen lennék.

0: A fekete kerámiák és ifjabb Fazekas István munkáinak kiállítása Nádudvaron várja az érdeklődőket. A képzőművészetnél maradva vessünk egy pillantást a Szent Ferenc évforduló kapcsán megrendezett kiállításra, melyet Molnár C. Pál Assisi Szent Ferenchez kapcsolódó művei ihlettek a Rát lépcső galériában. Mihály Janikó járta be a tárlatot Buzás Kálmánnal.
1: Il cantico della luce, a fények éneke, Molnár C. Pál és Assisi Szent Ferenc. Ez annak a kiállításnak a címe, ahol most ülünk a Rát lépcső galériában. Egy három teremből álló kiállítás, ám sokkal gazdagabb, mint amit el tudunk képzelni. Amikor belépünk, kalitkában ugyan, de kis madarakat látunk, és oda tudjuk képzelni azt a Szent Ferencet, aki prédikál a madaraknak, és a termekben is többször látjuk Molnár C. Pálnak ezt a képét. Hogyan született meg ennek a kiállításnak az ötlete?
2: 2 évvel ezelőtt volt egy Klebersberg kiállításunk, ezt követően pedig a nagy látogatottságra és érdeklődésre való tekintettel a Klebersberg kiállítás Róma falát felújítottuk és újra terveztük. Ennek a kiállításnak a középpontja már Molnár C. Pál volt. Ilyen módon egyenes út vezetett ennek az évfordulónak a kapcsán Molnár C. Pál és Szent Ferenc kapcsolatához.
1: A kiállítás 3 térbe vezeti a látogatót. Kérem, hogy beszéljen arról, hogy mi volt a szempont, hogyan alakították ki ezt a 3 teret.
2: Egy ember életét mutatja be ez a kiállítás, Assisi Szent Ferenc élettörténetét. A történet abban a teremben kezdődik, ahol a falon egy csuhát láthatnak. Ez a Regula története. Szent Ferenc és a Regula szorosan összefonódtak. De hogy egyáltalán a Regula fogalom mit jelenthet a mai világban, azt csak képiséggel tudtam megjelenteni. Egyfajta rend a térben, és egyfajta rend a fejekben. A másik dolog, ami nagyon izgalmas ebben a térben, Szent Ferencet mint költőt is számon tarthatjuk, a naphimnusz. A naphimnuszt megjeleníteni ezen a kiállításon nem volt könnyű, hiszen ilyen művet nem találtam a Molnár C. Pál művek között, ezért szimbólumokat vettem elő Molnár C. Pál művei között, a holdnővérről, a napfivérről, a halálnővérről és a víznővérről. Ezek a művek legalábbis a látogatók szerint helytállóak és odahozzák azt az érzést, amit oda kellett hozni ebbe a térbe. Nem elfeledkezve a prédikáló Szent Ferencről, akinek a Fioretti művében oly kedvesen megjelenő, kis madárkáknak, pacsirtáknak szóló prédikációt is megjelenítettük valamilyen módon. Ami izgalmas ebben a történetben, hogy a képek egy jelentős része a Molnár C. Pál múzeumi gyűjteményből való, egy másik része nem is csekély, különböző templomokból, illetve magángyűjteményekből származik. Ez a gyűjtemény, ami itt együtt van most, eddig együtt még soha nem volt látható.
1: Az egyik tárlóban látjuk Molnár C. Pálnak a Fiorettihez készített képeit, és most olvastam, én se tudtam eddig, hogy ezzel ő milyen magasrangú elismerést nyert.
2: Molnár C. Pál és Szent Ferenc közötti kapcsolat alapvetően lelki kapcsolat volt. Ezt azonban megerősítette az a gondolat is, ami megjelenik Molnár C. Pál egész életében, hogy amikor Szent Ferenc tematikával dolgozott, festett, gondolkodott, minden alkalommal nagyon jelentős kitüntetéseket gyűjtött be. A Vatikánnak az éppen 100 évvel ezelőtt, 1926-ban kiírt pályázatára az ő műve, amely itt látható eredetiben a galériánkban, nyerte meg a pápai pályázatot. A másik, egy ugyancsak 1926-os história, ahol is egy New York-i Limited Edition társaság kiadó megkívánt jelentetni ezen évfordulóra egy Szent Ferenci művet, a Fiorettit, az én kis kertecskéimet, amihez pályázatot írtak ki grafikus munkához. Ezt a pályázatot ugyancsak Molnár C. Pál nyerte meg. Érdekességképpen elmesélem, hogy bár nagyszerű alkotó volt, egyetlen egy probléma adódott, amikor értesítették a pályázat elnyeréséről, hogy még soha nem metszett fát.

0: hozhatunk, és ahogy megyünk át a kiállító terem központi termén, a belépő termén, összetalálkozhatunk egy kalickával. Ez a kalicka az én barátomé, kiállító terünk támogatójáé, aki nagy szeretettel és szívvel odaadta ezeket a madarakat. 7 darab gyöngygalamb látható. Csodák csodája, az emberek, akik belépnek ebbe a galériába, elsőként megszólítják a madarakat. Az első mondat így szól, hátti, és a galambok érdekes módon feléjük fordulnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a misztérium, amit Szent Ferenc üzent nekünk, maga a valóság. Az emberek és az állatok tudnak egymással beszélni, ha szeretettel fordulnak egymáshoz. Ugyanebben a térben van egy különleges kép, amit főképnek helyeztem el itt, Szent Ferenc és a gúbiói farkas története. Egy valódi üzenet az én véleményem szerint a mának, amikor Szent Ferenc a támadó, haragos és dühös farkast megszelídíti, táplálja a következőkben, és innentől kezdve a társává válik.
1: A harmadik terem Szent Ferenc utolsó éveihez kapcsolódik, a stigmatizációhoz és a mennybe menetelhez.
0: Ferenc utolsó életszakaszához jutunk el, ahol összetalálkozunk a stigmatizációval. Ebben a teremben egy kis kápolnát rendeztünk be az ő emlékére és tiszteletére, ahol ugyancsak megjelenik a prédikáló Szent Ferenc. Ez a kép, érdekességképpen mondom, Zamárdiból a templom oltárképe. 3 egészen különleges Molnár Cépál képet láthatunk a megfeszített Krisztusról, illetve a szenvedő Krisztusról, valamint elhelyeztünk picinke kis fametszeteiből kinagyítva ezt a hangulatot megerősítve Molnár Cépál grafikákat. A mennybe menetel nagyon különleges módon jelent meg a kiállításunkban, ahol soha nem látott freskókat mutatunk be. A templom pedig Battonyán van, Molnár Cépál szülő városában, ahol egy óriási úgynevezett parasztkatedrális épült. Klivényi prépost úgy gondolta, hogy ne csak oltárkép kerüljön Molnár Cépál által ebbe a katedrálisba, hanem mennyezeti freskók. A mennyezeti freskók tervét nagyon gondosan, nagyon sok vázlattal előkészítette Molnár Cépál, azonban sajnálatosan a II. Világháború félbeszakította ennek lehetőségét. Most ezen alkalommal megjelenítjük, és a nagy közönségnek bemutatjuk, mégpedig egy mennyezeti vetítéssel a freskók valóságméretben láthatóak.
1: Milyen rendezvények kapcsolódnak ehhez az Assisi Szent Ferenc kiállításhoz?
0: Talán a legjelentősebb rendezvény az, hogy ez a kiállítás szokatlan módon egy adott időpontban változni fog. A változás pedig azt jelenti, hogy Szent Ferenc életéből a Greccio történetet nem meséltük el ebben a térben most, viszont szándékozunk. A greccsói történet, ami tulajdonképpen a betlehemezés megalapozása, és ezzel kapcsolatosan nagyon sok műtárt készült Molnár Cépál ecsetéből, így aztán nagy örömömre szolgál, hogy egy részét a képeknek lecseréljük. Szinte egy új kiállítás fog bemutatkozni november 17-e után. Ezen kívül lesznek rendezvények, többek között Csillag Péter, Molnár Cépál unokája tart október 8-án 17 órai kezdettel előadás Szent Ferenc és Molnár Cépál kapcsolatáról, valamint október 15-én Sipos Endre művészetfilozófus tart egy rendkívüli könyvbemutatót, amely az értékérzetekről szól, Szent Ferenci és egyéb korabeli szerzetesi idézetek kapcsán a jelenlegi lelki állapotainkról.

0: A Fények éneke kiállítás ingyenesen látogatható december végéig a Rát Lépcső galériában. Műsorunk hátralévő részében az irodalomé a főszerep. Homérosz Odüsszeiája most az Egri Harlekin Báb Színház előadásában kell új életre. Homérosz, mint egy ifjúsági interaktív báb előadás. Az Odüsszeia, mint önismereti utazás. Pilisi Csenge járt utána, hogyan lehetséges ez.
1: Elég, megmondta Kirké,
2: hogy...
1: Kirké, tudod, a szép hajú istennő, aki ilyen varázsfüzeteket készít.
2: Igen, Proteusz, tudom, hogy ki Kirké.
1: Megmondta Kirké, hogy Héliosz napisten irgalmatlanul megbüntet bennünket, hogyha hozzányúlunk a szent és sérthetetlen marhájhoz.
3: Hogy írta át az eredeti művet? Hogyan lehet megszólítani a mai fiatalokat?
4: Homérosz eposza a terjedelmét tekintve is egy hatalmas anyag.
3: Mondja a Madák Zsuzsanna, az előadás rendező dramaturgja.
4: És nekünk 2 tanórányi idő áll rendelkezésünkre, szóval nagy kihívás volt megragadni azt, hogy mi legyen a középpontban. Kalipszó szigetére helyeztem a történetet, 3 szereplünk van, Kalipszó, Odüsszeusz, illetve Proteusz, aki egy tengeristen. Ő eredetileg nincs benne Homérosz eposzába, de mivel ő egy olyan isten, aki mindent tud, de nem szeretné elárulni az igazságot, ezért csak akkor árulja el, ha elkapják, és ilyen alakváltó, tehát mindenféle alakot fel tud venni. Ez nagyon inspiráló volt ez az alak a drámába, így hát őt beemeltem. És akkor tulajdonképpen Odüsszeusz Kalipszónak meséli el ezeket a történeteket, így elevenedik meg Odüsszeusznak a története, vagy pontosabban a történetei. Azt lehetetlennek gondoltam, hogy mindent elmesélni az Odüsszeiából, tehát lehetetlen ezt egy 90 perces időkeretbe úgy, hogy teret szeretnénk adni a résztvevőknek. Tehát, hogy ez nem is lehet cél. De ez a helyzet, ez a drámai szituáció, ez lehetőséget ad arra, hogy retrospektíve felidézzük ezeket a történeteket, amely egyébként az eredeti Homéroszban is így van, csak ott a fajákoknál meséli el Odüsszeusz a történetet. És így a történetek kerültek igazából a középpontban.
3: Milyen technikával mondják el ezt a történetet?
5: A tárgyanimációt használunk ebben az előadásban.
3: Mondja Inoka Péter, aki Odüsszeuszt játsza.
5: Szerintem abszolút vannak olyan részek, amik élőszereplősek, de hogy nagyon nagy hangsúly van egyébként a tárgyakon, hiszen azon keresztül meséljük el tulajdonképpen ezeket a történeteket. Nincsenek kimondott olyan bábok, amiknek szája, szeme, keze, lába van, hanem tárgyakat keltünk életre, és ezáltal ismerjük meg ezeket a történeteket.
3: Akkor itt a fantáziának, vagy itt is a fantáziának elég nagy szerepe van.
5: Igen, de szerintem nagyon bravúrosan van kitalálva, szóval, hogy nagy segítséget kapnak a diákok, tehát teljesen érthető.
3: Mennyire vevők a mai fiatalok? Megszokták ezt az interaktivitást? Könnyebb őket bevonni most?
5: Mivel mi mégsem egy tanórán beszélgetünk, mégsem tanárokkal beszélgetünk, de felnőttekkel beszélgetünk, szerintem ezért izgalmas lehet nekik. Ezt az ember általában értékeli tinédzserként, hogy valaki partnerként beszél vele.
3: És még jegyet se kapnak
5: rá. Szerencsénk van, akkor nagyon élvezik az előadást is.
4: Arról gondolkodunk az alkotói folyamat során, és arról szeretnénk gondolkodtatni a nézőinket is, hogy mi a szerepe a történeteknek abban, hogy megismerjük önmagunkat. És tulajdonképpen ezt elég aktuálisnak gondoljuk, hiszen folyamatosan történeteket posztolunk magunkról. És hát azt kutatjuk tulajdonképpen, hogy ezek a történetek, amik rólunk szólnak, azokból mások meg tudnak-e bennünket ismerni. Hány történetből lehet valakit megismerni, meg lehet egyáltalán ismerni valakit történetekből, illetve tudok másokat befolyásolni az, hogy milyen történetet osztok meg magamról, illetve, hogy ezek hogyan hatnak vissza rám, tehát én folyamatosan bizonyos típusú történeteket mesélek magamról, azután, hogyan hat vissza rám. Ezeket a kérdéseket boncolgatjuk az előadáson keresztül.
3: És akkor itt be lehet kapcsolni a fiatalokat is, hogy ki is vagyok én, milyen utat is fogok bejárni, egyáltalán hogy ismernek meg a társaim.
4: Pontosan, és hát tulajdonképpen ugye a történetünk középpontjában, vagy az Odüsszea középpontjában egy középkorú férfi áll, és most azért úgy elég sokat beszélnek arról, hogy a középkorú embereknél tapasztalható válság vagy identitáskrízis, az nem áll olyan messze attól, amit a kamaszok megtapasztalnak. Tehát tulajdonképpen nagyon sokszor egybeesik, hogy krízisben vannak a szülők és a gyerekek is, és mindenhol egyfajta átalakulás van. Tehát tulajdonképpen Odüsszeusz se tudja igazából, hogy mit akar. És tulajdonképpen ugye, hogy a célkorosztályunk is éppen egy olyan életkorban van, amikor próbálja leptapogatni, hogy ki is ő, mi a dolga a világban, hol a helye a világban, ki vagyok én, az vagyok, ahogy a többiek látnak engem, vagy mennyire áll messze attól, amit én gondolok magamról. Itt összeér Odüsszeusz a kamasznézőinkkel.

0: Aki kedvet kapott Homérosz történetének újra gondolásához, Egerbe érdemes ellátogatnia. Hogy úgy mondjam, egy másik irodalmi klasszikus Csinszka, Ady Endre múzsája. De mit tudunk az ő életéről mondani, ha nem Ady Endrét kérdezzük? Bonca Berta, azaz Csinszka, ezer arcát ismerhetjük meg a Petőfi Irodalmi Múzeum új kiadványából. Ez a kötet az első olyan fotóikonográfia, amely egy legendás női alkotó teljes fellelhető fényképanyagát és személyes relikviáit mutatja be. A 106 képet Csinszka saját leveleiből, verseiből és kortársai visszaemlékezéseiből származó idézetek teszik teljessé. Kádár Dóra a szerkesztővel, Zeke Zsuzsanna irodalomtörténésszel beszélgetett.
1: Hogyha Bonca Bertáról, tehát Csinszkáról, a fotóiról és a fotográfiához fűződő viszonyáról beszélünk, nem is kell nagyon messzire mennünk, hiszen Ady Endrével való kapcsolata is fényképekkel kezdődött. Fényképcserebere ment az első levelezés alkalmával, ugye?
2: Igen, akkor Csinszka, Bonca Berta még Svájcban egy lánynevelő intézetben tanult, onnan írta első levelét Ady Endrének. A levélben verspróbálkozásokat küldött a költőnek, szíves bírálása véget, és kíváncsi volt a véleményére, és ebből látni is, hogy Csinszka nem Ady feleségeként kezdett el verseket írni, hanem már korábban diáklányként próbálkozott versírással, és valóban rögtön az első levélváltásokkor küldött Adinak fotót, viszont Ady fotóját küldte el dedikálásra.
1: A híres Székely Aladár felvételt, a könyöklős Ady képet?
2: Igen, valószínűleg a könyöklős Ady kép volt a borítékban, amelyről Ady azt írja, hogy hát bepiszkolódott a postán, és küldött vissza cserébe egy másikat, ami valószínűleg egy nagyobb méretű felvétel lehetett. De a levelezésüknek a kezdeti stádiumában Csinszka is küldött fotót önmagáról, és hajtincset is cseréltek a költővel. Ebben a könyvben, ami most megjelent, egészen Csinszkának a gyerekkorától láthatunk fotókat haláláig a temetéséig. Igyekeztünk összegyűjteni az összes fennmaradt felvételt, ami közgyűjteménybe került, vagy akár magánkézben fellelhető, és a folyóiratokban megjelent képek is helyet kaptak ebben a kiadványban.
1: Együtt vizsgáltad a kéziratos hagyatékot, a leveleket, a verseket, a memoárokat. Ezek voltak éppen összekapcsolódnak, hogyha Csinszkát idézzük.
2: Igen, azt gondolom, hogy Csinszkának az ego dokumentumai között elég könnyű átjárás van, hiszen memoáriaiban találhatók versek, levél is helyet kapott ezekben a füzetekben. Volt, hogy levelét versbeszedve, rímelve írta meg a címzetnek, és valóban több alkalommal a borítékban ott volt egy-egy fotó önmagáról. Nagyon sokszor a fotó mellett szerepel Csinszkának a kommentárja is, ő hogy látja önmagát. Nagyon érdekes ezeket az írásokat megfigyelni, hiszen gyakori, amikor azt írja, hogy nincs jobb fotója, ezért nem küld képet, helyette inkább bemutatkozik, leírja, hogy ő most hogy néz ki.
1: Igen, ebben a sorban nagyon érdekes az egyik levél, amelyet Dénes Zsófiának, Ady volt menyasszonyának írt, akkor, amikor már Ady Endrének a menyasszonya lett, és ebben azt írja, hogy Zsukának egyébként egy másik képet szándékozott küldeni, de azt már elküldte Bölöni Györgynek és Itókának, ezért aztán ezt a fotót mellékeli.
2: Igen, gyakori az, amikor konkrétan így utal egy-egy képre is, és talán ez a könyvnek is egy érdeme, hogy nem csak a fotókat tartalmazza, hanem azokat a történeteket is, amelyek kapcsolódnak ezekhez a bizonyos fotókhoz. Sok helyen idézetekkel egészítettük ki Csinszkának a leveleiből, memoáriaiból, amelyek kifejezetten a fotóhoz kapcsolódnak, vagy a megjelenéséhez, az öltözködéséhez, vagy éppen arra utalnak, hogy hol vásárol kalapot, hogyan fésüli a haját, több ruhát is tervezett magának. Azt gondolom, hogy annyira nem lehetett befolyásolni, de valószínűleg ő is igyekezett megfelelni időnként az írófeleség szerepnek is.
1: Csúcsán, a gyermekkor helyszínén, ahol a nagymamával élt, ahol először Ady Endrével is találkozott, szívesen fényképezett maga Csinszka is, ugye?
2: Igen, amikor Ady Endre meglátogatta őt Csúcsán, akkor készített Adiról fényképfelvételeket, és erről a levelezésben olvashatunk Adinak utal arra, hogy éppen kidolgozza ő maga ezeket a fotókat, és majd elküldi neki. De olvashatunk arról is, hogy éppen egy beteg kislányról készít felvételeket Csinszka, szóval volt fényképezőgép a családban, vagy lehet, hogy akár volt egy saját gépe is, amivel időnként készített felvételeket. És ezek a fotók bekerültek a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárának a gyűjteményébe.
1: Odalapoztam egyébként a könyvben ahhoz a részhez, amely egy egy a Boncavárat megörökítő képes lapot idéz föl, üdvözletet Csucsáról, és itt van egy kicsike írás Bonca Berta leveléből egy idézet 1913 végéről, hogy itt csodaszép az ősz, ilyenkor, ha eszközeim és hivatottságom lenne, tudnék művész lenni. Így azonban nem vagyok senki semmi. Ilyenkor vannak a legigazibb érzéseim, ilyenkor vagyok beszámíthatatlan, szinte részeg a sok szépségtől, ami körülvesz.
2: Konkrétan ezen a felvételen, amit képeslapként küldtek el, látni, hogy Csinszka Csucsán a kertben, a kastély előtt egy festőállvány előtt áll. Valószínűleg igen, már Csucsán is rajzolt. Egy-két korai rajza is fennmaradt, de leginkább azt gondolom, hogy szintén a leveleire visszatérve, a levelek azok, ahol legjobban megmaradt az ő képzőművészet iránti érzékenysége is, hiszen egy idő után nagyon sok apró rajz jelenik meg a sorok között, vagy sokszor akár egy-egy levelet illusztrálva küldött el a címzetnek.
1: Székely Aladárt már az imént említettük, ő nagyon híres portréfotós volt, házaspárként is fotózta Adit és Bonca Bertát, sőt a nagymamát is megörökítette, de egyébként a Márfi Ödönnel kötött házassága idején is készültek műtermi képek.
2: A Székely Aladár fotók közül talán egyet emelnék ki, ami a könyvborítójára is került. Csinszka egy fehér ruhában látható ezen a felvételen, kalapot visel, és zsebretett kézzel áll. Ez egy 1916-os felvétel. Nyakában egy színes kendő látható. Ez a felvételen nem látszik, hogy színes, hiszen fekete-fehér, viszont ez a kendő bekerült a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményébe, és ebből látható, hogy egy ilyen nagyon erős, rózsaszínes, magentás árnyalata van a kendőnek. És azért is emeltük ki borítóra ezt a felvételt, hiszen, ahogy említettem, Csinszka nagyon elégedetlen volt a fotóival. Amikor elküldte egy-egy ismerősének, akkor általában leírta, hogy ez nem jól sikerült kép, majd ha lesznek jobb fotóim, akkor küldök jobb fotókat, inkább most nem is küldök fotókat. Erről a képről írja azt a fennmaradt fotók közül, hogy ez jó, de nem mindig vagyok ilyen.

0: Ady Endre szerelmei az iskolai tananyag részei. De feltette valaki a kérdést, hogy mi lett volna, ha az adott fordulóponton más döntést hoznak? És általában milyen lehetséges kimenetelei vannak egy párkapcsolatnak? Ki mit tenne egy megcsalt feleség helyében? Szabó Borbál a könyve, a házasságlabirintus, játék és regény egyszerre. Itt nem az író irányítja az eseményeket, hanem az olvasó. Ő hozza meg a főszereplő helyett a kisebb-nagyobb döntéseket, amin az élete és boldogsága múlik. Eldönthetjük, hogy kinek a szemszögéből éljük tovább a történetet, és merre folytatódjanak az események. Az interaktív regényről Olá Andrea kérdezte a szerzőt.
1: Én általában formákból szeretek indulni, mert nagyon ritkán van egy témát, annyira érzek, hogy na, ezt meg kell írni. Általában a forma hozza nekem a témát. És ez a lapozgatós zsáner könyv, ez már a 90-es években egy ilyen fantazi változatban a mi gyerekkorunkban berobbant, kalandjáték kockázat sorozat. Az első a Halállabirintus volt az első kötet, és hát én teljesen extázisban voltam, hogy a ráhatásom van a történésekre, szóval, hogy az olvasóként annyira megérintett, vagy hogy még akkor is ez a fantazi világ annyira nem izgatott az orkok és trollokat legyőzni, de hogy maga a formátum, meg hogy a szerkezet, hogy mennyi minden szál lehet, tehát magát azt elkezdtem föl is rajzolgattam. Tehát, hogy maga a szerkezet érdekelt, és ezt már nagyon régen terveztem, hogy valamilyen témában írok egy ilyet. Csak arra gondoltam, hogy nagyon izgalmas lenne, hogyha a téma meg a forma egy picit, mintha ütné egymást, hogy lenne ez a feszültség, hogy ez a fantasy zsáner, ami alapvetően inkább egy ilyen játék, és semmiképp se egy ilyen elmélyülős forma, azt összekötni egy ilyen mély, már ilyen túlbeszélt, érzelmes és drámai témával, mert a kettő akkor így egymást tudná inspirálni, vagy ilyen jó hatással lenne egymásra. Úgyhogy ezt konkrétan már azért tervezem néhány éve, csak hát amire sorra került a feladatok között, az most lett kész.
2: Hogyan alakult ki, hogy egy ilyen tönkrement házasság történet legyen éppen az alap? Egyrészt, másrészt pedig, mind múlik az, hogy hány felé ágaznak az utak?
1: Hát nem egy tönkrement házasságot akartam megírni, hanem azt a drámai helyzetet, ami egyébként az én családomban, amikor gyerek voltam, megtörtént, hogy egyszer csak kiderült, hogy apukámnak van egy másik nő az életében, és akkor onnantól tulajdonképpen felrobbant a családunk. Igazából erre is kérdezek rá ebbe a könyvben, hogy mennyire vannak választásaink, vagy mennyire vissza a helyzetnek a lendülete, vagy a törvényszerűsége, hogy azt tűnt fel, hogy aki mesél ilyesmi történetet, mindig nagyon hasonlóan zajlik, és nagyon hasonló érzéseket élnek át a résztvevők, innen is, onnan is, hogy mennyire van valójában döntésünk, és mennyire sodor ez az egész, mennyire függünk a másik döntésétől, vagy hogy annak függvényében tudott-e volna anyukám, mert az ő esetében nagyon tragikus lett a helyzet, hogy ő rosszul választott, különböző új férfiak kerültek a képbe, meg az alkohol, és akkor 15-17 év alkoholizmus után ő meghalt. Tehát gyakorlatilag az ő neki azt láttam, hogy onnantól borulnak a dominók, és ő azt fogadkozott, hogy ő neki nincs más választás, és ez már nekem gyerekként is úgy megkérdőjeleződött, vagy legalábbis feltevődött a kérdés, hogy biztos, hogy nincs-e. Mert hogyha máshogy válasz, nem éreztem azt, hogy nála ez az alkoholizmus, ez például egy ilyen törvényszerű, hanem hogy volt az az érzésem, hogyha úgy egyszer azt mondaná, hogy most ez van, de én ebből kimászom, vagy segítséget kérek, akkor ne lehetett volna ez teljesen máshogy, és akkor itt lenne most nagymama a négy gyerekemnél, de hogy nem így lett, és hogy ez akkor is érdekelt, hogy van-e mozgásterünk, vagy hiszek abba, hogy van, és ebben a könyvben végre kipróbálhattam, meg az is nehéz, hogy az életben ugye nem lapozhatsz vissza, hogy hát azt kellett volna csinálni, és hogy itt meg igen, tehát hogy ez játék is, és véres élethalál, de játék. Szerintem van választásunk, kérdés, hogy mindig tudjuk-e, hogy előre látjuk-e, hogy mi a jó választás. Tehát, hogyha kedves vagyok és megbocsátó, nem biztos, hogy jobb vége lesz, mondjuk egy ilyen drámai helyzetnek, ahol kiderül, hogy engem megcsaltak. Ha én ezt valahogyan elfogadom és nyugodtabban kezelem, hogy jobb lesz, mint hogyha drámázunk és végre borul a bili és minden robban. Tulajdonképpen számomra is egy ilyen felfedező út volt, tehát nem egy ilyen nagy tudást akartam átnyújtani az olvasóknak, hanem én magam is kérdeztem, és hogy minden szálon úgy mentem, hogy nekem is felfedező út volt, hogy hova lyukadunk ki.
2: Végülis Piroskának, a főhősödnek van egy ilyen útja, amikor ő is az alkoholizmusban menekül, és aztán meghal, tehát van egy ilyen kimenete a regényednek, és van még számos más kimenete is. Jól gondolom, hogy neked az olvasóval is számot kellett itt most vetni, vagy ő volt egy plusz hősöd, mert hogy nem mindegy, hogy hogyan dönt akkor, amikor a párterapeuta azt mondja, hogy hát tulajdonképpen a feleség is tehet arról, hogy a Barnabás, a férj beleszeretett egy 20 éve fiatalabb, egy 30 éves színésznőbe, és akkor eldöntheti az olvasó, hogy elfogadja ezt, vagy pedig dühösen azt mondja, hogy ez butaság.
1: Hát ez egy érdekes kérdés, és a személyiség struktúrákra vezet vissza tulajdonképpen, hogy az, hogy van egy döntésed, meg van egy karaktered, ez hogyan függ össze a való életben. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy ó, valaki ilyen nagyon temperamentumos, azért mindig így vagy úgy vagy amúgy dönt. És meg azt vettem észre, és részben ennek a könyvnek köszönhetem, hogy erre rádöbbentem, de már gyanús volt korábban is az életben, hogy egy-egy döntés, amit ezért vagy azért hozol, miért iszol meg még egy pohár bort, vannak szinte véletlenek, hogy ugye arra mész, és onnantól te az az ember vagy, aki már berúgott egyszer, vagy kétszer, vagy háromszor, vagy az az ember vagy, aki már ott hagytad a három gyerekedet, vagy két gyerekedet itt a regény esetében, meg a feleségedet, tehát hogy maga a döntés is egyszer csak rajzol egy karaktert. A döntések is meghatároznak minket, és a karakterünk is valamennyire meghatározza a döntéseket, de hogy ez a 11 vége van a könyvnek összesen, 11 féleképpen ér véget az életed, mint olvasónak, és hogy ez a 11 piroska, azok szinte nem is hasonlítanak egymásra. Ez azt jelenti, hogy a döntések is megváltoztatták, nem egy állandó karakter volt, és meg nyilván az olvasónak is a habitus, a döntése beleszól ebbe. Mindenki úgy olvassa, általában azt szokták mondani, hogy először úgy dönt, ahogy ő döntene az életbe.
2: Zsigerből.
1: Aztán kipróbálja, hogy hogy döntene, ha nem én lennék én, és ez egyébként egy jó dolog, hát sokszor eszembe jut nekem is, hogyha most nem én lennék én, hogyan leordítanám azt az akárkit, akire most idegesletem, de hát én egy úrinő vagyok, nem csinálom, tehát hogy néha felszabadító kipróbálni olyan viselkedést, ami nem én vagyok. Pont ez az izgalmas. Azért ez a mindenki története, tehát ez annyi mindenkivel megtörtént, nekem annyian mesélték, szinte minden szálban egy barátnőm, egy ismerősöm, egy rokonom, egy valakim története van benne, és hogy nagyon hasonlóan zajlanak, és mégse teljesen, mert hogy mégis máshova lyukadunk ki. De hát mondjuk sokszor van, hogy az olvasók erkölcsből döntenek, hogy hát szégyelje magát, ez így helyes, mert én az életemben ezt már megtanultam, rájöttem, ilyen nagy igazságai vannak az embernek ebben kapcsolatban, és hogy úgy döntenek, de hogy közben például az Anna Kareninát kikölcsönzöd a könyvtárból, nagyjából tudsz róla a dolgokat, tehát nem azt szeretnéd, hogy minden oké legyen, tehát az ötödik oldalon már kibéküljön Anna a férjével, és ne legyen regény, hanem hogy milyen ez a regény, ahol ezek a dolgok megtörténnek. Tehát, hogy sokszor a regényben olyasmit akarunk átélni, vagy a művészetben, ami meredekebb, mint a saját életünk, kipróbálnánk, mint egy ilyen oltás a betegségek ellen, egy picit megkapom, de nem halok bele. És erre jó a művészet, sokkal többet átélsz, mint egyébként, sokkal többet tudsz kockáztatni, vagy mersz. Úgyhogy ez végül is egy novella füzér, ahol különböző meredekségű csúszdákon próbálkozhatsz.
2: Egy hagyományos regényben ezért nekem kötelező elolvasnom azt, hogy mit gondol a szerető, hogy milyen, hogy honnan jött, hogy miért zúz szét házasságokat, nem először, de itt ez az én választásom, és nem tudom, hogy akarom-e megtudni, hogy mi az ő nézőpontja.
1: Ez úgy indult ez a regény, hogy tudtam, hogy ez regény lesz, de hogy az Indexen volt egy 12 részes sorozat ebből, ahol az olvasók maguk szavazhatták meg, hogy már is az első választásod az volt, hogy szerető leszel, vagy feleség. Ott az első részben egy picit adok a szerető karakteréből is, leírom, hogy vele mi van nagyjából. Tehát ilyen egyforma súllyal vannak, és persze az erkölcsi szavazók a feleséget szavazták meg, vagy akik szerető volt, az írt nekem privátba, hogy ő az volt, de nem akarja ezt felvállalni az interneten több okból, de azt választották, hogy feleség. És de én úgy akartam megírni a regényt, hogy szerető feleség, hogy rögtön az elején választhatsz. De olyan nagy volt a történet, olyan vastag lett így is a regény, hogy úgy döntöttem, hogy ez a következő rész, tehát hogy lesz egy másik regény, és nem tudom, eljutott el oda, hogy van egy átjárás a másik regénybe egy ponton, hogy helyet cserélhet a feleség és a szerető, mikor te, mint feleség már annyira vágysz arra, hogy az a lány legyél, akit ennyire szeret ez a férfi, a férjed, akkor én felajánlom, mint egy ilyen varázsló, hogy tessék, akkor cserélhetsz, és akkor legyél az. És helyet cseréltek, és át tudsz jutni a másik regénybe éppen ezért, hogy megéld azt is, ami az ő szempontja, illetve van egy lehetőséget, hogy beszélgess veled. Tehát, hogy ez igazából pár regény lett belőle, és majd most írom a következőt.
2: Nem beszéltünk még Barnabásról, ugye a férfi főhősről, aki felelősségteljes pozícióban van, nőgyógyász, és nem nagyon tud szabadulni ettől a szerelemtől.
1: Van ilyen helyzet, hogy tehát ez a 20 éves házasság, én is egyébként abban élek. Ez egy nehéz dolog, mert hogy néha azt érzem, hogy egymást mi látjuk a legkevésbé, szóval annyira megszoktuk egymást, meg annyira régen vagyunk együtt, hogy az, hogy valaki milyennek látja a férjemet, vagy engem, az újdonság, vagy egyszerűen jobban lát, tisztában lát, mint hogyha már 20 éve nézed ezt a valakit. És szerintem ebbe szeret bele igazából ilyenkor egy ember, ebbe az új önmagába is, aki újra elmesélheti a gyerekkorát, újra izgalmas, újra látnak benne valamit, amit a házastársa nem. És ugye az nem tud megújulni maga a házasság, vagy valahogy nem tudja, akkor ezáltal a feleség is egy picit meglátni, hogy milyen csodálatos, akkor ez nem sok esély van, meg különben az is kérdés, hogy érdemes-e, szóval ez egy kemény kérdés, de hogy érdemes-e 20-30-40 évig úgy élni, hogy már csak ez van, hogy tulajdonképpen szeretjük persze egymást, meg a megszokás, meg a közös, mit tudom én, családgyerekek, de hogyha nem látjuk egymást, hogy akkor érdemes-e, hogy nem túl hosszúak a házasságok ma, amikor ilyen sokáig élünk, hogy egy ilyen 50-60 év az nem jelenti feltétlenül azt, hogy tönkretesszük egymást, vagy hogy valami olyan énünk születik meg a házasságban, amit mi nem szeretünk. Tehát, hogy általában azért lép ki valaki, mert azt az énjét nem annyira szereti, és megvan ennek a csapdája, hogy ki akar lépni, és azt hiszi, hogy magából is kilép azzal, de hát nem lép ki magából. Barnabásnak is megvan itt nyilván a küzdelme, amit majd onnan fogunk jobban látni, hogy a szerető oldaláról jobban látható majd a Barnabás valódi küzdelme. Sok olvasó mondta, hogy ő nem bírná elolvasni a szeretőt, mert annyira benne van az életében ilyesmi történt, és hogy nem érdekli, nem fér be a lelkébe most egy másik embernek a szempontja. Ez, hogy a sorsunk közös, és hogy főleg ilyen nők közötti rivalizás, talán ez érdekel legjobban engem ebbe a témába, hogy tudunk kilépni magunkból, és hogy van az a pont, amikor ugye megengedem a piroskának, hogy Liza legyen, és akkor visszanézem magára, és akkor meglátja, hogy milyen szép. Uh-huh. Például érdekes, amit a főhősünk nem úgy érez magáról, mert ő vesztesnek érzi magát. Szóval az egymást hogyan látjuk, mi lenne, ha ő lennék én, vagy én lennék ő, meg igazából mindünknek ez a története, csak különböző szerepekben, hogy ez engem nagyon érdekel.

Szabó Borbála beszélt a Házasság labirintus című könyvéről. A mai súgójukban az egri régészettől indultunk, jártunk a Hajdúságban fekete kerámiák között, a Rát Lépcső Galéria Szent Ferenc kiállításán, a Harlekin Báb Színház Odüsszeia előadásán, és beleolvastunk a Petőfi Irodalmi Múzeum új Csinszka könyvébe, illetve Szabó Borbála Házasság labirintusába. Ezekkel a kulturális javaslatokkal készültünk mára, tartalmas töltekezést kívánunk önöknek is!

0: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az Ars Nova ma esti műsorában Steve Reich műveiből szemezgetünk. 90. születésnapját ünnepli a zsidó származású amerikai zeneszerző, a minimál zene első mestere, most a Grammy-díjas, vonós négyesre és előre felvett szalagra írt háromtételes művét, a gitárvirtuóz Pat Metheny számára komponált darabját, valamint egy meditatív énekes hangszeres művet mutatunk be összeállításunkban. Steve Reich 90. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban. Szombat este két 20. századi egyfelvonásos operát hallhatnak Bécsből. Először Alexander von Zemlinsky Firenzei tragédia című alkotását, majd Bartók Béla a Kékszakállú herceg vára című művét. Mindkettőben szerepel a litván operaszoprán Asmik Grigorian, a karmester Ellen Altinoglu. Élőben kapcsoljuk a Bécsi Állami Operaházat szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Arckép. Alkotó emberek portréja.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Portrésorozatunk mai epizódjában születésnapot is köszöntünk. Szeptember 15-én ünnepelte 70. születésnapját Dobra János karmester karnagy, Liszt-díjas érdemes művész. Ha említjük őt, a zenerajongók elsősorban a Tompkins énekegyütteshez kapcsolják nevét. Ezt az együttest 1978-ban alapította, de munkássága kamarazenekarok és szimfonikus zenekarok karmestereként is jelentős. Legnagyobb mestere Simon Albert idején a Zeneakadémia zenekarának művészeti titkáraként és tanszéki főelőadójaként is dolgozott, de volt a Zenemű kiadó zenei szerkesztője is. Ám minden muzsikus hangszerrel kezdi pályafutását. Azt már talán kevesebben tudják, hogy Dobra János esetében ez a hangszer a nagybőgő volt.
2: Igen, karvezetősként és nagybőgősként két szakra vettek föl a Zeneakadémiára, és hát már konziba is ugye nagybőgősként a zeneirodalom egy részét végig tudtam játszani. Ének főtanszakos is voltam konziban, tehát az egy ilyen nagyon komoly szerelem. Tehát nem véletlenül, hogy a Tompkins és hogy ezen az alapon az együttesem így jött létre, és mindig is szerettem az énekes zenét, viszont úgy meg a fél zeneirodalmat éneklésben is, és hát vezénylésben először ugye vokális, de már 18 éves koromban is vezényeltem zenekart külföldön, belföldön, és gyakorlatilag Simon Albert mellé kerülve a Zeneakadémián, amellett, hogy Tibai Zoltánnál végezhettük a bőgő tanulmányainkat, és Maklári József tanár úrnál pedig a Erdei Péterné egy évet, és akkor utána a következő éveket Maklári tanár úrnál és őnála is végeztem. És ugye közben Simon Albert, a zenekari tanárunk, aki mellett mindenféle zenekari teendőt ott intéztem is. Tehát gyakorlatilag őtőle, hogy úgy mondjam, a zenéről az égvilágon mindent, emberileg is, szellemi dolgokat, szeretetbéli dolgokat, mindenféle döntésembe segített, és egyáltalán az ő általa tanított dolgokból, hogy úgy mondjam, éltem, éltünk, hiszen ő megtanított bennünket hallani. És ez valami egészen elképesztő volt, hogy ezt már fiatalon tapasztalhattuk, hogy különbségeket tudunk tenni. Akár karmesterek, zenekarok között egyiket a másiktól bizonyos alapon, bizonyos olyan fajta, hát nem szeretem ezt a szót, hogy szempontok szerint, de bizonyos módon egyszerűen megtanultuk hallani és értékelni a dolgokat. Mert igazából az egész életem arról szólt, amit csak így később, idősebb koromban vettem észre, hogy könnyű kritizálni, ahogy egy kedvenc francia filozófusom mondja, vovan argő, de nehéz értékelni az írót. Hát a zenekart is, a zenészeket is, és a zeneszerzőt is. Értékelni azt jelenti, hogy az értékén kezelni. És ezt Simon Alberttől megtanultuk. És akkor természetesen minden e szerint alakult, mert más nyelvezetet beszéltünk, máshogy játszottunk, máshogy vezényeltem, és így tovább.
1: A mai műsort úgy állítottuk össze, hogy nem a beszélgetés irányítja a zeneműveket, hanem egy kicsit fordítva a zeneműveket választottuk ki előre, és ezek mentén meséljük el egy kicsit az életed fontos állomásait. És azért is jó, hogy Simon Albertről és így a karnagyi karmesteri tanulmányaidról beszéltél, hiszen a zenelistát is úgy állítottad össze, hogy egyikből is másikból is kapunk ízelítőt. Úgyhogy ha elkezdjük, Purcell Didó és Aeneas című operájának nyitányát hallgatjuk először. Miért jelentős számodra éppen ez a felvétel, mert több is van, de pont ez, amit most meghallgatunk.
2: Tudomásom szerint mi mutattuk be angolul először az egész operát Magyarországon. Ez egy meghatározó darab volt az életünkben. Ugyanúgy, mint Rachmaninov vagy Szokolai Sándor darabjai, tehát ez meghatározó volt. A második dolog az, hogy a Liszt-Ferenc Kamarazenekarral akkor már csináltuk egyszer Pannonhalmára, amiből CD is lett. Utána egy fesztiválra, a Zsámbéki Fesztiválra elvittük ezt az operát, és Rolla János kérésére a Twirst Péter volt a hangversenymester, és talán mondhatom, hogy legszebb szakmai munkám volt a Tomkinszal, az énekesekkel, és hát a zenekarral. Az az odaadás, az a figyelem és az a szakmai felkészültség, az az aznapra való és a próbák minden pillanatában való érdeklődésük számomra lenyűgöző volt, inspiráló, és ezért gondoltam, hogy a nyitányt válasszuk ki, mert az egy rövid részlet, de én azt hiszem, hogy az elmond mindent arról, hogy ahogy tanítványaimnak szoktam ezt mondani, hogy Haydn, Mozart, Beethoven nagyon tisztelték Philipp Emanuel Bachot. Haydn egy helyen azt mondja, hogy ha valami igazat találnak a mi műveinkbe, akkor azt biztos, hogy Philipp Emanuel Bachtól tanultuk. Én pedig azt mondom, hogy ha valami igazat, helyeset hallanak abba, amit én csinálok, akkor akár ebbe a Purcell nyitányba, akkor az biztos, hogy Simon Alberttől való.
1: Erről a Zsámbéki koncertről hallgatjuk tehát a Didó és Aeneas nyitányát.

0: már többször említettük, és azt hiszem, hogy a te neved a közönség számára is összefort életed egyik főművével, ez pedig a Tomkins ének együttes, és éppen Thomas Tomkins egyik madrigáját hallgatjuk, úgyhogy bár erre a kérdésre nyilván nagyon sokszor válaszoltál már, de azért innen se hagyjuk ki. Miért épp Thomas Tomkins neve adta az együttes nevét?
1: Egyrészt, mert a híres angol zeneszerzők neve már foglalt volt, másrészt egy karvezetős kolléganőnk, Bánki Vera vezényelt egyik tanszaki koncerten egy Tomkins darabot, és az annyira megtetszett, ki ez, honnan, hogy angolok segítségével megszereztük a kottát, egy idő után, amikor már gyakorlottá váltunk ebbe a dologba, meg az angol szöveg kiejtésébe, akkor megcsináltunk egy, hát végül is világpremiért, érdekes, angolok se választják Thomas Tomkinst, akiről nekem az a véleményem, hogy egy olyan komoly szerző volt, hogy állítom, hogy a Bach előtti időkben Schütz és Tomkins a hangkezelés, harmónia kezelés módjával hozzájárultak ahhoz a terített asztalhoz, amit Händel és Bach használtak, szóval onnan válogathattak, és hát persze az ő zseniük ezt kiteljesítette, de Tomkins ő ehhez hozzájárult.
0: És hogyha azt összehasonlítod ennek fényében, amit most mondtál, hogy neked, mint karnagynak, vagy éppen karmesternek, attól függően, hogy kórust vagy zenekart vezetsz éppen, mi a feladatod, amikor egy kész együttes elé állsz, tehát amelyik már régóta létezik, és te egy vendégkarmester vagy az élükön, illetve egy ilyen esetben, mint a Tomkins ének együttes, amikor a semmiből te hozod létre, és neked kell egy olyan ének együttessé nevelni őket, ami erről álmodsz?
1: Hát ez nagyon érdekes kérdés. Magával a darabokkal kapcsolatban, amikor az ember hozzányúl egy együttesebb, akkor nagyjából hasonlóképpen próbálok, tehát idegen együttessel is, természetesen figyelembe véve, hogy ők mit tudnak, mit képesek, meg eleve a darab kiválasztásánál is szerepet játszik ez. De a Tomkins ének együttest azt egyesével állítottuk össze, irgalmatlan sok szervezés, még ők se tudták, hogy érdemes-e meg abban az időben, de akkor annak ellenére hát elkezdtünk próbálni, hogy mégis mi lehet ebből. Hát egy-két évtized után, 48 évesek vagyunk, hogyha ma hirtelen egy koncertünk van, és föl kell készülni rá, valami olyan módon tudunk próbálni, tehát ebben már más egy gyakorlott és egy saját együttes, hogy nem kell már magyarázkodni, nem kell vezényelni, meg nem kell úgy készülni, hanem egyszerűen úgy tudjuk csinálni, hogy mind amikor barátokkal vagy családdal kártyázunk, vagy társas játékot játszunk, szóval, hogy már nem kell mondani, hogy na, dobjál már, siess, mert te jössz a lépésben, hanem tudja mindenki, hogy ő jön a lépésben, tudja, hogy mi az a felelősség. Tehát a Tomkins együttes az tudja azt, amit Széchenyi úgy mondott, hogy ennek az országnak a gazdasági fellendülése azon múlik, hogy mindenki, a cukrász, a szabó, a cipész, mindenki úgy gondolja, hogy ő rajta múlik.

0: van itt egy nagyon különleges felvétel, már csak azért is, mert nem hiszem, hogy a zeneszerző olyan jól ismert Magyarországon, András Rauch. Hogyan fedezted fel ezeket az alkotókat, akiknek műveit úgy érezted, hogy meg kell mutatni a közönségnek?
1: Egyáltalán nem az én érdemem. Jancsovics Antal, aki nagyon sokat foglalkozott, rengetegféle magyarországi, több száz évvel ezelőtti zenékkel, illetőleg olyan szerzőkkel, akik Magyarországon éltek, dolgoztak. Rauch ugye több mint 30 évet dolgozott Sopronba, át kellett menekülnie Ausztriából, és pénzt, buzát, békességet, mindent kapott, és ő tényleg dolgozott, és valami hihetetlen sokat és jót, és tényleg szégyen, hogy nem ismerjük. Én Jancsovics Antaltól ismertem meg, ő neki volt kottája is, hihetetlen, gazdag, nem csak színeiben, nem csak változatosságában, hanem az a fajta minőség, ami miatt tényleg nem is értem, hogy miért nem ismerjük. Azért is választottam ezt a tételt, ez egy nagyon frappáns zene, ezen meg lehet hallani, hogy valami hihetetlen, hogy ez az ember mit tudott, és tényleg nem tudjuk, pedig itt dolgozott Magyarországon. Őt már mondhatjuk nyugodtan magyar szerzőnek.

0: Mai műsorunk vendége Dobra János, a Tompkins Ének Együttes alapító karnagya.
1: Akkor hoztál létre egy zenei fesztivált, a Pörsző Fesztivált, amikor még nem nagyon dúskáltunk fesztiválokban.
2: Igen.
1: Ennek mi a története?
2: Azért, mert ez egy évforduló volt, 300 éves évforduló, és akkor az angol követségtől kezdve mindenki mindenféle módon ebbe beszáll, támogató, nagyon örültek, mert hát ők ugye Purcellt mind a mai napig a legnagyobb emblematikus szerzőjüknek tekintik. Amúgy is az ilyen periférikus nagyságokat én mindig is nagyon szerettem, tehát legyen az Tompkins, legyen az Purcell, legyen az Rachmaninov, Mussorgszkij, Bruckner, őt se játsszuk minden nap, de vezényelni vezényeltem a negyedik szimfóniáját Győri Filharmonikus zenekarral, viszont érdekelnek azok a periférikus szerzők, hogy miért kerülnek a perifériára.
1: Említetted a Győri Filharmonikus zenekart, a Győri Filharmonikus zenekart vezényled a következő felvételen, és azt hiszem az sem véletlen, hogy Kocsis Zoltán a szólista.
2: Hát abszolút nem, ő vele nagyon jó viszonyban voltunk. Ő egy ilyen, hát egy ilyen csúnya szóval mondani, egy zenefenomén volt, és hát ugye mindent tudott, és elképesztően zongorázott. Nekünk volt egy nagy balesetünk, emberi számítás szerint nekünk meg kellett volna halni abban a balesetben, amiből hát ki lettünk mentve, és a Győri kórházban mi egy olyan, mert az M1-esen volt ez a baleset, a Győri kórházban láttak el bennünket, feleségemet, Horváth Máriát és engemet, és később is egy-két operáció még ott történt. Kizárólag jó élményünk volt, és én úgy gondoltam, hogy egy jótékonysági koncertet szó szerint a baleseti sebészet C osztályának drótra gyűjtünk pénzt, mert sokszor műtét közbe kellett az orvosnak egy lakatos barátját fölhívni, hogy hozzon be, nem tudom, 12 centis ilyen vagy olyan anyagból készült drótot, de ez tényleg szó szerint, és nekem is volt a jobb karomban 4 ilyen drót betéve. És akkor Zoli rögtön mondta, hogy rendben van, és akkor kinéztük az időpontot, 95 májusa, életem első önálló nagyzenekari koncertje, és Zoli ehhez csatlakozott, és több százezer forint össze is jött drótra a baleseti osztályra, és Zoli velem a zongora versenyt, és Máriával így hármasban pedig az 505-ös hangverseny áriát, ami tulajdonképpen szintén egy zongora versenynek mondható, csinált. Abba ott azért meg lehet hallani, hogy ki milyen módon utazik ebben a kérdésben.

0: Mindig arra szoktam kérni a vendégeket, hogy a műsor végére választanak egy olyan felvételt, amit ugye ebben a pillanatban nagy szeretettel ajánlanak a hallgatóknak. És bár ebben a műsorban az összes többi felvétel is ilyen, hiszen te kérted ezeket a felvételeket, de mégis hoztál ajándékként egy különlegességet.
1: Hát és végre nem Dobrával, hanem...
0: De Dobrától.
1: De Dobrától, igen. A lényeg az, hogy ez is Jumira, Simon Albertre hajaz,

0: Vendégünk kérésére Pietro Mascagni Parasztbecsület című operájának intermezzóját hallottuk a milánói Scala zenekarától a szerző vezényletével. A műsorban a Liszt Ferenc Kamarazenekar játszotta Purcell, Dido és Eneas című operájának nyitányát, a Tomkins énekegyüttes előadásában szólalt meg Thomas Tomkins, Turn Unto the Lord kezdetű madrigája, majd az énekegyüttestől és az Ars Longa Kamarazenekartól hallottuk Andreas Rauch ünnepi kantáták gyűjteményéből az Incipite Domino című művet. Horváth Mária ének és Kocsis Zoltán zongora művész, valamint a Győri Filharmonikus Zenekar előadásában pedig Mozart 505-ös köhögjegyzékszámú hangverseny áriájának részletes volt. Ezeken a felvételeken a mai műsor vendége Dobra János, Liszt-díjas karmester karnagy vezényelt, akit a beszélgetéssel 70. születésnapján is köszöntöttünk. Isten éltesse még sokáig, és nagyon köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, önöknek pedig, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Kisvárdán folytatta országjárását a kormányfő. Több mint 6000 család kap utólag iskolakezdési támogatást. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Jó estét kívánok a szerkesztő Bánáti Bence nevében is. Nagy Zsombor vagyok. A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyon visszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalványt kapnak, amely iskolaszerekre, ruházatra, vitaminokra, könyvekre vagy akár szemüvegre is felhasználható. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. A döntésről rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Üdvözlik a nemzeti kisebbségek oktatási jogainak bővítését a kárpátaljai magyar szervezetek. Tegnap került az ukrán parlament elé az a törvényjavaslat, ami megerősíti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit. Orbán Anita külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. A törvényjavaslatról várhatóan még októberben dönt az ukrán parlament. Személyes egyeztetést kezdeményezett Magyar Péterrel a fogyatékossággal élő embereket képviselő 6 legnagyobb országos érdekvédelmi szervezet. Álláspontjuk szerint egy befogadó, akadálymentes Magyarország megteremtése közös nemzeti felelősség. A szervezetek úgy vélik, továbbra is rendszer szintű kihívások vannak az oktatásban, a foglalkoztatásban és az egészségügyben. Új jazzlemezen születnek újjá a Kaláka együttes dalai. A Kaláka in Blue című albumot jövő szombaton mutatják be a Fonó Budai Zeneházban. Juhász Gábor és triója Holló Aurellal közösen készítette el a lemezt, amelynek alapját több generáció számára ismert dalok adják. Remélik, hogy a jazztől eddig idegenkedő Kaláka rajongókat is közelebb hozhatják a műfajhoz. A lemez bemutató koncerten a Kaláka együttes tagjai is vendégszerepelnek. Végül az időjárásról. Holnap is marad a napos, száraz idő. Fátyolfelhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes, őszi idő. Híreket legközelebb 23 óra 55 perckor hallhatnak itt a Bartok Rádióban.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Hamburgi Elbphilharmoni Orchester Liszt és Ravel művei mellett Brahms grandiózus második zongora versenyét adja elő a Liszt ünnepen. Az egyik legösszetettebb zongora verseny ősbemutatója egykor Budapesten volt. A szólót maga a zeneszerző játszotta. A Műpában a norvég sztárzongorista Leif Uwe Ansnes a Hamburgi Együttes vezetőkarmesterével Alan Gilberttel karöltve adja elő. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Itthon nincs munkám.
6: Nekem meg itthon vakult meg az anyám, és itthon nem lát kettőjük se.
4: A Cinefest közönség díjas filmje.
7: Az akarok lenni, aki voltam. Azt akarom visszakapni.
8: Azt már nem fogod.
4: Főszerepben Fűr Anikó és Vilmányi Benett.
9: Mami, táncolunk?
4: Mami Blue. A mozikban.
10: Orgona és hegedű különleges találkozása. Szamosi Szabolcs lisztdíjas orgonaművész és Pál István Szalonna lisztdíjas népzenész közös koncertje a Hajnalcsillag Debrecenben, Pécsett, Szegeden és Budapesten a Filharmónia orgona bérleteiben. Ne hagyja ki! Részletek és jegyek filharmónia.hu.
1: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
11: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Várgedő Anna nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Silvio Cselengin és Xian Mei Fang orgonaestjét közvetítjük. Közreműködik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, vezényel Teremi Darius. A felvétel a Zeneakadémia nagy termében 2026. május 23-án készült. Elsőként hallgassák meg Vajda János Prelúdium című művének ős bemutatóját. Az előadó Silvio Cselengin.

Szilvió Cselengin előadásában hallották Vajda János prelúdiumát ős bemutatóként. Hidas Frigyes orgona versenye következik. A szólista Szien Mei Fang, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Teremi Darius vezényli.

Hidas Frigyes orgona versenyét hallották. Utrezső orgona versenye következik, a szólista ezúttal is CMA Fang, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Teremi Dáriusz vezényli.

Utrezső orgona versenyét hallották Xian Mei Fang szólójával. Joseph Josin Sinfonie Concertante, opus 81. Előadja Silvio Cselengin, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Teremi Darius vezényli.

0: Elhangzott Joseph Jojen Sinfonie Concertante. Silvio Cselengin volt a szólista, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Teremi Dáriusz vezényelte. Kedves hallgatóink, Silvio Cselengin és Siemé Fang orgona estjét közvetítettük a Zeneakadémia nagytermében 2026. május 23-án készült a felvétel. A Nemzeti Filharmonikus Zenekart Teremi Dáriusz vezényelte. A hangmérnök Perényi Benjamin, a zenei rendező Bárány Gusztáv, a szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Műsorajánló. A Színejava következő összeállításában a misztikus és szenvedélyes arcú Nápoly kortárs megjelenítéseiből válogatunk. Részletek szólnak a 2017-es Fátyolos Nápoly, a 2021-es Istenkeze és a 2024-es Partenope című filmek kísérő zenéiből. Színejava. Minden, ami filmzene, minden, ami zenélő mozi történet, szombaton 12 óra 5 perckor a Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Verebics Ibolya koncert és operaénekes mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: És a Pavarotti a nagy asztal alatt, ahol ettünk, 10 macska ugrándozott le föl.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban Konstantin Krimmel Franz Schubert dalokat énekel. Zongorán közreműködik Amiel Busakevic. A felvétel Schwarzenbergben, az Angelika Kaufmann teremben 2026. június 21-én készült. A zarándok, Friedrich Schiller verse.

A tavasszal a pataknál után Konstantin Krimmel előadásában Schubert éjjé dalát hallják, Johann Mayrhofer verse. A zongorán közreműködik Amiel Busakevics.

Elhangzott az Éj dal, Johann Mayrhofer verse. Konstantin Krimmel Franz Schubert dalokat énekel, zongorán közreműködik Amiel Busakevics. A kezesség, Friedrich Schiller verse.

0: bin ich verwürgen.
1: Da lächelt der König mit Argerlust.

0: A Kezesség című dalt hallották. Kedves hallgatóink, Konstantin Krimmel Franz Schubert dalokat énekel, zongorán közreműködik Amiel Busakevics. Befejezésül a Búvár című dalt hallják, Friedrich Schiller verse.
1: Wer wagt es, Ritters Mann, oder?

0: A Búvár című dalt hallották. Konstantin Krimmel Franz Schubert dalokat énekelt, zongorán közreműködött Amiel Busakevics. A felvétel Schwarzenbergben, az Angelika Kaufmann teremben 2026. június 21-én készült. A szerkesztő Ottmar Dávid nevében is elköszönést, további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt. Viszont hallásra!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Kvartett következő műsorában Ludwig van Beethoven A-dur Kreutzer szonátájáról beszélget Katona Márta és három vendége.
2: Ezt magyarul úgy lehetne fordítani, hogy Mulat szonáta komponálva a Mulat Brisdauer a nagy őrült és mulat komponista számára. Tehát ő komponált is.
1: Kvartett. Délutáni beszélgetés a zenéről. Szombaton 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. A zenei találkozások műsorában Mozart a Varázsfuvola című művének kedvenc részleteit halljuk többféle variációban. Az első felvonásból először a Képária és Pamina és Papagéno kettőse, majd a második felvonásból Papagéno közkedvelt dala került terítékre. Zenei találkozások. Eredeti vagy átirat? Vasárnap 17 óra 30 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
3: Holnap ünneplik 90. születésnapját az egyik legismertebb és legkedveltebb zeneszerző, Steve Reich. Összeállításunkban mi is az ő műveiből válogatunk. Hármat választottam ki az életműből, azokat, melyek talán a leginkább közel állnak hozzám, és melyeket rendszeresen hallgatok. Az első a különböző vonatok, majd következik az elektromos ellenpont. Összeállításunkat a közmondás zárja. Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket, a mikrofonnál az Ars Nova szerkesztője, Bánkövi Gyula. Steve Reich a minimalizmus úttörője és a 20. század egyik legnagyobb hatású zeneszerzője. Híres a fokozatos fázisváltásokon alapuló hipnotikus darabjairól. Innovatív művei, mint például a hamarosan megszólaló Different Trains, különböző vonatok is forradalmasították a kortárs klasszikus zenét. Reich zseniálisan ötvözi az ismétlődő struktúrákat, a lüktető ritmusokat és a fokozatosan fejlődő dallamokat, hogy összetéveszthetetlen hangzás élményt teremtsen. Munkássága nem csak a klasszikus szcénára, hanem az ambient, az elektronikus zene és a kísérleti műfajokra is hatással volt. 2009-ben elnyerte a rangos Pulitzer-díjat a Double Sextet című kompozíciójával, megerősítve ezzel zenei legendává válását. De hiába az eredetiség, a már szinte világ hírnév, azért a 70-es években még nem mindenhol álltak készen a minimalizmus befogadására. Reich élet egyik legizgalmasabb és legmeghatározóbb pontjának tartja a Négy Orgona című művének hatalmas botrányát a Carnegie Hallban, amikor a közönségből óriási felháborodás tört ki. A hallgatóság egy része kiabált, fújolt és követelte, hogy hagyják abba a monoton pulzáló zenét. Mi több, egy nő odarohant a színpadhoz, és a fejét a zongorába verve hangosan ordítozott. A minimalizmus műfai és elméleti ideológiai alapját három másik amerikai komponistával, Philip Glass-szal, Lamonte Young-gal és Terry Riley-vel teremtette meg a 60-as években. Habár együtt szokták őket emlegetni, mindegyikük egyéni zenei világot hozott létre. Reich folyamat zenének nevezte el muzsikáját, amelynek lényegét először 1968-ban fejezte ki a Zene, mint folyamat című esszéjében. Ez egyesek szerint a 20. század egyik legnagyobb hatású zeneelméleti írása. Első műveivel a 60-as évek közepén hívta fel magára a figyelmet, majd 1966-ban saját együttest alapított, amellyel évtizedekig járta a világot. Hosszú ideje kizárólag megrendelésre komponál. 1990-ben Different Trains című műve elnyerte a legjobb kortárs kompozíciónak járó Grammy-díjat. A különböző vonatok vonós négyesre és hangszalag bejátszásra készült 1988-ban. A három tétel a II. Világháború különböző szakaszaiba vezet. Amerika a háború előtt, Európa a háború idején és a háború után. A Kronosz vonós négyes legendás felvételét hallják.

New York.

Red tape and you're all.

flames going up in the sky. Flames. Going up in the sky. Smoking.

az 1988-ban készült Különböző vonatok című vonós négyesre és hangbejátszásra készült művet hallották. A Kronosz vonós négyes játéka 1990-ben elnyerte a Grammy-díjat. A holnap 90. születésnapját ünneplő amerikai komponista Steve Reich műveiből válogatunk ezen az estén az Ars Nova programjában. Reich a 70-es évek sikerei nyomán sem akart megrekedni a nyugati zene hagyományainál. Így Gánába utazott, hogy az Akrai Egyetemen tanulmányozza az afrikai ütőhangszeres poliritmiát. Az ott tapasztalt összetett ritmusok ihlették élete egyik legnagyobb hatású, hipnotikus művét, a drummingot. Az elkövetkezendő 15 percben egy szóló gitárra készült mű szólal meg. Az Electric Counterpoint a világhírű jazzgitáros Pat Metheny számára készült. A darab a minimalista technika csúcsa a gitárzenében, és hidat képez a kortárs komoly zene és az elektronikus zene között. A mű egyetlen szóló gitárosra és, miként az imént is, előre rögzített hangszalagra készült. A szalagon 11 elektromos gitár, köztük két basszus gitár szólam található, mindegyiket Pat Metheny rögzítette.

Elektromos ellenpont címmel egy 1987-ben írt művet hallottak. Az előre rögzített valamennyi 11 szólamot, valamint a hozzájuk társuló élő matériát Pat Metheny játszotta. Az Ásnó adásában a holnap 90. születésnapját ünneplő Steve Reich műveiből válogatunk. Befejezésül szólaljon meg a Közmondás című alkotás, melyben a zeneszerző egész zenei hitvallása elrejtésre került. Szövege egyetlen mondat, mely Ludwig Wittgensteintől származik. Milyen apró gondolat is elég ahhoz, hogy kitöltsön egy egész életet. A mű érdekessége, hogy a zeneszerző saját bevallása szerint a darab nem csak egy filozófiai gondolat zenei leképezése, hanem egyfajta magyarázat a teljes minimalista életművére és karrierjére is. A Közmondás előadói, a Hangszínház énekegyüttes és a londoni Steve Reich együttes, a karmester Paul Hillier.

0: Közmondás címmel Steve Reich 1995-ben írt művét hallották. Az Ars Nova, melyben ezúttal a holnap 90. születésnapját ünneplő világhírű amerikai alkotó műveiből válogattunk, véget ért. Legközelebb hétfőn lemezújdonsággal az ausztrál Brett Dean Árnyék zene című albumával jelentkezünk. Ha tehetik, tartsanak velünk, én várom önöket, a szerkesztőt, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a jazz legendák hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Ma folytatjuk a John Coltrane 110 részes sorozatunkat, a második részben a John Coltrane Quartet játszik. Először a Love Supreme album hangzik el, amit 1964. december 9-én rögzítettek New Jersey-ben. John Coltrane szaxofonon játszik és énekel, McCoy Tyner a zongorista, Jimmy Garrison a bőgős, Elvin Jones dobol.

Ez volt a John Coltrane Quartet A Love Supreme albuma. John Coltrane szaxofonon játszott és énekelt, McCoy Tyner volt a zongorista, Jimmy Garrison a bőgős, Elvin Jones dobolt. Most is a John Coltrane Quartet előadásában következnek témák, most a Ballads című albumról szólnak a muzsikák. A formáció ugyanaz, csak a téma címeket mondom, Say It, You Don't Know What Love Is, I Wish I Know, és What's New.

0: A 10 részes John Coltrane 100 című összeállításunk második részét hallhatták, és ennek is második felében a John Coltrane Quartet Ballads című albumáról szóltak témák. John Coltrane szaxofonon játszott, McCoy Tyner zongorán, Jimmy Garrison bőgön, Elvin Jones volt a dobos. A Say It, You Don't Know What Love Is, I Wish I Know és What's New hangzott el téma cím szerint. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. A Jazz Legendák végén búcsúzom, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Az árésstop megszüntetéséről is beszélt a kormányfő országjárásán. Ősbemutatóra készül a szombathelyi Vörös Sándor Színház. Holnap is sok lesz a napsütés. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Az árésstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődölt be az árésstop miatt, és az intézkedés csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Lezárult a közmédia jövőjéről indított szakmai egyeztetés. A beérkezett beadványok a legfontosabb feladatnak a közönség bizalmának megerősítését jelölték meg, valamint kiemelték a többi közt a szerkesztői függetlenséget, a hiteles és modern tájékoztatást, tartalomgyártást. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. Lezárják holnap este a Lánchidat, mert figyelemfelhívó sétát tartanak. A merrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságát hirdető esemény résztvevői este 7:30 és 8 óra között a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak. A 16-os autóbusz csak a budai szakaszon, a Lánchidat használó többi busz az Erzsébet hídon át közlekedik. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében, Ajka és Devecser között. A kieső szakaszon pótlóbuszokkal lehet utazni. Kockázatok és mellékhatások címmel tart ősbemutatót a szombathelyi Vörös Sándor Színház. Az előadás egyik központi kérdése, hogy mit tesz az emberrel, ha a munkája lassan mindent elfoglal. A gyógyszerszállításban dolgozó sofőrök történeteiből született darab humorral átszőve tárgyalja a pályakezdés időszakát és a családon belüli dinamikák változását. Napos, száraz idő várható. Fátyolfelhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. A szél csak a nyugati országrészben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a Szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, pihentető éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németi Attila köszönti önöket, munkatársai, a hangmérnök Bozzai László, valamint a szerkesztő Katona Márta nevében is. Az anekdota szerint Arcangelo Corelli egy ízben egyhendül művet adott elő zenekarával, de gondjai támadtak a magas hangokkal. Az anekdota szerint felrohant ekkor egy dühös ember, kiragadta Európa legnagyobb hegedűse kezéből a hangszert, és megmutatta, hogyan kell ezt eljátszani. Ez Handel volt. De amikor ez az állítólagos incidens megtörtént, azt mondják, hogy Corelli nem sértődött meg, hanem azt mondta, hogy kedves szászom, ez francia stílusú zene, én ez nem konyítok. Elsőként egy Corelli műszól.

Corelli D-dur koncertó grosszóját az Európa Galante együttes adta elő. A zeneszerző 1670-ben elhagyta Bolognát, Rómába ment. Krisztina svéd királynő, akinek a városban háza volt, a szolgálatába fogadta őt. Most hallgassuk meg Chopin G-moll balladáját.

Frédéric Chopin Gémó balladáját Valéry Tryon játszotta. Liszt írja Palestrináról, hihetetlenül nagy és egyszerű muzsika, amelynek mindig megújított előadása sehol másutt nem maradhatott volna fel, mint ezen a helyen ilyen körülmények között Rómában. Palestrina magnifikátját halljuk.

Palestrina Magnificatját az Elmer Iseler énekegyüttes előadásában hallottuk. Most Stravinsky 8 hangszeres miniatűrje következik a kanadai kamara együttes tolmácsolásában. Stravinsky mindig fáradhatatlanul dolgozott, néha egyhuzamban 18 órát, bár egészsége egész életében elég gyenge volt.

Stravinsky 8 hangszeres miniatűrjét a kanadai kamara együttes játszotta. Stravinsky a 20. századi európai zene egyik legnagyobb hatású, legsokoldalúbb úttörő egyénisége. Kicsi volt és törékeny, de a munkabírása vég nélküli. Marin Goleminov szólószonátája következik.

Marin Goleminov szonátáját Anatolij Krasztev játszotta. Ez a komponista a Szófiai Zeneakadémia elvégzése után a francia fővárosba tartott Vincent Dendi növendéke lett. Nemzeti színezetű zeneművei közül a Tűztáncos nő opera vált a legismertebbé. Charles William Stanford három intermezzója szól.

Charlesville Stanford három intermezzóját Oleg Sebeta Dragan és Dominic Digavino szólaltatta meg. Brahms G-dur vonós ötöse következik. Brahms egyik életrajz írója úgy vélte, hogy ebben a darabban benne van egy tervbe vett esetleges ötödik szimfónia vázlata, motívumai.

Brahms G-dur vonós ötösét a bécsi vonós szextett tagjai adták elő. A mű annyira friss és alapvetően oldott hangvételű, hogy Brahms barátja Max Kalbeck azt írta, hogy Brahms a Práterben melléknevet kellene adni ennek a műnek. Antonio Soler d-moll fandangójával folytatjuk a notturnót.

Antonio Soler Demo Fandangóját Scotros adta elő. Az Escorial káptalani aktái feljegyezték Soler latin tudását, organista és zeneszerzői tudását, hibátlan magaviseletét és fáradhatatlan zeneszeretetét. Sokszor dicséretben részesült. Mi pedig hallgassuk meg Felasso Vande afrikai szvittjét.

Fela Szovande afrikai szvitje hangzott el a CBC Vancouveri szimfonikus zenekarának előadásában Mario Bernardi vezényletével. Ez a komponista az 1940-es években írta ezt a zenét, a nigériai zeneszerzőt egyébként gyakran a nigériai klasszikus zene atyaként emlegetik. 2 óra van.

A Zürichi Kamara zenekar hangversenye következik, amelyen Daniel Hope vezényelt. Elsőként Mozart 546-os körű jegyzékszámú műve hangzott el, a C-moll Adagio és Fuga. Ezt követte Arvo Pärt Tabula Rasa című alkotása, amit az észszerző 1977-ben írt, és a komponista egyik fontos műve. Ezt követi majd Alfred Schnittke Concerto Grossoja, aztán a Csend templomába látogatunk el, Martin Wettstein jóboltából, de felcsendül még Erwin Schulhoff és Grieg zenéje is. A hangverseny két hegedű szereplője, Sebastian Boren és Daniel Hope. Halljuk Mozart zenéjét.